és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

gyógyszerható anyagokat is kiszűr a kis Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a kis Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele, a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vízes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

0: új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének növelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: Balaton Rádió.

Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

0: Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes puffer területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.

0: Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
3: Éjjel nappal.
1: A legjobbakkal.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat. Csókok!

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ne váltak a szigorítások Balaton lellén. Megnyugtatóbb nyaradzák Balaton lelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balaton lellén komoly problémát okozott az éjszakai buli turizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyobb tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított. Az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balaton lellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balaton lelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

0: Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víztorkolatát. Újra fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a HUNREN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves rétek számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása, vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata,

és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás, vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

0: Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek Fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hírbalaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a Fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RKK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: kezem.
1: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A BalatonHelp használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új BalatonHelp letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszul lét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A BalatonHelp egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
2: Yeah!
3: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

600 hektáros természetvédelmi élőhely hálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tóvízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhely hálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.

0: Szárazság a burgonyának sem kedvezett kezd helyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadékhiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonyatermesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talaj vízmegtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.
1: minden nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszt helyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kesztei Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvízháztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.

0: Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.
1: Megmozgatjuk az állóvizet. helyzet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerrel országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni.

0: Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mélykráter keletkezett.
1: Időjárás.
2: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a kincsesbányarákhegyi, a várpalotai notai és a murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerű ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: lesz még rosszabb!
1: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A Tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balatonrendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A Tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

0: még megismer.
1: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Kötcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető, új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tisza párt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megyeszékhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky Miami-ben találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszky a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ben rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett.
2: Időjárás.
3: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
1: Újra látogatható a Hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balatonfelvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található Hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A Hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A Hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A Hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A Hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre föltani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmustól ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék tovább vinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi mederlépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass rá!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton.
1: Nyár derekán már
2: a legjobbakkal.
3: Balaton.
2: Balaton Rádió.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóság sisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket,

0: dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Kötcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000 jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Kötcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megyeszékhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ben találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ben rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett.
1: Időjárás.
2: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Eszortan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár. Miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczi Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczi Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a Balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

0: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál. De egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek. Akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
1: Ez az FM 88.7
2: Balaton Rádió.

Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni Bistrengból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek, és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrengot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknikcsomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Kötcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Kötcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető, új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tisza párt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky Miami-ben találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszky a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ben rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett.
0: Időjárás.
1: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
2: Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-jét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel egy méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok, Révfülöpről indulva, külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
3: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
4: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Ez az FM 88.7.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.
1: Élni tudni kell.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Élj a mának.

rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer

0: 2000 közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza a statisztikai palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl, Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PwC Magyarország. A tanácsadó vállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air, októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát.
1: Időjárás.
2: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A klubboliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés. Ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felővizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felővizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

Retro balatoni nyarak eleve lennek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

A keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomboközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

0: lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny három online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza a Statisztikai Palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap, több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl, Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PwC Magyarország. A tanácsadó vállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air, októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát.
1: Időjárás.
2: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a CSEP programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.
1: Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

0: kezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlan piaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton Rádió.

0: balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 000 tanuló vett részt, közölte a Szociális

0: és családügyi minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza a statisztikai palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az E.ON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PwC Magyarország. A tanácsadó vállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air, októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát.
1: Időjárás.
0: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél.

0: egy kaland voltam.
1: Ilyen lap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívban. Műsorvezető társam is itt van már mellettem, Erdős Robi.
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
1: Első témánk a párválasztás rejtett titkai lesz, és leginkább a tudattalan mechanizmusokról lesz szó. Szerinted mennyire érinthet ez bennünket a mai világunkban?
2: Ez nagyon aktuális, és mindenki életében hatalmas nagy szerepet játszik. Ez mindenki életében egyszer, vagy többször is valószínű, bár jobb esetben egyszer előfordul. Sok-sok kihívással jár, és sok-sok önismereti kérdést fog felvetni egyébként, amikor elkezdünk ezzel foglalkozni, úgyhogy érdemes odafigyelnünk.
1: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint többféle pszichológiai elképzelés létezik arról, milyen késztetés irányítja a párválasztásunkat, kit tartunk hozzánk illő férfinak, nőnek. Egyben azonban egyetértenek a kutatók, maga a választási folyamat szinte minden esetben tudattalan. A projekció, a tudattalan kivetítés erős mechanizmusa segít nekünk felismerni, ki a megfelelő pár számunkra. Kivetítjük azt a tudattalan tartalmat, amit nem is tudunk magunkról, amivel addigi életünkben nem néztünk még szembe. Gyakran azt, amit hiányként élünk meg, így kezdetben lenyűgözve látjuk meg a csodát egy másik emberben. Hiszen mindent megtalálunk benne, amire csak vágytunk, ami belőlünk eddig hiányzott. Így megteremtjük a reményt, hogy mindketten együtt teljessé válhatunk, amit talán magzati korunkban éreztünk utoljára. Tudatosan soha nem vagyunk tisztában azzal, miért is abba leszünk szerelmesek, akibe, ám fel tudjuk sorolni a vonzó jellemzőit. Nem tudjuk biztosan, mert a kivetítés sokféle és tudattalan. Vannak, akik tudattalanul az azonos, vagy éppen az ellenkező nemű szülőjükre hasonlító, vagy azzal éppen ellentétes vonásokkal jellemezhető társhoz vonzódnak. A precíz, rendszerető, teljesítménykényszeres szülő gyereke kiválóan teljesítő rendmániáshoz, vagy épp az ellenkezőjéhez, laza életművészhez, akinek az életében semmi sem biztos, semmi nem kiszámítható. Mások a kiszemelt partnerükben látják meg saját hiányzó tulajdonságaikat. A zsarnok férfiak például legtöbbször alárendelődő nőket választanak. A teátrális feltűnő jelenségnek nevezett nőkhöz például csendes, visszahúzódó férfiak vonzódnak. És fordítva. A választás motivációja mindezek mellett lehet egy gyermekkori, be nem teljesült vágy kompenzálása is. Ha például gyermekkorunkban a szüleinktől nem kaptunk elég elfogadást és szeretetet, akkor gyakori, hogy a párunktól várjuk, hogy feltétel nélkül fogadjon el és szeressen bennünket, amit persze csak a szerelem magasabb hormon szintjén képes megtenni, később már nem. Sőt, többféle tudattalan választási motiváció is működhet, működik egyszerre. Gyakran látjuk, de leginkább kívülről látják mások, hogy a társválasztás a szülői tulajdonságok mentén, vagy éppen azokkal ellentétesen történik. Azaz, a férfi vagy a nő tudattalanul olyan társba lesz szerelmes, akiben az ellenkező vagy az azonos nemű szülőjét látja, vagy akinek éppen azzal ellentétesek a tulajdonságai. A választás motivációja természetesen gyakran sokáig rejtve marad a tudat elől. Csak évek múlva döbbenünk meg, hogy a választottunk mennyire hasonlít az édesapánkra, édesanyánkra, vagy éppen az ő teljes ellentétük. Az alkoholfüggő apa, felnőtt lánya szerelmes lesz az abstinens, ám munkaalkoholista férfiba, aki mellett a mindennapjaiban ugyanúgy jelen lesz a függőség, mint gyermekkorában, és ugyanúgy magányos lesz. Ha a szülői minta szerint választunk, akkor a kapcsolatok mindig előhozzák korábbi lelki sérüléseinket, a tudattalan szülői azonosulásokat. Ha gyermekként valamelyik szülőnk mindig hibáztatott, korholt bennünket, akkor párkapcsolatunkban gyakran előfordul, hogy társunk ártalmatlan panaszkodását is sértő provokációnak, méltatlan dorgálásnak érezzük, és erőteljes indulatokkal reagálunk rá. Vagy mi magunk is, mint a szüleink annak idején, mindenért a másikat okoljuk. A saját hibáinkkal igazán nem tudunk szembenézni, nem is viseljük el, ha társunk erre figyelmeztet bennünket. A párkapcsolatok tehát az elterjedt nézet ellenére gyakran nem okozzák, csupán előhozzák lelki sérüléseinket, amit fájdalmunkban adott szituációban sajnos nemigen látunk be. Robi, te hogy látod? Hát itt ugye arról szól ez a történet, hogy a tudattalan mechanizmusoknak köszönhetően gyakran vagy a szüleinkhez hasonló partnert választunk, vagy éppen ellenkezőleg, ugye ellenazonosulás történik, pont más miatt. Szerinted mennyire lehet ebben ezzel tisztában lenni, hogy látod te ennek a jelentőségét a párválasztás során?
2: Tudatosnak nem feltétlenül mondanám, hogy tudatos tud lenni az, hogy mindenképpen a szülői mintát kövessük, vagyis hát igen, szülői mintát kell követni, de hogy tudatosan nem biztos, hogy pont olyat fogsz keresni, amit látsz otthon. Tehát azért leginkább az, hogy felállítasz saját magadnak egy olyan képet, hogy te milyen embert látnál magad mellett legszívesebben. És akkor kialakul egy olyan összkép, amit azt mondod, hogy igen, én nekem ezek meg ezek a terveim, és ezek a céljaim, és ahhoz, hogy ezeket a célokat megvalósítsam, én magam mellé ilyen meg ilyen tulajdonságokkal külső-belső felvértezett párt szeretnék találni. És akkor ebből már utána könnyebben fakad az, hogy a párkapcsolatomat inkább azt mondom, hogy én saját magam élem úgy, próbálom úgy élni, ahogy a szüleim. Tehát gondolok én akár arra, hogy ha azt látod, hogy azért vannak viták, vannak összezörrenések egy házasságban, egy párkapcsolatban, de nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy akkor egy-két vita, egy-két összezörrenés azonnal kenyértörésre jusson, hanem az, hogy igen, ezek egy természetes részei, elemei egy kapcsolatnak, és igen, ha utána ki tudunk békülni, és utána éljük tovább a hétköznapjainkat, akkor nem kell itt rögtön a végét látni mindennek. Tehát ez egy példa volt arra, hogy ha ezt látom a szüleimtől, akkor igen, így lehet élni a saját kapcsolatomban is. Tehát én inkább azt mondanám, hogy az, hogy kimondottan olyan párkapcsolatot keresek, mint a szüleimé, az nem biztos, hogy minden esetben működik és releváns, és tudatos tud lenni. Inkább az, hogy ha már benne vagyok a kapcsolatban, akkor próbáljam meg úgy élni én is az életemet, hogyha az jó volt, azt jónak látom, mintának, akkor próbáljak meg én is úgy rugalmas lenni a saját párkapcsolatomban. És akkor itt azért vannak negatív részei is a dolognak, tehát hogyha mondjuk azt látom, hogy a szüleim elváltak, és elválnak, és onnantól kezdve azért megint lesz az apának, az elvált apának, elvált anyának új társa, tehát én látok majd egy mostoha apát, látok egy mostoha anyát, és akkor ott is látok egyfajta mintát. De lehet, hogy nem az elválás része kell majd, hogy megmaradjon, hanem inkább az, hogy ott esetleg lehet, hogy jobban fog működni a mostoha szülőknél a kapcsolati rész. Tehát, hogy én nem megelőlegezve látnám azt, hogy olyan mintákat vegyünk fel, ami a szülőknél van, hanem inkább azt mondom, hogy ha már benne vagyok, a saját képemre úgymond alakítom ki a párkapcsolatot, saját igényeim szerint, és onnantól kezdve már az, hogy az hogyan megy tovább, az lehet esetleg egy szülői minta. Tehát kell szerintem, nagyon kell az önállóság mindenkinél, az, hogy önállóan alakítsuk ki azt, hogy nekem ilyen meg ilyen párra van szükségem, aki nem tudom, szeret utazni, szeret elmenni, szeret színházba, moziba eljárni néha, mert hogy nekem arra lenne igényem, de az milyen már, hogy nem tudom, ott a párom, és akkor ő nem szeret moziba járni, akkor azt mondom, hogy én egyedül elmegyek, és 5 év után is még ott járunk, hogy egyedül járunk moziba, vagy egyedül jár az egyik fél moziba. Tehát, hogy legyenek közös pontok. Tehát kellenek azok a közös pontok, amik építik a kapcsolatot, és ezek a pontok fognak abban igazából megerősíteni majd, hogy valóban a kapcsolatot utána úgy próbál meg formálni, ahogy a szülők házassága, vagy a szülőknek a kapcsolata volt. És akkor el lehet fordulni még egy irányban, ha nem is a szülők, hanem hogy mit látunk a környezetünkben, tehát lehet hasonlítani más ismerősökhöz is, más kapcsolati szálakhoz is, tehát nem feltétlenül lehet, hogy valakinél nem volt olyan megalapozott a gyerekkor, hogy szeretne a szüleit, vagy hogy a szüleit tekinti elsődleges példának, hanem
1: úgy érted, hogy nem őt akarja tekinteni elsődleges
2: példának? Igen, tehát hogy nem feltétlenül nem volt meg az a baráti szülői kapcsolat, aminek meg kellene lennie, hanem vagy az a szoros szülő-gyerek kapcsolat, és akkor pont ezért nem feltétlenül ragaszkodik, nem a szülőt, lehet, hogy a nagyszülőt, vagy egy nagynénit fog, nagybácsit fog nézni mintának a gyerek. Úgyhogy ilyen is van. Nagyon sokféle metodikája van ennek az egésznek. Lehetne még róla sokat beszélni, de szerintem hamarosan egy jó zene fog érkezni, és akkor lépjünk is tovább.

0: az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Itt a pszichológiai tematikus magazin műsorunkban, a Pszichoaktívban. Munka pszichológiai témánk keretében az életközépi válságról lesz szó. Élete során az ember különböző fejlődési szakaszokon megy keresztül, kihívásokkal teli életszakaszként kezelhetjük a 37 és az 50 éves kor közötti időszakot. Akkora már jellemzően valamit letettünk az asztalra, karrierünk előre haladt, a gyerekeink már nem feltétlenül igénylik minden percben a gondoskodást, illetve természetesen az is előfordulhat, hogy az előbb említettekből nem sokat értünk el, és éppen ezért állunk válaszút előtt. A szubjektív jóléttel kapcsolatos több kutatás is megerősítette, hogy a nagyobb bevételeket élvező nyugati kultúrában tetten érhető az az érdekes jelenség, hogy ebben az időszakban a boldogság érzetünk mélypontra kerül. Ez egy olyan U-görbével jellemezhető, amely késő tizenéves korunkban kezd lefelé ereszkedni, egészen a 40-es éveinkig, majd az 50-es éveinkben ismét emelkedik, és úgy a 60-as éveinkben ismét magasabb pontra jut. Az a meggyőződés lehet, hogy a közeljövőben inkább nőni fog azoknak a száma, akik életközepi válságban találják majd magukat, pusztán azért, mert jó ideje értékválságban lehet a nyugat embere. Már nincsenek meg az olyan határozott válaszok, iránymutatások, minták, amilyenek évszázadokig működhettek. A válság fogalmában benne rejlik a lehetőség is, hiszen ha valakit elbocsátanak, pár év után akár úgy is megélheti, hogy milyen jó dolog történt vele, hiszen az új munkahelyén még jobban érzi magát, mint előtte. Winston Churchill, egykori brit miniszterelnök szerint a pesszimista a nehézséget látja meg a lehetőségben, míg az optimista a nehézségben a lehetőséget veszi észre. Hogy az ilyen folyamatból tényleg válság lesz-e, jelentős mértékben múlik a környezeten is. Ezen az úton az egyik legfontosabb segítő, vagy éppen gátló tényezőt is az egyént körülvevő személyek jelentik. Amikor a szekér mondjuk úgy döcög, vagy még nem is feltétlenül halad, fontosabbak ők, mint bármikor. Veszélyes helyzetet teremthet, amikor a kihívásainkat, kérdéseinket nem feltétlenül tudatosan, de mégis parkolópályára tesszük, és ott maradunk a két szintünk közötti lépcsőfordulóban, olyan tevékenységbe fogva, amely feletteti velünk a halandóságunkat, de nem ad választ az alapkérdéseinkre. Vannak és lehetnek is zsákutcák, viszont az életközepi válság akkor lesz hosszú távon probléma, ha nem keressük eléggé azt, ami a miénk, ami felé fordulni akarunk. Az a jó, ha elindulunk a válasz irányába, amely csak is a miénk, sokan sokfelé húznának, mindig vannak megmondó emberek, de végül úgyis magunknak kell megtalálnunk a válaszainkat. Rajtunk áll, hogy mit teszünk, hogy hagyjuk-e magunkat, vagy a küzdelmünk és a keresésünk után rátalálunk a válaszainkra, akkor is, ha kemény, ha nem könnyű az odavezető út, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Életközepi válság 37 és 50 év között általában. Szerinted, Robi, milyen lehetőségeket tartalmazhat egy életközepi válság, vagy rejthet magában?
1: Ez attól függ egyébként, hogy mennyire voltunk, mondjuk tegyük fel 20-30 év körüli korosztályban, mennyire köteleztük el magunkat akár az egyik munkahelyen, mennyire köteleztük el magunkat akár 10-15 éven keresztül is egy munkahelynek, mert utána jön egy változás, és igen, elhangzott az is, hogy akit elküldenek egy 10-15 éves munkaviszony után, felveszik egy új munkahelyre, és rádöbben arra, hogy ez sokkal jobb, mint ahol 10-15 évig voltam, és azt gondoltam, hogy ez biztos, hogy a legjobb hely, ahol lehetek, és egyszerűen nem lesz ennél jobb. Mert bár ugye szokták mondani, hogy hát sehol sem kolbászból fonják a kerítést, mindenhol meg lesznek azok a viszályok, azok a negatív dolgok, amelyek a jelenlegi helyen megvannak. Én egyébként azt tapasztaltam, hogy mindig úgy voltam vele, hogy ahol mondjuk pár évet voltam, ott az adott pozícióban, ott például azt mondtam, hogy hát ennél már csak rosszabb lehet, ennél biztos nem lesz jobb. És amikor jött egy lehetőség, adódott egy lehetőség, hogy válthatok, akkor átkerültem a jelenlegi helyemre, és azt mondtam, hogy igen, ez sokkal jobb, mint ami volt korábban mindenféle tekintetben. Szóval lehet, hogy még innen is van túl, és túl a sövényen, és meg lehet találni azokat az új dolgokat, amit eddig nem láttunk, és kicsit kinyílik a világ. És nem azt mondom, hogy pont ez a korosztálya az egyébként, ez a 37 és 50 közötti, aki mondjuk igen, ledolgozott már 15-20 évet, és vagy egy munkahelyen, vagy több munkahelyen, de ha itt vált, és ez az érdekes, ha itt ebben a korszakban vált egy 40 év, 40-50 közötti időszakban, akkor igencsak el kell gondolkodni, hogy olyan helyen legyen, ahol már talán nehéz ezt így kimondani, meg előre jelezni, de hogy azért innen megyek majd nyugdíjba. Tehát azért már csak azért is, mert hogyha jól végig gondoljuk, ha egy 45-50 éves munkavállaló elhelyezkedik egy adott pozícióban, és azt mondja, hogy ő, mint ami a mai szokás és a mai trend, hogy folyamatosan váltunk, és 3-5 év azért az egészséges, és váltsunk. Na most egy 40 évesnél, vagy egy 50 évesnél, mondjuk egy 5 év, 6 év munkaviszony, az már azt jelenti, hogy 56 év. Na onnantól kezdve, ha ő ott szeretne váltani, és nincs meg az az ismeretségi kör, akkor ott igen nehéz már 56-58 évesen akár egy újabb munkát vállalni. Már csak azért is, mert úgy egy-két év után beleesik a védett korba. Én úgy tudom, hogy van még ilyen, és abban az esetben viszont már akkor is alkalmazniuk kell a cégeknek, hogyha nincsenek vele megelégedve, mert ugye beleesik abba a bizonyos védett korba. Persze, munkajogi szempontból biztos, hogy van ennek kiskapuja, de most összességében nagy általánosságban ezt lehet elmondani. És ugye inkább a kiteljesedés az, hogy amíg lehet, azért ismerjünk meg új dolgokat is. És van egy olyan érdekes aspektusa az egésznek, hogy a tapasztalat szerzés lehet, hogy annyira már ebben a korban nem lesz újdonság, és kicsit úgy érezik, hogy kiégtünk, mert már voltam a elmúlt 20 év alatt ilyen területen is, olyan területen is. Hát vannak, láttam én életrajzokat, akiknél kétoldalnyi a lista egy 20 év alatt, vagy 10-15 év alatt, és akkor elérkezik az átlag, nem tudom, 40-45 éves korosztály oda, hogy igazából van még olyan terület, ami esetleg nem nagyon szélsőséges, és kiesik a korábbiakból, korábbi halmazból, de amit meg tudok ismerni, és igen, láttam arra is példát, hogy lehet, hogy valaki 45 évesen fogja elszállni magát, hogy akkor egy saját vállalkozásba fog fogni, és saját maga ura lesz, és akkor ő fogja vezetni a céget. Azt is csak úgy lehet, hogy tapasztalattal, vagy olyan szakmai segítséggel, ami esetleg nem fogja felőrölni az elmúlt 20 éves, hát nem azt mondom, hogy stresszmentes időszakot, mert olyan munkahely nincs, ahol nincsen stressz, de hogy, mert azért lássuk be, hogy egy céget vezetni, egy céget sikeresen vezetni, az nem egy egyszerű dolog manapság. A rengeteg járulékok, a rengeteg olyan külső hatás, amihez alkalmazkodni kell, de ebben is van kihívás, tehát igazából önmegvalósításról szól ez az időszak, én úgy gondolom, meg lehet maradni, és igen, nagyon sokat láttunk a múltban arra is példát, én elég közelről is, a saját nagyszüleimen keresztül, akik elkezdtek dolgozni 18-19 évesen, és mind a nyugdíjba vonulásukig, ugyanazon egy munkahelyen, persze, különböző területeken, földrajzi helyezkedés tekintve, de hogy egy munkahelyen ledolgozták azt a szükséges időt, ami a nyugdíjba vonuláshoz kell. Tehát így is lehet, ez ugye régebben, korábban sokkal könnyebben ment, most azért, mert nem ez a trend, és azért látszik és látszólik az, hogy mindenki vágyik egy kicsit a megújulásra és a megújításra. Egy fontos dolog van, hogy mindent a saját maga idejében tegyünk, mert lehet, hogy már egy idő után ki fogunk csúszni belőle. Nem saját magunk miatt, hanem hanem a külső hatások, a külvilág, a külső megítélések alapján kerülhetünk bele ebbe a nem éppen kellemes burokba. Úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy ha van lehetőség, akkor igen, ez a korosztály próbáljon meg kicsit úgy megújulni.
0: Az életközepi válságról volt szó, illetve a benne rejlő lehetőségekről. Az elmúlt percekben most pedig zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában. A következőekben a depresszióról ejtünk pár szót. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a lelki állapot, a hangulati élet és az érzelmi beállítódás mint pszichés funkciók összefüggenek a napi történésekkel, az évszakokkal, az egyes élethelyzetekkel, életciklusokkal. Kihatnak az egyén egyéb életfunkcióira, magatartására, munkavégző és koncentráló képességére, a külvilághoz és önmagához való viszonyulására. Egy sötétebb nap, a szeles, hideg időjárás természetesen befolyásolja ezeket a működéseket, sokakat visszahúzódóbbakká, kedvetlenebbekké tehet, ám fontos tudni, hogy egészséges esetben csak átmenetileg. Hogy az ember élénken reagáljon a külvilág ingereire, valójában azt jelenti, hogy a természet és a társadalom részeként védi önmagát a káros hatásoktól, érzékeli és feldolgozza a történéseket, hogy azokhoz alkalmazkodni tudjon. A hangulatunk is felfogható jelzőrendszerként, amely arról ad információt, mennyire vagyunk a komfortzónánkban, és lehetőséget ad arra, hogy ha érzékeljük a kibillenést, akkor tegyünk azért, hogy visszakerüljünk az alaphelyzetbe. Igen ám, de van, amikor a kibillenés már túl hosszú ideig tart, és a szokásos védelmi manőverek elégtelenek ahhoz, hogy ismét pozitív, de legalábbis ne negatív hangulati állapotba legyünk. Az emberek többnyire az alaphelyzethez képest is jobban szeretnének lenni, de sokan nem gondolnak arra, hogy a pozitív irányú kibilleneshez is impulzusok kellenek. Ezért lenne érdemes elfogadni, hogy valójában a probléma és konfliktusmentes lét, amikor semmi rossz nem történik, a szokásos napi lét maga a pozitív lelki állapot. Ilyenkor ugyanakkor megszülethet a lehetőség a jó és szép dolgok észrevételére, a nyugodt pillanatok tudatos megélésére. Jó lenne, ha a rossz kedv vagy hangulat ösztönzőleg hatna ránk, hogy tudatosan tegyünk azért, hogy visszakerüljünk az alapállapotunkba. Ilyenkor a pihenés, a különféle sportok, az állatokkal foglalkozás, a baráti csevely, esetleg egy kiruccanás fel tudja dobni az embert. Nem így azoknál, akiknél a hangulat zavara már tartóssá vált, és akkor is jelen van, amikor azt külső hatások nem indokolják. A tartós negatív lelki beállítódást és energiaszintet, amely indokolatlanul, legalább két hete fennáll, depressziónak nevezzük. A hangulati élet addigi egyéni jellemzőinek tartós megváltozása az egyén számára kellemetlen diszfunkciókat okozhat, mint például csökken a munkavégző képesség, testi panaszok jelentkeznek, konfliktus helyzetek alakulhatnak ki az illető megváltozása miatt. Ha mindez az addigi életvitel jelentős felborulásával jár együtt, már pszichiátriai zavarként értékelendő. Ilyenkor a depressziós beteg és gyakran a környezete is szenved az állapot miatt. Szomorú tény, hogy hazai és nemzetközi epidemiológiai kutatások igazolják, a depresszió gyakorisága a világon mindenütt egyre növekszik. Jellemző, hogy a beteg először önmaga próbál kilábalni, vitaminokkal vagy különféle gyógynövényes készítmények fogyasztásával. Ennek oka legtöbbször az ismeretek hiánya, a gyakori téves információk, a szégyen vagy a félelem a stigmatizációtól. Ellentmondásnak tűnik, de tény, hogy ezek a betegek az átlag populációhoz képest gyakrabban veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, illetve a táppénz lehetőségét. Ezek a tények arra figyelmeztetnek, hogy a depresszióról időről időre érdemes beszélni, hiszen nem csupán egyéni és családi, hanem társadalmi károkat is okoz. A depresszió tehát nem azonos a múló rossz kedvel, a hátrányos társadalmi és szociális helyzet esetén tapasztalható rossz közérzettel, elkeseredéssel. Bármely társadalmi rétegben előfordulhat, sőt a betegek jelentős része az átlagnál jobb körülmények között él. A depresszió kialakulása komplex folyamat, amelynek fő faktorai a genetikai hajlam, a neurobiológiai háttér, a szociális és társadalmi környezeti tényezők. Jó hír, hogy a depresszió az egyik legsikeresebben kezelhető pszichiátriai betegség. A kezelés három pillére a pszichoedukáció, tehát az ismeretek átadása a beteg és családtagjai részére. Akkor a másik a pszichofarmakoterápia, tehát a modern hangulatjavítók és szorongásoldók alkalmazása. És a harmadik az egyénhez igazodó pszichoterápia. Sokak számára félelmetesnek tűnik a gyógyszerek szedése, ugyanakkor a súlyosabb korformák esetén a leggyorsabb és legsikeresebb eredményt ezekkel érhetjük el, szem előtt tartva, hogy a páciens életét megismerve hozzá kell őt segíteni ahhoz, hogy a későbbiekben sikeresebben küzdjön meg élete hullámvölgyeivel. Robi, a depresszió az egy komoly pszichiátriai betegség, ugye két hete fennálló, de és nyilván ott ez orvosi vagy pszichiátriai beavatkozást igényel, de azért van egy út, ami oda vezet. Ha valaki érzi már magán, hogy napok óta rossz kedve van, vagy már egy hete, akkor már esetleg megjelenhet ez a depresszió közeli állapot, hogy szerinted mi tud segíteni abban, hogy valaki minél inkább elkerülje ezt az állapotot az élete során?
3: Maga a megelőzés az nagyon fontos itt is, mint minden betegség esetén, mert ugye ez is egy betegség, egy lelki betegség, és nagyon fontos az, hogy felismerjük azt, hogyha baj van, és felismerjük azt, hogyha segítségre van szükségünk. Azt, hogy hogyan tudjuk ezt megelőzni, hát nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a saját magunk számára kikapcsolódást nyújtó és okozó bizonyos tevékenységeket. Egy kicsit azt mondom, hogy szálljunk időt magunkra. Tehát ha nem minden esetben a hétköznapi rohanás és a pörgés legyen az életünknek a legfontosabb eseménye, hanem igenis legyenek körülöttünk barátok, legyenek körülöttünk emberek, legyenek olyanok, akikre tényleg az életünket is rá tudnánk bízni, és azért akikkel lehet, és akik nyitottak rá, azokkal próbáljuk meg megtalálni a közös hangot, és minél többet, mert minél több emberrel vagy körülvéve, annál kevésbé válsz depresszív hangulatba. Mégpedig azért, mert nem a figyelmed nem oda fog terelődni, hogy éppen melyik ujjadba harapjál, kvázi éppen melyik problémádon rágódj, hanem lehet, hogy a közösség, az a fajta közösségi élet, az segíteni fog abban, hogy lehet, hogy a 10 problémából, kvázi 10 újból egyet meg tudsz, kettőt oldani, már az is egy hatalmas nagy 20%-os sikerélmény, hogy a közösség hozzásegített ahhoz, hogy ki tudjál lábalni, akár egy, nem tudom, gondolok itt fizetési nehézségekből, vagy gondolok egy párkapcsolati probléma feldolgozásából. De hát ugye nem mindig kell a depresszív hangulathoz ez, hanem kell az, hogy hajlamos legyen valaki arra, hogy bele zuhanjon ebbe az állapotba. Amikor már úgy nagyjából is vannak, akik tudatosan élnek depresszív életet, tehát tudatosan azt akarják, és nem mondom azt, hogy mindenki, tehát itt tisztelet a kivételnek, de hogy vannak olyanok, akik úgy próbálják saját magukra felhívni a figyelmet, hogy így kimondom most őszintén, hogy saját magukat sajnáltatva, ugye azt tükrözik, hogy ők egy ilyen szerencsétlen, rossz, sanyarú életet élnek, és a sors, amit ő kapott, az minden csak nem jó, ő mindenből csak a negatívat látja, és ez borzasztó, és kész, és akkor hát majd őt sajnálják. Ilyen is van, ilyen személyiség, na most ezzel nem nagyon tud mit kezdeni ugye a közösség, meg az emberek. Minden esetre én azt gondolom, hogyha tudjuk azt, hogy mit szeretnénk elérni az életünkben, tudjuk azt, hogy milyen célokat fektetünk ki a saját életünkbe, amit hozzáteszek, olyan célokat, amit megvalósítunk, vagy megvalósítható. Mert ahhoz, hogy elkerüljük azt a depresszív hangulatot, kvázi ahhoz, hogy rosszul érezzük magunkat, mert sikertelennek, rossznak ítélünk meg mindent, ahhoz nem kell más, mint sikerélmény. Sikerélményeket pedig úgy tudunk szerezni, úgy tudunk gyűjteni, hogyha célokat állítunk magunk elé. És úgy tudjuk a célokat megvalósítani, hogyha olyan célokat adunk magunk elé, ami reális a saját életünkre nézve, viszont örömet okoz annak beteljesítése. Tehát kvázi igazából saját magunk tudunk eljutni egy depresszív állapotba, és saját magunk tudjuk elkerülni a depresszív állapotot is, ha olyan célokat tűzünk ki magunk elé, hogy igen, most ezt én meg fogom valósítani, megvalósult, és örülök, és nem fogok azon gondolkodni, hogy az én életem sanyarú.
2: A depresszióról beszéltünk, illetve a megelőzési lehetőségeiről itt a Pszichoaktívban, most pedig zenével folytatjuk adásunkat.

Ilyen napra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora hallható, és most pedig színes hír következik a pszichológia világából. Élet céllal könnyebb egészségesnek lenni. Míg egyeseknek folyamatos küzdelem az egészséges életmód, mások játszik könnyedséggel birkóznak meg vele. De mi lehet a titkuk? A Pennsylvániai Egyetem kutatói szerint a magyarázat a személyes életcéloknál keresendő. Elméletük szerint az egészséghez fűződő döntések akármilyen jelentéktelen helyzethez kapcsolódnak is, belső konfliktussal járnak. Ennek mértéke azonban eltérő lehet. Feltevésük szerint, akiknek stabil az életcéljuk, azoknál kisebb feszültséget okoz meghozni ezeket a hétköznapi döntéseket az egészségükért, míg elveszettebb társaiknak. A kísérletben túlsúlyos emberek vettek részt, akiket előbb az életükre ható főbb célokról kérdezték, majd mozgást, edzést hirdető, egészségtámogató üzeneteket mutattak nekik. Funkcionális mágneses rezonancia vizsgálattal követték nyomon, hogy az üzenetek mekkora aktivitást váltanak ki azokon az agyterületeken, amelyek a döntési bizonytalansághoz kapcsolódnak. A kutatók sejtését messze menőkig igazolták az eredmények. Az erősebb életcéllal rendelkezők kisebb agyi aktivitás mellett inkább értettek egyet az egészség megőrző üzenetekkel, mint a céljaikban bizonytalanabb társaik. Az agyi aktivitásból ráadásul megbízhatóan lehetett következtetni az egyén egyetértésére vagy ellenállására is, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Egy tudományos érdekesség volt hallható a pszichológia világából az elmúlt percekben, most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez.

0: szeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
1: Fájdalom csillapító.
0: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: 3500 milliárdos közlekedés fejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázis alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által is mert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
3: Időjárás.
4: Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.

0: turista.
1: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a pszichológiai tematikus magazin műsorunkban, és műsorvezető társam Erdős Robi is itt ül velem szemben.
2: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
1: Hogy vagy az elvárásokkal?
2: Hát van bőven az életemben is, meg saját magammal szemben is, meg külső elvárások is szerintem. Nagyon sokan mindenki elvár mindenkitől mindent, talán a saját magától kevésbé. Úgyhogy azért egy elég nehéz világban élünk ebből a szempontból, hogy meg kell felelni, vagy érezzük a megfelelési kényszert.
1: Hát arról is beszélni fogunk, hogy ez a megfelelési kényszer, ez hogyan hat az önértékelésünkre, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a mai adásunkban. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a kognitív torzítások tudományos meghatározása előtti korokban is tudott arról az emberiség, hogy saját logikai hibáink segítségével képezzük le az érzelmi világunkat, hiányosságainkat, kiábrándultságunkat. A környezet születésünk óta elvárásokkal vesz körül, mi pedig alkalmazkodunk. Szüleink, családunk, társas közegünk, iskolatársaink és munkahelyünk, barátaink és barátaink posztjai, kommentjei mind-mind diktálhatnak különböző elvárásokat. A 19. században sem volt tehát egyszerű a helyzet, ám napjainkban a szerep összevonódások miatt a szerepelvárások nyomása is megnő. Például vonzó nőnek, szuperanyának, konyhatündérnek, kiváló szakembernek lenni egyszerre, mondjuk csak ki, lehetetlen. Vagyis sokszor összeegyeztethetetlen külső elvárások csapdájában vergődik a 21. századi ember. Bonyolult és gyorsan változó világunk értelmezhetetlen, viszont nyomasztó mennyiségű elvárással vesz körül bennünket. Nem ugyanazért sértődik meg az anyós vagy a főnökasszony, a régi osztálytárs vagy az új szomszéd srác. Elvárások érkeznek a plakátokról, az edzőteremből, a munkai megbeszélésekről, a baráti találkozókról, sőt, saját magunktól is. Elvárások mentén formáljuk önértékelésünket, viszonyainkat, viselkedésünket, döntéseinket, cselekedeteinket, követelményekkel és igényekkel fordulunk párunk, gyermekeink felé is. Az elvárásoknak már az elképzelésüknek is óriási hatalmuk van a hozzáállásunk és így az életünk eseményei felett is. Az ilyen típusú feladatokkal sosem szoktam megbirkózni, gondolhatja magában az ember, és ezzel a gondolattal nyomban el is kezdi letekerni saját lelkesedését, hitét, motivációit. És hát persze ezek után nem is birkózik meg a feladattal, és így nem csak önbeteljesítő jóslatot, hanem ördögi kört is produkál. Legközelebb még bizonytalanabbul áll hozzá. Nem is beszélve a külső és a belső elvárások oly gyakran kibékíthetetlen ellentétéről. Lassan 50 éve annak, hogy Tori Higgins, amerikai pszichológus megfogalmazta elméletét a self-diszkrepanciáról, ami az a jelenség, amikor egy ember eredményes, sikeres és közben mégis rosszul érzi magát. Például azért, mert attól tart, hogy így sem felel meg az elvárásoknak, a vélteknek és a valósaknak sem. Belső ellentmondásainkat, szerepeinken belüli konfliktusainkat csökkenthetjük azonban, ha az elvárásokat szűrjük, megválogatjuk. Továbbá kompromisszumokkal és ha kell, akár távolodással vagy kilépéssel. Tehát mondjuk egy szakítással vagy munkahelyváltoztatással. Másfelől persze, ha nincsenek elvárások, akkor tájékozódási pontok, keretek és szabályok sincsenek, amelyek nélkül kaotikus helyzetben magunkra maradnánk. A megfelelő elvárásokra mindenkinek szüksége van. Ám ha az elvárások nem reálisak, vagy éppenséggel ellentmondóak, akkor kétségbe is eshetünk. Hiszen mindegy, mit csinálunk, úgysem tudunk megfelelni. Márpedig hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy ha nem felelünk meg az elvárásoknak, akkor majd megítélnek és nem fognak szeretni bennünket. Aki nem azonnal adja le a kiosztott munkát, az ügyetlen, aki csak két fogással készül a születésnapi ebédre, a fantáziátlan, aki szintidő fölött teljesíti a túrát, az eltunyult, aki két buliba is ugyanazt a ruhát veszi fel, az igénytelen. Ha a vezető csalódik bennünk, mert nem bírjuk a terhelést, hiszen nem vállaljuk hétvégére az extra munkát, akkor mi is csalódhatunk magunkban. Holott nagy dicséretet érdemelnénk a határok megtartásáért, a munka-magánélet egyensúly oltalmazásáért. Mindez persze ott kezdődik, hogy az óvodában csáléra sikerült ugye a homokvár, az iskolában a meg nem szerzett piros pont, a gimnáziumi szavaló versenyen ejtett hatalmas baki ellenére is szerethetők, elfogadhatók lehettünk volna. A kimondott vagy kimondatlan elvárásokat diktáló, sugalmazó szüleink, nagyszüleink, tanáraink részéről. Aki kisgyermekkorában megéli, hogy bíznak benne és támogatják, akkor is, ha hibát ejt, ha nem teljesít, az később is könnyebben birkózik meg a változó környezet által diktált elvárásokkal. Más szégyent és szorongást érez, ha úgy találják, hogy adott helyzetben nem tudott megfelelni, vádolja és emiatt akár el is utasítja önmagát. Márpedig ez tovább gyengítheti az önértékelést, és ezzel futunk neki a következő megfelelési helyzetnek, jó eséllyel akadályt gyártva belőle. Belső elvárás, amit saját magunk számára határozunk meg. Nem mindegy, hogy külső vagy belső elvárások kapcsán ugráltatjuk saját magunkat. Mint ahogy az sem, hogy mi az, amit szeretnénk, és valójában mire is számítunk. Bizonyára találkoztunk már olyan emberrel, talán közeli kapcsolatban is voltunk vele, akiről kiderült, hogy éppen azért támasztja a legképtelenebb elvárásokat velünk kapcsolatban, hogy azt gondoljuk magunkról, nem tudunk megfelelni. Ilyenkor sokat segít a népi bölcsesség, ami azt mondja, hogy ne szaladj olyan szekér után, ami nem vesz fel. Mivel világunk valóban bonyolult és egyre gyorsabban változó, borítékolható, hogy a legtöbb élethelyzetünkben találkozunk majd jó akarókkal, akik állítólagos javító szándéktól vezérelve felhívják majd figyelmünket hiányosságainkra, elmaradásainkra, mulasztásainkra. Nem elég beazonosítani, kezelni is kell őket, ettől leszünk erősebb kapcsolatban saját belső elvárásainkkal. Szóval vannak külső és belső elvárások, és hát sokszor ezek ugye nem túlzottan jó hatással vannak az önértékelésünkre, meg túlzottak, de azért azt is itt arról is szó volt, hogy valamilyen szinten elvárásokra meg szükségünk van. Szerinted hogy lehet megtalálni az ideális egyensúlyt, vagy mi az, ami segít eldönteni, hogy mi az, ami egy megfelelő elvárás, és mi az, ami meg már egy túlzó, nem építő jellegű. Te hogy látod ezt, Robi?
2: Az arany középút megtalálása az mindig nagyon nehéz mindenféle területen. Hát pont itt is azért jól esik az, hogyha van valamilyen szintű elvárás, mert akkor számítanak rád, akkor figyelnek rád, akár egy párkapcsolatban is például. Tehát, hogy van egy elvárás, és akkor tudod teljesíteni. De persze nagyon fontos az, hogy nem a megfelelőség kényszerig kell elmenni ebben az adott helyzetben. És igen, van elvárás egy adott munkahelyen is, és milyen jó az, amikor megdicsérnek és elismernek azzal, hogy igen, jól teljesítettél elvárásoknak megfelelően. Talán ebből erednek azok a pozitív dolgok, amiket sikernek nevezünk végül is, hogy teljesítettük elvárásnak megfelelően az adott feladatot, az adott élethelyzetet, az adott szituációt, és igen, elismerik a munkámat, az életemet, azokat a bizonyos életszakaszaimat, amik számomra is fontosak. Ez az egészséges oldala az egésznek, tehát hogy kell, és jó, hogy vannak ezek a dolgok, mert most gondoljunk bele, hogy nem lenne semmi, csak élnének az emberek úgy egymás mellett, hogy akár egy kapcsolatban, házasságban, vagy a munkahelyen, hogy úgy csinálja, amit akarsz. Tehát engem aztán végképp nem érdekel, hogy mit csinálsz, főleg azért ez egy párkapcsolat házasságban talán olyan idegen, olyan hideg, rideg dolog, hogy belőlem azt csinálsz, amit akarsz. Én nekem nincsenek feléd elvárásaim, én nem foglak megszólni semmiért, és az kicsit olyan érzés, lehet nagyon liberálisan hozzáállni ehhez a témához, hogy oké, mert hogy ilyen jó a megértés, meg az együttműködés, meg minden, holott számomra inkább azt tükrözi, és nem elmen be a konzervatív részre, számomra inkább azt tükrözi, hogy igen, valóban talán nem jelentek annyit a társamnak, vagy nem jelentek annyit az én munkáltatómnak, hogy ő elvárja tőlem, vagy szabjon bizonyos korlátokat, hanem azt mondja, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Tehát kell, vagy ugyanazt a szülőknél is. Fiam, azt csinálsz, amit akarsz. Nem feltétlenül, tehát kell az, hogy belegyen szabályozva az ember egészséges módon. Mert ha a szülő azt mondja a gyereknek, a tini gyerekének, hogy te azt csinálsz, amit akarsz, kvázi ihatsz, dohányozhatsz, drogozhatsz, menjél el bulizni, hajnalban jössz haza majd, akkor mi lesz a gyerekből? Mi lesz a gyerek egészségével? Tehát kvázi azt tükrözi, hogy nincsenek elvárások, nincs szabály, tehát nem fontos a szülő számára a gyerek egészsége, jövője. Tehát kellenek, mindenképpen kell, hogy legyen ilyen egészséges, és tényleg ez normál keretek között kialakított elvárási rendszer, de semmiképpen sem szabad, hogy ettől bármi függjön. Tehát elvárom tőled, hogy nem kitűnő legyél, de mondjuk elvárom tőled, hogy 2-4-es legyen, a többi 5-ös a bizonyítványodban. De ha már 2-4-es helyett 3-4-es lesz, akkor már szobafogság, és nyáron nem mész sehová egy hónapig. Tehát nem ilyen szinten. Az elvárásokból egy kicsit ki lehet csúszni. Tehát ha gyere haza 10-re, de ha 10:30-re jön haza, nem lesz gond. Tehát egészséges módon várjunk el, és ebből lesz egyébként egy idő után megfelelősségi kényszer, hogy ilyen kisebb csúszások miatt esetleg mi olyan szigorú szabályokat fogunk bevezetni bármilyen az élet, bármilyen területén, ami hátrányos helyzetű lesz.
1: Az elvárásokról beszéltünk, illetve arról, hogy ez hogyan érintik az önértékelésünket. Most pedig zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. És a következőekben az evészavarokról beszélünk majd, illetve azon belül is olyan újfajta evészavarokat fogunk ismertetni, amelyek mostanában terjednek el. Jelentős szakmai versenynek lehetünk manapság szemtanúi a pszichológiában. Az evési magatartás befolyásoló szabályozók 4 tengely mentén kategorizálhatók. 1 a mennyiség, hogy mennyit együnk, a 2 az a minőség, hogy mit együnk, a 3. az időzítés, hogy mikor együnk, és a 4. az evés mód, hogy hogyan szerezzük meg, készítsük el és fogyasszuk el az ételt. Bármely patológiás viselkedés a szokványoshoz képest szélsőséges. Az extremitás adódhat egyrészről a túlszabályozottságból, másrészt a szabályozatlanságból. Az evés bármelyik szabályozott tengelye lehet túlszabályozott, rigid, dogmatikus, fanatikus. Vagy lehet alulszabályozott, kaotikus, anarchikus. Az elhízás esetén mennyiségi és minőségi szempontból is szabályozatlan a rendszer. A táplálék túlfogyasztása a probléma magva. A kóros soványság esetén viszont mind a mennyiségi, mind a minőségi tengely túlszabályozott. A 4 szabályozott tengely extrém végpontjainak mátrixa a legkülönfélébb potenciális evészavar konstellációkat adhatja. Ezzel a módszerrel a tünetek súlyosságát becslő kérdőív hozható létre, ennek alkalmazásával egyes szubkultúrákban összehasonlító epidemiológiai vizsgálatok végezhetők. Azonosíthatók lehetnek különféle kulturális, gazdasági és társadalmi feltételek, amelyek segítenék a jelenségek megjelenését és elterjedését. A ma még virtuális evészavarok megelőzésére, leküzdésére kommunikációs stratégia, terápiás irányelv dolgozható ki, mielőtt a zavarok ténylegesen meg is jelennének. De nézzük most meg azt a 3 evészavart, amely újonnan jelent meg. Az egyik az a komputorexia. Bizonyos személyek számítógépes játék közben vagy a közösségi médiába merülve olyan intenzív flow élményt élnek át, hogy nem érzékelik a testük fiziológiai igényeit és jelzéseit. Nem reagálnak az éhség vagy a szomjúság jelzéseire, nincs idejük alvásra. Vannak már olyan tragédiák délkelet-ázsiai történetekből, amikor a számítógép előtt ülve éhen haltak és kiszáradtak kompjúterfüggő fiatalok. Az evészavarok gyakori kibernetikai mechanizmusa a hiányzó feedback, azaz a visszacsatoló mechanizmus. A komputorexiában és az anorexiában a hiányzó éhségjelzés a probléma lényege, míg az elhízás során a jó lakottság élettani jeleinek nem érzékelése a probléma. Egy másik evészavar a szkatorexia. Itt az intim viszonyrendszerben problémát jelenthetnek a székeléssel járó zajok és szagok. Az összeköltöző párok, kollégisták, albérlet és táborlakók, vagy éppen a kórházba kerülők táplálkozási problémája lehet a szkatorexia. Az egyén képtelen a saját szociális képébe integrálni a táplálkozás végtermékével kapcsolatos ingereket, ezért kerüli a székelést. A marketing kommunikáció a reklámok által olyan illetidegen mércét és elvárásokat ír elő, ami a biológiai létezéssel együtt járó folyamatokkal összeegyezthetetlen. A reklámban felvázolt ideális személy haja nem korpás, nem izzad, nincs szájszaga, és feltehetőleg a széklete is illatos. A szkatorexiának számos egészségügyi veszélye van, és számos járulékos evési szokással jár. Az étkezés minősége és időzítése megváltozik. Könnyen emészthető és a megfelelő időpontba időzíthető székelést lehetővé tévő ételeket fogyaszt, a táborban 5 napig nem székelő személy az utolsó napokon már nem is eszik. Van, aki napokig nem székel a nem megfelelő körülmények között, nem mer bemenni vagy kijönni a toalettből. Lényegében bujkál. Addig kell várnia, amíg minden életjel eltűnik a környezetből. A székelés időzítéséhez hashajtókat, valamint széntablettát egyaránt tart magánál. A téma tabu jellege miatt ez az elterjedt probléma a mai napig kibeszéletlen. És a harmadik evészavar az a multirexia, nagymértékű súly vagy izomgyarapodás, amelyet rövidesen nagymértékű zsír vagy izomvesztés követ, és amely változások egymás utánisága lassan körforgássá válik. Rövid idő alatt többféle evés és testkészzavar tünetei is diagnosztizálhatók. Az előző héten bulimiás tünetei voltak, aztán anorexiás, utána falás rohamai is vannak, elhízik és a ciklus kezdődik előről. A testi változásokat színuszgörbéhez hasonló hullámvonallal lehetne érzékeltetni. A multirexia napjainkban gyakorta megfigyelhető filmsztároknál. A szerep kedvéért hol sovány, hol kövér, hol pedig izmos. A híresség testi változásai okot adnak a sajtónak, hogy foglalkozzon a sztárral, a népszerűsített testsúlyváltozás pedig mintául szolgál a rajongók körében. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Te hogy látod, Robi, hogyan lehet elkerülni manapság a médiának, illetve a számítógépes környezetnek a evés zavarokra befolyásoló hatását?
1: Nagyon nehezen, mert hogy ugye a média és a minden, ami körülvesz minket, a gépek, azok elég nagy hatással vannak most már ránk. Tény és való, hogy azért változik a kultúra, tehát illetve nem csak a kultúrát, a technológia is. A kultúra az talán nem, mert hogy aki régen 10-20-30 évvel ezelőtt még újságot olvasott, papír alapú újságot, akár evés közben is volt egy ilyen rossz szokása, az most lehet, hogy átvált mobiltelefonra, és mobiltelefont fog olvasni. Tehát igazából nem változott semmi, csak a technika kvázi ugyanazt csinálja, csak más eszközzel. Nem merek belegondolni abba, hogy esetleg 20 év múlva a telefont mi fogja majd felváltani. De tény és való, hogy igen, a technika fejlődése az nyomon kíséri az életünket, és beavatkozik az életünk mindenféle tevékenységébe, szakaszába, úgy, ahogy akár a testi egészségünkre vonatkozóan is, azért nagyon sok olyan dolgot látunk, tapasztalunk, hogy addig, amíg korábban 10 évvel ezelőtt az emberek egy munka után kimentek sétálni, elmentek biciklizni, bármilyen másik tevékenységet választottak. Hozzáteszem, hogy nagyon szívesen elbeszélgetnék olyanokkal, akik mondjuk 30 éve vagy 40 éve voltak, 30-40 évesek, mondjuk ott vannak a saját szüleink, de hogy ők akkor hogyan élték, és nem az volt, hogy telefon, nem az volt, hogy mobilozzunk este, és ülünk a tévé előtt, és nassolunk, és ezt teszünk, meg azt teszünk, hanem kimentek sétálni, biciklizni, ott volt a kert, kerti munka, stb. Tehát átformálódott ez az egész egy picit, és ugye ez átformálja a táplálkozási szokásainkat is teljes mértékben, mert lehet, hogy elfeledkezünk arról, és nagyon sokszor szokták mondani, hogy amikor eszel, akkor egyél. Tehát, hogy nem tévéz, ne számítógépez, ne játsszál közbe számítógépen, ne PlayStation, ez is sorolhatnám még sokáig, mert egyszerűen nem tudod, hogy mit eszel. És nagyon sokszor nem érzed az ízeket, habzsolsz, teljesen másra figyelsz. Egyszerűen jól lakni, jól laksz, de utána pedig jön egy olyan érzés, hogy mit ettem? És egy-két óra múlva lehet, hogy éhes leszel. Ez az egyik része, a másik része az, amikor nem oda koncentrálsz, és ilyenkor jönnek az evészavarok, evészavarhoz vezető problémák. Amikor már nem a kajára és az étkezésre figyelsz, hogy jól megrágd az adott ételt, hanem jóformán darabokat eszel, és úgy nyeled le, tehát nem lesz semmi problémád belőle, mert a szervezet nem azonnal fog reagálni rá. Hanem most gondoljunk bele, hogy egy megrágott ételt a gyomor mennyivel könnyebben fel tud dolgozni, és meg tud emészteni, és mennyivel kevesebb energiát kell beleölnie, hogy megemésztődjön az adott étel, mint olyan darabokat eszel, és sokkal több energiára lesz szükség a szervezetnek, sokkal jobban megerőlteted a gyomrodat, és ezáltal egy-egy idő után legyengül, mint minden gépezet, mint minden motor, lesznek problémák, mert túl lett erőltetve. Úgyhogy mindenképpen figyeljünk oda arra, hogy hogyan étkezünk, miként étkezünk, aki kapcsolatban van és van társa, vagy ott vannak a család, vagy bárki, próbáljunk meg, vagy barátok, próbáljunk meg közösen összehozni egy ebédet, egy vacsorát, egy bármit, és akkor társaságban eltölteni azt az ételt, mert talán kicsit jobban oda tudunk figyelni.
0: Arról beszéltünk, hogy a mai körülmények milyen új evészavarokat hoztak létre, illetve mire érdemes figyelni ahhoz, hogy a lehető legjobban elkerüljük ezt a saját esetünkben. Most zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV-kötőjel naih.hu.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves pszichoaktív hallgatónak. Itt a pszichológiai magazin műsorunkban és a mindfulness élettani hatásairól fogunk most beszélni. A HVG Extra pszichológia magazin szerint ma a mindfulness az orvostudomány egyik legintenzívebben kutatott témája. Egyre több a tudományos bizonyíték, amely alátámasztja azt a több ezer éves tapasztalatot, hogy a meditáció jót tesz testnek, léleknek és igen alkalmas a mindfulness gyakorlására. A mindfulness, azaz a tudatos jelenlét a civilizációs betegségek ellenszéruma. Mielőtt azonban az alvási problémákkal, magas vérnyomással, depresszióval vagy allergiákkal küzdő hallgató lerohanna a patikába egy doboz mindfulnessért, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a mindfulness-t nem lehet bevenni, csak gyakorolva lehet alkalmazni. Viszont így legalább mindig kéznél van és nem fogy el soha, na meg olcsó is. Igaz, az elején érdemes lehet esetleg tanfolyamra járni, de utána már megy magától is, mintha egy doboznyi fájdalomcsillapító tabletta megtanítaná, hogyan tudjuk saját magunk csökkenteni a fájdalmunkat. A tudatos jelenlét egyik legjobb alkalmazási módja a meditáció, amelyben a figyelem és a gyakorlás a kombinált hatóanyag. Ha mindkettő jelen van, sokat javulhatnak testi működéseink, azonban ha csak az egyik, akkor ne várjunk csodát. Ha megvizsgáljuk, mi a hatásmechanizmusuk ezeknek a hatóanyagoknak, könnyen megérthetjük, hogyan változtatja meg szervezetünk működését a mindfulness gyakorlása. A meditáció egyik kulcsa a figyelem fókuszálása és figyelmünk megfigyelése. Tehát amikor meditálunk, elkezdünk egy valamire odafigyelni, mondjuk a légzésünkre, mert az kéznél van, valamint elég jól érezhető. Elkezdünk figyelni, aztán pár pillanat múlva észrevesszük, hogy már nem a légzésünkre figyelünk, hanem elmerengünk, esetleg szorongunk valamilyen múltbéli vagy jövőbeli eseményen. Meditációkor tehát edzük a figyelmünket és a figyelmünket figyelő figyelmünket, aminek az lesz a következménye, hogy egyre jobban tudunk majd koncentrálni arra, amire szeretnénk. És egyre kevesebbszer fogunk elkalandozni. A meditáció tehát tulajdonképpen mentális edzés, és mint minden edzésnek ennek is számos pozitív hatása lesz. Egy Harvard-i kutatócsoport képalkotó eljárások segítségével azt találta, hogy agyunk figyelemért és magatartásunkért felelős területein jelentősen megnőtt a szürkállomány denzitása, azaz sűrűsége. A mindfulness, illetve a meditáció másik hatótényezője az úgynevezett nyitott vagy megengedő figyelem. Miközben meditálunk, nem csak a figyelmünk összpontosítása fontos, hanem az is, ahogyan figyelünk. Hétköznapi életünkben mindig el akarunk érni, vagy meg akarunk csinálni valamit. Mindig van valamilyen elvárásunk, célunk. Meditálás közben cselekvő üzemmódból átváltunk létező üzemmódba. Úgy figyelünk, hogy nem akarunk elérni semmit, csupán figyeljük, kíváncsi, megengedő, elfogadó attitűddel, hogy mit is tapasztalunk a testünkben. Hogy milyen érzések, érzetek, gondolatok vannak bennünk, és anélkül, hogy meg akarnánk változtatni, szemrevételezzük őket. Ha a figyelmünket hosszabb ideig egy valamire összpontosítjuk, szervezetünk a stresszelő, úgynevezett szimpatikus tónusú üzemmódból átkapcsol a feltöltődő, regeneráló, paraszimpatikus tónusú üzemmódba. Mivel a jelen pillanatra koncentrálunk, nem stresszelünk semmin, szervezetünkben csökken a stresszhormonok szintje, aminek következtében csökken a vérnyomásunk, a szívfrekvenciánk és a különböző gyulladásos molekulák szintje. Mivel a szívünk elkezd lassabban verni, csökken a szívizom oxigén felhasználása, és a hosszabb diasztólés szakasznak köszönhetően több tápanyaghoz és oxigénhez jutnak szívizom sejtjeink. Ha éppen meditálunk, meglehetősen alacsony a valószínűsége, hogy infarktust kapjunk. A légzésünk is egyre lassul és mélyebbé válik. Amellett, hogy ez jót tesz a szövetek oxigén ellátottságának, van egy másik nagyon fontos hatása is, csökkenti a gyulladásos cikotinek termelődését. A gyulladás immunrendszerünk első számú védelmi vonala, amely a stresszválasz során automatikusan bekapcsol. Immunrendszerünk azonban csak szűk tartományban működik optimálisan. Mind a túlműködés, mind az alulműködés problémákhoz vezet. A rendszeres meditációval immunrendszerünk működése ebben a hatékonyságban tartható. Így okkal remélhetjük, hogy rendszeres gyakorlással sokkal ellenállóbbak leszünk a betegségekkel szemben. Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy a mindfulness és a meditáció nem csodaszerek. A tudatos jelenlét kizárólag akkor fog hatni az életünkben, ha rendszeresen gyakoroljuk. Viszont akkor egészen biztosan hatni fog. Paradox módon csak akkor, ha nem várjuk el, hogy hasson, hanem csak megengedően, elfogadóan, kíváncsian megfigyeljük saját testünk jelzéseit. Csak annyi a dolgunk, hogy időt adjunk a szervezetünknek, hogy mindent rendbe tegyen. Szóval itt ugye most előzőleg arról beszéltem, hogy a meditáció az milyen sok jótékony hatással van a tudatos jelenlétünkre, illetve az egészségünkre, meg a hangulatunkra, de szerinted még ezen kívül mondjuk milyen olyan hozzáállás, napi aktivitás, akár gyakorlás segíthet a hétköznapi életünkben abban, hogy mondjuk lecsillapodjunk, a figyelmünk az ne a múlton és ne a jövőn legyen, hanem minél inkább a jelenben lenne. Szerinted mi tud ebben segíteni még?
1: Pozitív hozzáállás mindenképpen, és ahhoz, hogy pozitívan tudjunk hozzáállni, ahhoz pedig értékelnünk kell azt, amit elérünk, azt, amit kitűztünk magunk elé, célokat megvalósítani. Úgy tudjuk elérni azt, hogy a mában éljünk, hogyha tudjuk értékelni az apró dolgokat. Tudjuk értékelni azt, amikor valaki hozzánk szól egy kedves szót. Egyszerűen tudjuk értékelni azt, amikor valaki megkérdezi tőlünk, hogy hogy vagy. Értékeljük azt, amikor valaki ránk ír reggel, hogy jó reggelt, szép napot. Tehát apró dolgokat, apró dolgokban kell meglátni azt, hogy van azért pozitív dolog is, és vannak pozitív dolgok is az életben, és arra kell rájönni, és rádöbbenni, és ez nagyon nem egyszerű nagyon sokak számára, főleg azok számára sem, akik hosszabb távra szeretnének tervezni, hogy egy picit élni kell a mában is. Mert ha folyamatosan a jövőben élünk, folyamatosan abban élünk, hogy mi lesz majd jövő héten, mi lesz az követő héten, akkor egyszerűen azt, amit most élek, azt egyszerűen elfelejtem, és nem élem meg. Nem élem meg azokat a pillanatokat, ami éppen ma történik. Nem fogok tudni mire emlékezni, hanem mindig csak várok valamit, valami jövőbeli dolgot, és nem tudom azt, hogy igen, de mi történt tegnap? Tehát nem fogok tudni emlékeket gyűjteni, és nem élem meg igazán azt, ami az adott napon történik. Ez nem egyszerű, ez nagyon nehéz úgy kezelni, és úgy alkalmazni, hogy ezt valóban így élje meg az ember. Egy picit, ha nem is 100%-ig, de most mondok egy számot, 70%-ban, ha ez sikerül, akkor már az nagy siker. De ha 50-50-ben, akkor azt mondom, hogy az is. Tehát egyszerűen az élmények gyűjtése. Már csak azért is, mert ugye sokkal felpörgetettebb a világ, és számos olyan veszély leselkedik ránk, ahol mi nem tudhatjuk, hogy éppen mi lesz holnap. Nem tudjuk, hogy mi lesz egy hét múlva. És akkor ne éljük meg a mai napot, hogyha ennyire bizonytalan a jövő. Tehát,
0: és szerinted hogyan tudjuk megélni a mai napot a lehetőleg jobban?
1: Hát csak úgy, hogy örülünk annak, ami az adott napon történik, és abból próbáljuk kihozni a maximumot. Tehát csináljunk olyan programokat, olyan dolgokat, amik igenis örömteliek, és azt tudod mondani a nap végén, hogy hú, ez nagyon jó volt ez a nap, köszönöm. Ez tényleg nagyon jól sikerült, és ebben úgy benne volt minden, ami kellett. És igen, hál' Istennek én is ez a nap, köszönöm. Ez tényleg nagyon jól sikerült, és ebben úgy benne volt minden, ami kellett. És igen, hál' Istennek én is elmondhatom, hogy vannak olyan napok,

0: egy kicsit újraéled azt, ami történt. Egy utazást, egy ebédet, egy beszélgetést, egy baráti összejövetelt. Tehát az, hogy előkerül egy-egy kép, és akkor megéled a jelent azzal, hogy így elkönyveled és megnyugszol, hogy de jó, hogy volt ilyen. Így lehet élni a múltban, de másképp nem.
1: Arról beszéltünk, hogy a mindfulnessnek milyen élettani hatásai vannak, illetve azon belül is a meditációnak, valamint, hogy milyen hozzáállás segített abban, hogy a tudatos jelenlétet a mindennapjainkban meg tudjuk élni, illetve figyelmünkkel a jelenre tudjunk koncentrálni. Most pedig zene következik itt a Pszichológiai Magazin műsorunkban, a Pszichoaktívban.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 3500 milliárdos közlekedés fejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről új közlekedés

0: szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
1: Időjárás.
0: Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, és természetesen a tudományos érdekességek mellett bőven szolgálunk helyi információval is. A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett két évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt két évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban. Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól. Mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna. Tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes színfolt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban, minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a probléma viselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezett legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely, ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Eme érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 3500 milliárdos közlekedésfejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházás miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázis alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által is mert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott

0: felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetésvégrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mint ha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
1: Időjárás.
0: Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség. Ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, ha a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, és a következőekben meg fogjuk nézni, hogy melyik a legmélyebb pontja a Balatonnak. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter közötti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. Tehát érdemes lehet egy-egy pillantást vetni a térképre, vagy akár elidőzni ezen a különleges helyen, hogyha éppen Tihany környékén jársz. Mi viszont most zenével megyünk tovább.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Mindset online magazin híre alapján az egyik központi kérdés a gyermeknevelés során, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint. A több mint 11 ezer gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon, vagy akár egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni. Aztán van itt egy másik gyermeknevelési kérdéskör, a gyermekcentrikus megközelítés. Sokan vitatják a gyermekcentrikus megközelítés pozitív hatásait, azaz, hogy érdemes-e a gyerekeket állítani a család életének középpontjába, ahol ők kapják a legtöbb szociális, anyagi és érzelmi erőforrást, mivel ez aláshatja a szülők saját jólétét. Egy tanulmány azonban rámutatott arra, hogy mikor mások jólétébe fektetünk, saját jólétünket is fokozzuk. A 136 szülő bevonásával végzett kutatásban a gyermekcentrikusabb szülők több pozitív és kevesebb negatív érzelmet tapasztaltak, és nagy arányban gondolták úgy, hogy megtalálták életük értelmét. Aztán persze megnézték a testmozgás és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is a kutatók, és 5000 brit tizenéves bevonása után megállapították, hogy a közepes, illetve erőteljes intenzitású testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik rendszeresen végeztek testmozgást. És végül megnézték azt is, hogy a tévénézés hogyan hat a gyermekekre. Az Amerikai Gyermekorvosok Szövetsége 2 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlja, hogy a gyerekek tévét nézzenek. 2 éves kor felett pedig naponta maximum 2 órát szabad véleményük szerint a képernyő előtt tölteniük. 2,5 éves korban akár már napi plusz 1 óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. Egy kanadai kutatás azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az iskola érettségre. Majdnem 2000 kisgyereket követtek figyelemmel 2,5 éves koruktól 5,5 éves korukig. Azoknak a 2,5 éveseknek, akik többet tévéztek, 5 éves korukban rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik és a szókincsük is kisebb volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudtak odafigyelni az osztályteremben, ráadásul gyakrabban estek áldozatul a kortársaik bántalmazásának. Emel hasznos jó tanácsok után ideje egy kicsit lazítanunk, és nagyon jó balatoni slágerekkel megyünk tovább. Itt a 88 héten a Balaton Rádióban.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakemberhiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakemberhiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
1: Időjárás.
2: Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Honnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100% zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: Számolok?

0: Well, who's next?
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton. Balaton rádió.

Ezen a szép napon ilyen jó zenei slágereket hallhattok, mint az elmúlt percekben, de ezt nem fogjuk abba hagyni, tehát hamarosan majd továbbra is pörgetek nektek jó kis dalokat, de most a következő percekben a Mindset pszichológiai szaklapnak egy érdekes hírét fogom megosztani veletek. Hajlamosak vagyunk a hétköznapokban elfelejteni, hogy a megértés és a bizalom kifejezésére nem csak a szavak állnak rendelkezésünkre, hanem egy sokkal alapvetőbb eszköz is, az érintés. A kissújjal született babák esetében 9 hónapos korra biztonságosabban kötődnek azok a gyerkőcök, akiket édesanyjuk gyakran dajkál. Azok a babák, akiket az anyukájuk sokszor és hosszabb ideig babusgat, szintén biztonságosabban kötődnek, mint a gyakrabban magukra hagyott társaik. Felnőtt korban sem vészel az érintés fontossága, például a párunk érintése megvéd minket a stressztől. Boldog házasságban élő nőknél azt találták, hogy kevesebb neurális választ adnak fenyegető helyzetben, ha férjük kezét fogják, mintha egy idegenét vagy senkiét. De az érintés akkor is hasonlóhat ránk, ha nem élünk párkapcsolatban, vagy ha nem egy embertársunkhoz kapcsolódunk, hanem házi állatunkat simogatjuk. Sőt, még egy plüsmackó érintése is növeli a megküzdési esélyeinket, például társas kirekesztés esetén. Akár egy barátságos hátba veregetésről, egy érzéki simogatásról, vagy egy szerelmes csókról van szó, az interpersonális érintéseknek hatalmas erejük van érzelmeinkre. Bőrünk ugyanis olyan receptorokat tartalmaz, amik stimulálják az erogén zónákat és a fájdalomra reagáló idegvégződéseket, tehát közvetlenül váltják ki az érzelmi reakciókat. Sőt, egyes kutatási eredmények szerint érintés útján képesek vagyunk akár érzelmek megkülönböztetésére is. Az interpersonális érintés érzelmi hatásának alapját a biológiában kell keresnünk. Úgy tűnik, hogy az emlősöknél az érintés spontán oxitocin felszabadulást okoz. Ez a boldogsághormon csökkenti a stresszhez kapcsolódó válaszokat. Patkányoknál figyelték meg először, hogyha 30-45 másodpercig óvatosan simogatják őket, megnő az oxitocin szintjük. Ugyanilyen hatás figyelhető meg az interpersonális érintések kapcsán embereknél. Azoknak a nőknek, akik gyakrabban ölelkeznek párjukkal, magasabb a véroxitocin szintjük, mint kevés ölelkezésről beszámoló társaiknak. Az érintés oxitocin növelő hatása csökkentheti a mindennapi stressz hatásokból fakadó kellemetlenségeket, akár családi, akár munkahelyi szituációkban. Manapság gyakran elfeledkezünk az érintés fontosságáról, pedig ezek az apró interpersonális visszajelzések nem helyettesíthetők emotikonokkal vagy gifekkel.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élinkítette volna a gazdaságot. Így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88 héten.

mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Most a zenékből ismét visszatérünk egy picit a tudomány világába. A Mindset online magazinon találtam egy érdekes hírt, amit szeretnék veletek megosztani. Biztos vagyok benne, hogy sokatok számára ismerős lehet az az érzés, hogy ami nem lehet a tiéd, mindig az kell. De vajon miért vágyunk az elérhetetlenre? Különös játszmák ezek, és ami érdekesebb, a pszichológia talán magyarázattal is szolgálhat rájuk. A megoldás elég egyszerű, a kognitív diszonancia kifejezéssel illethetjük. Több elmélet alkotó is egyetértett abban, hogy az emberi elme ellentmondásmentességre törekszik. Igyekszik ezt az állapotot bármi áron fenntartani. Ha ez az egyfajta egyensúly megborul valami miatt, akkor egyfajta feszültség keletkezik bennünk, amit igyekszünk megszüntetni. Az ember döntési helyzetben valamiféle feszültséget érez, hiszen amikor valami mellett döntünk, legalább egy másik lehetőségről le kell mondanunk. Ez pedig veszteséget jelent. Az alternatívák lehetnek pozitívak vagy negatívak, amelyek közül nehéz eldönteni, melyik lesz a legjobb vagy a legkevésbé rossz választás. Amikor például a párunk megcsal, akkor is nagyon érdekes megnézni azt, hogy hogyan birkózik meg az agyunk és a lelkünk egy ilyen csalódással. Több módszer is lehet erre, ilyen például az információ értékelése, ami alapján a párunk értékét lecsökkentjük, és átértékeljük a kapcsolatunk minőségét is. Természetesen itt majd döntenünk kell, hogy maradunk-e ebbe a kapcsolatba, vagy sem. De aztán egy ilyen lehetőség vagy módszer az új információ elkerülése vagy keresése. Például megpróbálunk meggyőződni arról, hogy tényleg megtörtént-e a megcsalás, illetve akár beleesetünk abba a hibába is, hogy meg nem történtnek tekintjük magát a megcsalás tényét, hogy csak egy félreértés volt. Tehát a kognitív diszonancia miatt választanunk kell, hogy vagy a véleményünket változtatjuk meg, vagy a viselkedésünket annak érdekében, hogy feloldjuk a bennünk levő feszültséget. És a véleményünkön általában könnyebb módosítanunk, mint a viselkedésünkön. De utolsó módszerként még az is eszünkbe juthat, hogy a társainkhoz fordulunk a diszonancia csökkentés céljából. Ez is nagyon jó tud lenni, hiszen kikérhetjük az ő tanácsukat, véleményüket, de nagyon fontos, hogy ez az ő gondolatuk és nem a miénk. És ha egy igazán jó döntést szeretnénk hozni, akkor talán az a legcélra vezetőbb, hogyha elvonulunk egy picit, magunkban elmélyedünk és ez alapján hozunk döntést. Sokszor az is előfordul, hogy valamiért ellenállunk annak, aki ostromol minket egy szerelem során, ám ha mással látjuk, fordul a kocka, mégiscsak magunknak akarjuk. Hiszen addig azt hittük, hogy mi vagyunk számára a legszebbek, csak minket akar, de most nem úgy tűnik. Ez a két ellentétes tudattartalom pedig arra sarkal minket, hogy redukáljuk a feszültségünket. A fent említett elmélet alapján vagy meg akarjuk szerezni magunknak újra a kiszemeltet, vagy lecsökkentjük értékét. Elhitetjük magunkkal, nem is néz ki olyan jól, nem is olyan kedves, nem kell nekünk. Persze az sem kizárt, hogy azért figyeltünk fel csak most rá, mivel fennáll az esélye, hogy elveszíthetjük. Nehéz kérdéseket feszegettem az elmúlt percekben, ezért egy kicsit könnyedebb világba kalauzollak el most benneteket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vizet tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
1: Időjárás.
2: Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Kellemes, szép napot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást itt a Balaton Rádióban az FM 88 héten. A munkavilágából hozok egy érdekes tudományos hírt. Eddig ugye az általános nézet alakulhatott ki, hogy a vezető az egy ilyen diktatórikus pozíciót betöltve éri el a legjobban a célját. Hát, nagyon úgy néz ki, hogy van egy olyan irányzat, ami azt mondja, hogy a szolgáló vezetés az igazán eredményes, az hangsúlyozza az együttműködést, a bizalmat, az empátiát és a hatalom etikus felhasználását. Habár az emberek évtizedek óta ismerik ezt a megközelítést, csak az elmúlt néhány évben kezdett el beépülni a köztudatba a szolgáló vezető terminusa. Az ilyen ember élesen különbözik más vezetőktől, hiszen emberei szükségleteit tartja elsődlegesen szem előtt. A szolgáló vezető mások, elsősorban a csapatába tartozók szükségleteire fókuszál, mielőtt figyelembe venné a sajátjait. De nézzük meg egy pár pontban, hogy hogyan válhatunk szolgáló vezetővé. Egyrészt fontos a figyelmes hallgatás. A mélyen elkötelezett másokat figyelmesen meghallgatni, megérteni, mit mondanak. Fontos még az empátia is, hiszen a szolgáló vezetők törekednek arra, hogy megértsék mások szándékait és nézőpontjait. Aztán a gyógyítás, ami egy újabb érv ahhoz, hogy szolgáló vezetők lehessünk. Ez a jellemző az emberek érzelmi egészségére és teljességére vonatkozik. Magában foglalja mind a fizikai, mind a szellemi támogatásukat. A szolgáló vezető folyamatosan meggyőződik arról, hogy az embereknek megvan a szükséges tudása, támogatása és erőforrása, hogy eredményesen végezzék munkájukat, és hogy egészséges munkahelyük legyen. Fontos még az önismeret is. A szolgáló vezető képes arra, hogy gondolkodjon a saját érzelmeiről és magatartásáról, ismeri, hogy milyen hatással vannak a tettei a körülötte lévő világra, és ezeket a cselekedeteket az internalizált értékeihez igazítja. Fontos szempont még a meggyőzés. A szolgáló vezetők nem a hatalmukat, hanem a meggyőző képességüket használják arra, hogy az embereket cselekvésre ösztönözzék. Arra is törekednek, hogy konszenzust alakítsanak ki a csoportokban, hogy mindenki támogassa a döntéseket. A vezetés a felelősségvállalásról is szól, tehát a szolgáló vezető felelősséget vállal a csapat a teljesítményéért és cselekedeteiért. A szolgáló vezetők elkötelezettséget is mutatnak az embereik fejlődése iránt, tehát a csapatuk személyes és szakmai fejlődéséért. Ismerik az alkalmazottak személyes céljait, és figyelembe veszik, hogy bővíthetik-e feladat vagy felelősségi körüket azért, hogy segítsenek elérni ezeket a célokat. Az utolsó fontos pont az a közösségépítés. Közösségérzet kialakítására képessége a szervezeten belül. A szolgálóvezető ezt úgy teheti meg, hogy lehetőséget biztosít az embereinek, hogy kölcsönhatásba lépjenek. Szervezhet közösségi eseményeket, mint például a csapatebéd. Ezen kívül tervezheti úgy a munkaterületet, hogy ösztönözze az embereket az informális beszélgetésre. Ezek voltak a hasznos. Hát ez egy valóban új tudományterület, remélhetőleg egyre nagyobb mértékben lesz természetes a szolgáló vezetők jelenléte a magyarországi munkahelyeken is. Az előbb elhangzottakhoz az információt a Mindset Online magazinról szereztem. Most viszont elhagyjuk a munka világát, és áttérünk a fiatal, lendületes előadók világába.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a magyar tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egészéves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: legtöbb fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

A most következő percekben itt a Balaton Rádióban a cégvezetők, illetve a vezetőbeosztásban dolgozók figyeljenek, hiszen hasznos információ jön számukra. Megnézzük, hogy a boldog alkalmazottak milyen előnnyel szolgálnak a vállalatok számára. Egyre több kutató foglalkozik manapság a boldogság kutatásával, sőt az üzleti életben is kezdik elismerni a pozitív gondolkodás jelentőségét. Ha sikereket érünk el, boldogok leszünk, de biztosan jó ez a sorrend. A jelenlegi piaci helyzet folyamatos versengést kíván a cégektől, emiatt lényeges, hogy folyamatosan új ötletekkel álljanak elő. A proaktivitás és kreativitás így még nagyobb hangsúlyt kap, mint korábban. A boldog emberek általában egészségesebbek, így kevesebb betegszabadságot vesznek ki, mint azok a társaik, akik stresszesebbek. Egy kutatás szerint a boldogtalan alkalmazottak általában havi 1,25 századnapot vesznek ki betegszabadságként, ami évente 15 extra napot jelent, így a cégeknek is többe kerülnek. Emellett manapság számtalan vállalat küzd a magas fluktuációval, vagyis azzal a jelenséggel, hogy egyre több dolgozó hagyja el őket, mond fel, ami hatalmas költségekkel jár. Emiatt fontos egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a dolgozói elégedettségre. Az egyik világszerte ismert tanácsadó cég tavaly HR és menedzsment területen készített egy globális felmérést, mely kimutatta, hogy azok a cégek, akik nagy mértékben odafigyelnek és sok energiát fektetnek dolgozóik megtartásába, sokkal jobban teljesítő HR és tehetségmenedzsment csapattal rendelkeznek. Eredményekhez hozzáfűzték, hogy nem csupán a hatékonyság szempontjából fontos a dolgozói elégedettség, hiszen ez az a tényező, mely megtartja a tehetséges alkalmazottakat a cégnél. Egy vizsgálat szerint, amennyiben a pozitív és a negatív tényezők aránya a munkahelyen legalább 3:1, a dolgozók sokkal jobban teljesítenek. Egy 2006-ban végzett kutatásban azt találták, hogy azok az alkalmazottak, akik több pozitív érzelmet éltek át, hatékonyabbak és sikeresebbek voltak az üzleti tárgyalásokon, mint semleges vagy negatív érzelmi állapotban levő kollégáik. A stresszes helyzetben a boldogabb lelkiállapotú munkavállalók eredményesebben kezelik a feszültséget, hamarabb térnek vissza a kiegyensúlyozottság állapotába. Egy 2008-as felmérésben, melyben az alkalmazottak boldogságát és a szolgáltatás minőségének összefüggéseit vizsgálták, azt találták, hogy jelentősen magasabb bevétele van azoknak a kiskereskedéseknek, ahol az alkalmazottak láthatóan elégedettebbek. Pontosabban 2%-nyi javulás a személyzeti elégedettségi mutatón 1%-kal növeli a cég bevételét. Az egyik gyorsétteremlánc is beszámolt arról ebben az évben, hogy 16%-kal megnőtt a bevétele. Szakértők szerint ennek oka a kiszolgáló személyzet pozitív kisugárzása. Pár évvel ezelőtt a vezérigazgató arról nyilatkozott, milyen fontosnak tartja, hogy a személyzet elkötelezett, boldog és mosolygós legyen a munkahelyén. Ahogyan mondta, a bevétel szinte már az alkalmazottak testbeszédéből is megjósolható. Annak érdekében, hogy megerősítse ezt a viselkedést, az alkalmazottakat heti szinten meglátogatja egy titkos próbavásárló, és amennyiben mosolygós kiszolgálást tapasztal, az alkalmazottakat bónusszal jutalmazzák. Összefoglalva tehát láthatjuk, milyen sokrétűen befolyásolja az alkalmazottakat, és magát az üzletet az, ha a munkáltató odafigyel a beosztottak elégedettségére, mely a szakértők szerint a támogató légkör megteremtése mellett már néhány pozitív visszajelzéssel is elősegíthető. Mi is támogatjuk a boldogságot, de egy kicsit más módon, zenében kifejezve.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakemberhiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakemberhiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
1: Időjárás.
2: Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

érdekes tudományos hírrel, amelyet a Mindset pszichológiai szaklapról hoztam nektek. Mindannyian különböző módon lazítunk egy fárasztó, hosszú nap után. Van, aki egyszerűen elnyújtózik a kanapén, más sorozatmaratonba kezd, de vannak olyanok is, akiket a kreatív oldaluk bekapcsolása kapcsol ki. Természetesen minden pihentető elfoglaltságnak megvan a saját haszna és létjogosultsága. Mégis, friss kutatások alapján úgy tűnik, akkor járunk a legjobban, ha kreatív módon töltjük el a lazulásra szánt órákat. A legújabb kutatások alapján az alkotó szellemben eltöltött szabadidő nem csak a munkahelyi elégedettséget növeli, de pozitívan befolyásolhatja az élet minden területére kiterjedő általános közérzetünket is. A kreatív időtöltések a flourish állapotába vezetnek minket, azaz a virágzás állapotába. Martin Seligmannek, a pozitív pszichológia atyának egyik alapfogalma ez a szó. A pozitív pszichológia a pszichológia egyik legfiatalabb ága. Az új irányzat fókuszában a boldogság áll, illetve olyan módszerek kidolgozása, amelyekkel tartósan boldogabbá válhatunk. Nem a pszichés problémákra és mentális betegségekre összpontosít, sokkal inkább olyan mintákat keres, amelyek segíthetik az elégedettség és a jólét elérését. Tehát ez a virágzás kifejezés magába foglalja, hogy mi kell a boldog, tetrekész és energiával teli élethez. Egy olyan állapot, amiben a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. Növeli a produktivitást, elősegíti a fejlődést, megerősíti a mentális ellenálló képességet, így segítségével jobban meg tudunk birkózni a nehéz helyzetekkel. A virágzás tehát mindenképpen egy kívánatos állapot, amelyhez úgy tűnik, többek között a kreatív időtöltések segítségével juthatunk. A kutatók meglepő eredményeket tapasztaltak. Azok a személyek, akik egy adott nap során alkotó tevékenységet folytattak, a következő napon lényegesen energikusabbnak, lelkesebbnek és izgatottabbnak érezték magukat. A kreatív tevékenység hatására tehát közelebb kerültek a virágzás állapothoz. A kutatók egyik legfontosabb következtetése, hogy nem csak a mesteri műalkotások, hanem az egyszerű mindennapi kreatív tevékenységek is fokozott jólléthez vezethetnek. Remek dolog, ha valaki jól bánik az ecsettel, tehetséges író vagy ügyesen komponál dalokat. De mindenki szerencséjére a kreativitás sokkal inkább egy skála, mintsem egy mértékhez kötött állandó jellemző. Az olyan apró elfoglaltságok, mint a főzés, kötés vagy akár csak a firkálás pozitívan befolyásolhatják a közérzetünket. Egy egyszerű szóvicc is új és eredeti ötletnek minősülhet, és a puszta álmodozás is kimerítheti az alkotó tevékenységet. A lényeg a megfelelő elmélyülés. A kreativitás egy adott szintje, hozzáférhető szinte mindenki számára. Na, ennek szellemében kívánok nektek kellemes napot, na meg persze hozom nektek az igazán jó slágereket.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

éjjel-nappal a legjobbakkal a Balatonrádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esett feladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.

0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
2: Buongiorno.

0: Прямо у відсети, чао.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance.

Jobb adni, mint kapni. Ezzel a címmel kezdem a következő megszólalást itt a Maratoni Balatoni zenefolyamba. Boldogabbá tesz-e a másokra, mint a saját magunkra költött pénz? És ha igen, miért okoz ekkora örömet, ha másoknak segítünk? A Mindset weboldal szerint számtalan kutató, köztük a Nobel-díjas Daniel Kahneman és munkatársa is kimutatták már, hogy a kapcsolat a jövedelem és a boldogság között, ha bár konzisztens, de nagyon gyenge. Az alapvető szükségleteink miatt nem kell aggódnunk, a pénz alig-alig boldogít, állítják ezek a kutatások. Elizabeth Dunn, a University of British Columbia kutatója és munkatársai azt vizsgálták, hogy hogyan hat a boldogságunkra, ha magunkra, illetve ha másokra költjük a pénzünket. Az eredmények magukért beszélnek. A másokra, illetve jótékonyságra költött pénz mennyisége sokkal erősebb kapcsolatban állt a boldogsággal, mint ha saját magunkra költjük ugyanezt az összeget. Sőt, mi több, pusztán visszaemlékezni egy korábbi jótékonyságunkra is alkalmas a hangulat javítására. Érdekes módon azonban az emberek ennek nincsenek tudatában. A megkérdezettek többsége azt tippelte, hogy az önmagára fordított pénz okoz majd nagyobb örömet, és általánosságban meglehetősen kis összeget költünk ajándékra, jótékonyságra. Mi lehet hát az oka mégis ennek az intuíció ellenes eredménynek? Az embertársainkkal való önzetlenség akár a saját kárunkra is, általánosságban is egy paradox jelenségnek számít az evolúciós pszichológiában. Vajon miért maradt fenn egy olyan viselkedés az évezredek során, melyben az egyed a saját esélyeit csorbítja a túlélésre és szaporodásra a versenytársakéval szemben? Talán az adott egyed rátermettsége átmenetileg csökken, azonban azok a csoportok, melyekben jelen van a proszociális viselkedés, együttesen jobb eséllyel győzik le az akadályokat, és génjeik nagyobb eséllyel jutnak át a természetes szelekció rostáján. Az emberi jólétet három faktor befolyásolja. Ezek a kapcsolódás, a kompetencia és az önállóság. A proszociális költekezés képes teljesíteni mindhármat. Másokra költeni segíthet érezni, hogy a szociális háló részesei vagyunk. A legtöbb ember szívesebben adakozik olyan dologra, ahol az eredmény látható. Adni nem csak jobb tehát, mint kapni, de egyike azon kevés módszereknek, mellyel tartósan boldoggá tehetjük magunkat. A legtöbb pozitív életesemény, mely velünk történik, rövid időn belül semmiféle hatást nem gyakorol a jólétünkre. Ennek oka az, hogy egyszerűen adaptálódunk. Átállítjuk annak a mércéjét, hogy mi elvárható és szokványos az életünkben, és mi nem. Azonban a kedvesség apró gesztusai hosszú távon is hozzájárulhatnak a boldog, örömteli élethez. A most következő percekben mi is nyújtani szeretnénk nektek igazi balatoni slágereket. Olyanokat, amelyek azt gondolom, kicsit mindenkit boldoggá tesznek.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: hallottátok, ez volt a Maratoni Balatoni zenefolyam. Mindenkinek megköszönöm a figyelmet, és kívánok további szép napot, és további kellemes rádiózást. Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Reklámot hallottál!
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórház rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 év alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erőt, a Demokratikus Unionista párt.
4: Időjárás.
5: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.

0: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te szoktál túlzásba vinni dolgokat?
2: Szoktam, nagyon is.
1: Miket?
2: Leginkább a munkát. Tehát van egy ilyen nagyon nagy fokú maximalizmusom.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Igazából minden területen, amiben belekerülök, és akkor ott nagyon el tudok menni. Tehát kifejezetten figyelnem kell, hogy kontrolláljam.
1: Megesik veled néha az, hogy konkrétan elkezdesz dolgokat, és nem bírod abba hagyni?
4: Ritka.
3: Varga Lévius.
4: Viszonylag fiatal koromtól nevelem magam arra, hogy erre képes legyek.
1: Már arra, hogy leállítsd magad.
4: Akár az alvást, akár a lustaságot, vagy semmittevést, akár a munkát, hogy meg ne szakítsd magad, akár...
1: Vagy nehogy beleszakadj, úgy érted?
4: Szó szerint aha. Igen. De ezeket, hogy mondjam, úgy tanultam meg, hogy túlzásba vittem. Aha. Tehát amikor a nagymamám megkért, hogy kaszáljam le azt a szakaszt, és kért, hogy ennél többet ne kaszáljak, mert a többit majd másnap kaszáljam le, és hallgassak rá. És én lekaszáltam az egészet. És másnap egy ilyen, mint egy síró féreg estem le az ágyról, pedig a parancs az volt, hogy ülj föl és állj föl, amit az agyamnak adtam, hát nem tudtam, hát a hátam izmai azok egyszerűen nem működtek, plusz fájdalom. Szóval például a kaszálás túlzásba vitelét a nagymamámtól tanultam meg.
2: Én nekem az eredeti szakmám az férfi szabó. És egy nagyon rövid ideig, amikor még az iskolát elvégeztem, akkor foglalkoztam egyébként ruhakészítéssel, mert versenytáncosoknak készítettem ruhákat külföldre is, meg Magyarországra is. Na már itt egyébként megmutatkozott ez, tehát hogy egy táncruha az úgy néz ki, hogy gyönyörű, maga a ruha is nagyon izgalmasan, különlegesen ki van találva és megcsinálva, és utána föl van strasszozva, több ezer strasszal. Na most én vagyok az, aki biztos, hogy 10 000 strasszot rak a ruhára, biztos, ami biztos, még minden legyen rajta, és erre nem sajnálom az időt és az energiát, és akkor ez később átcsúszott oda, hogy nyilván most már a fő profilunk 20 éve vagy 25 éve a tánctanítás, és elsősorban a nagy tánciskola, de mi a táncos gyerekeinknek, tehát a fiatalabb növendékeknek szoktunk csinálni fél évente egy táncbemutatót, és hát ezt a végletekig tudom, tehát hogy ez olyan előadás legyen, tulajdonképpen jönnek gyerekek, akik fél éve táncolnak, de én úgy fölöltöztetem őket, én úgy megvarrom mindegyiknek a ruháját, mindenkinek van kis virág, mindenkinek van nyaklánc. Szóval, hogy úgy oda teszem magam, és ezt gyakorlatilag nem is bírom abba adni, tehát ezt képes vagyok éjszakákon keresztül, de egy hónapon keresztül is éjszakánkon keresztül csinálni, és akkor itt kell magammal beszélni, hogy itt ezt most hagyjuk abba.
1: De lehet, hogy hiába, tehát tulajdonképpen akkor te vagy a végletek embere, aki, hogyha valamit elkezd, akkor nem tudod abba hagyni tulajdonképpen bármi, és az biztos nem bármi.
2: Na hát, de ez sok mindenben érzem én a egyébként, ami nyilván azoknak, akik velem dolgoznak, akik a velem dolgozásnak egyik oldalán vannak, azoknak nagyon jó. Tehát, hogyha ha azt mondják, hogy Andi, ez a feladat, akkor tudhatják, hogy ez meg lesz csinálva, és ki lesz maxolva. Tehát, ami az időben belefér, vagy elképzelhető, az ebben biztos, hogy benne lesz. És akik velem dolgoznak, már kollégák úgy, hogy ők elvileg ugyanazt a feladatot csinálják, mint én, azoknak rémálom. Mert nyilván én elvárom mindenkitől, hogy mindenki beletegye magát ennyire.
1: Ugyanazt, amit magadtól is elvárod.
2: Igen,
1: a többiektől.
2: Igen, ilyen
1: is.
2: Szempontból egy kicsit nehéz, bár ezen nagyon sokat dolgozom magamon. A férjem, ő is eléggé maximalista, tehát ilyen szempontból mi jó pár vagyunk, és ezért működik a mi kis mini táncos birodalmunk nagyon jól. Mindent próbálunk a legjobban csinálni.
0: Star Portrait. A beszélgetés hamarosan folytatódik. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nehéz meghatározni azt, hogy hol kezdődik a munka, hol a vége, hol az eleje, mi a hobbi, mi az, ami már szabadidős tevékenység, mert hogy egyrészt nagyon szeretjük a munkánkat, másrészt meg ezt tölti ki gyakorlatilag az egész napunkat, napomat, mert hogy ugye amikor nem éneklek, akkor is általában a tanítással foglalkozom, vagy a zenekaraimnak a menedzselésével, a háttér dolgokkal, úgyhogy ebben hajlamos vagyok egy kicsit így túlcsordulni. De egyébként, hát nagyon szigorú vagy, igen, nagyon, de most már nyilván ezt így felismerve, hogy így kicsit összemosódott minden, most már ezért ennek próbálok én is egy természetes medret szabni.
1: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: A túlzásba vitt dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni. Tehát ha valaki el akar indulni egy nem pontosan meghatározott, de jobb énje felé, nem baj, ha először ezeket a túlzásokat csiszolja le.
4: Most, ahogy ezeket mondod, egy dolog jut eszembe, a túlzott imádság az rossz lehet, hogyha valaki minden figyelmét, idejét arra koncentrálja, azt mondjuk mi, hogy az rossz a túlzás miatt?
3: Az nem hiszem, hogy ez imára rámondható. Ez vannak emberek, akik tökéletesen működnek az életben. Nagyon sokat tesznek másokért, nincsenek túlzásaik. Mondhatnánk, hogy ha az élet értelme az volna, ahogyan sok bölcs szerint ez, hogy amilyen hatással a többi életre van a tiéd, az adja meg a rangját, vagy az értékét az életednek. Ebből a szempontból sok ember van, aki nagyon értékes életet él. Akár utóbb szenteknek nevezzük őket, bölcseknek, vagy csak egy olyan híres ember, akinek példaértékű az élete. Róluk tudunk. Köztük sokról tudunk, akik szinte egyfolytában imádkoztak.
4: Lelkileg végletes tudsz lenni? Hogy mondjuk, ha egy mélység, akkor nagyon mélyen, ha magasság, akkor pedig a felhőkön járkálsz?
5: Ez a felhőkön járkálók, ez kicsit nehezebb talán.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
5: Viszont az sokkal könnyebb, hogy megélni a mélységet, és kicsit ott ragadni, kiélvezni a mélységének az ízét.
4: De furcsa, így kiélvezni a fájdalom, igen, ízét, élvezni. Igen. Milyen érdekes megfogalmazás.
5: Igen. Igen, szerintem fontos, legalábbis az én személyiségemnek fontos.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelkileg nagyon mélyre nem mész le?
2: Nem. Sok olyan dolog van, amivel az ember belecsavarhatja magát, örvénybe teheti magát, és igen, akkor nagyon végletesen él meg valamely igen, szomorúságot, amelyet talán az elme egy kicsit, mondjuk egyfajta megzabolázásával meg lehet úszni kisebb fájdalommal.
3: Varga Lívius.
2: Ez lehet egy aktuális segítség, mondjuk egy pszichológus, de lehet például egy gyerekkori, hogy mondják ezt, ilyen gyermekkorban ilyen szülői parancs, vagy szülői mondat, vagy elmondat, hogy ne maradj benne sokáig, és hogyha szóval aki megjegyzi, akkor saját magát is meg tudja mozdítani egy ilyen helyzetből.
1: Kaptál ilyen mondatot gyerekként?
2: Én viszonylag sok ilyen életmegoldó mondatot kaptam ott.
1: Például ilyen mondasz egyébként ilyeneket, akár ilyen örvényből kijövetelt segítő mondatokat mondasz, amiket kaptál?
2: Igen, például az, hogy amikor valami probléma val állsz szemben, nem nézheted folyton a problémát, mert akkor hol látod meg a kiutat? Ilyen és ehhez hasonló képes beszédek.
1: Hát, hogy csak néz máshova, bárhova, máshova, és nem nézheted.
2: Néz máshova is. Hát elmenekülni, meg az nem volt a parancsok között, hogy ne törődj valamivel, vagy söpörd a szőnyeg alá, vagy dugd a féld a homokba, hanem ez inkább azt jelentette, hogy nézz körül, mit tehetsz.
1: De jó, tehát ott vagy benne, az örvény éppen húz befelé, igen, és nézz körül,
2: hogy mit tehetsz. Ha örvényben vagy, akkor tudjuk, hogy nagyon jó, például amikor a dugóhúzóba kerül a pilóta, azt mondják, hogy ott van egy kombináció, amit már elmegy a látása akár, gyorsulástól, és akkor vannak a vadászpilótáknál olyan dolgok, amiket elgyakorolnak, amit ott helyben érzékszervekkel kontrollálva nem tud megtenni, de van egy olyan kombináció, amivel ki kell szednie magát, csökkent képességekkel is, a halálos csavarból. Ezt lehet, hogy nem jól mondtam, de az örvénynél tudom, hogy ugye én Duna mellett nőttem fel, a dunai emberek mondták, hogy az örvény, ha visz lefelé, és érzed, hogy nagy az ereje, ne úsz ellen kifelé, lefelé úsz, és mikor leértél, rugaszkodj el.
1: Ezt mondja.
2: Rugd el magad a legalján, így van. A lefelé úsz. Ez egy jó példa egyébként az életre is, hogy néha nem az a megoldás, hogy csak ellenére mész annak, ami sodor rossz felé, hanem mi van, hogyha egy másik természeti képpel élve a szelet nem megállítani kell, hanem befogni a vitornába.
1: De akkor tényleg konkrétan a víznél, ha valaki egyszer örvénybe keveredik, ami őt húzza le, akkor ez egy életmentő megoldás lehet, hogy akkor menni kell lefelé, le a legaljára, és onnan felrúgni magad?
2: Nekem ezt mondták az öreg horgászok és az öreg dunai emberek.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban.

0: megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórház barreket gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az Alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 év alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erőt, a Demokratikus Unionista párt.
1: Időjárás.
0: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délies szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Lelkileg végletes vagy?
2: Nem. Érdekes módon lelkileg nem. Lelkileg én egy eléggé stabil, és egyébként én magamat mindig úgy szoktam jellemezni, hogy egy fiús lány vagyok, fiú lélekkel vagyok megáldva, férjem ezért bír.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Mert én úgy gondolom, hogy a lányok azok, akik rágódnak valamin, amin belelovalják magukat a dolgokba, túl gondolják, lányok ketten egymással kibeszélik, túlfokozzák, megsértődnek. Szerintem ezek úgy leginkább 90%-ban női tulajdonságok. Ezekkel én nem bírok, hanem én inkább olyan vagyok, hogy ez van, így történt, így sikerült, jó van, mindegy, menjünk tovább, oldjuk meg. Tehát, hogy ez a nagyon gyorsan elengedő, megbocsájtó, továbblépő és egyáltalán nem rágódó
1: tehát ember ez vagyok. Stabil. Tehát lelkileg se nagyon lentre nem mész, se nagyon óriási magaslatokba nem engeded magad szárnyalni a felhőkön, hanem mindig itt vagy a földön két lábban.
2: Én arra emlékszem, hogy az elmúlt 50 évben nagyon lent nem voltam igazából. Egyszer-kétszer nyilván az élet azért dob olyan dolgokat, amivel nehéz megbirkózni, vagy amiből nehéz, de én abból is meglehetősen gyorsan egyébként talpra állok, mert én mindig azt nézem, hogy mi van előre. És a férjem nekem egy nagyon jó partner. Azt hiszem, hogy mi ketten egymásnak vagyunk nagyon jó partner. Tehát, hogyha érezzük a másikon, hogy egy picit nehezebben megy, hogy egy kicsit rosszabb, akkor rögtön a másik odalép, és akkor valamit segít. De egyébként a férjemmel is nagyon könnyű. Tehát, hogy ő rá is 99%-ban nevet, amikor rá gondolok. Tehát, hogy ő nagyon pozitív, nagyon energikus. De biztos, hogy szerencsénk van nekünk az életünkkel, a munkánkkal. Olyanok járnak, nyilván olyan iratkozik be a tánciskolába, aki szereti a közösséget, szereti az embereket, aki azért jókedélyű, aki vágyik a szórakozásra, akik nyilván harmonikusabbak, mint házaspár, mert hát ezért is keresnek közös programokat. És akkor mi nagyon sok energiát adunk, gondolom, a hozzánk járó embereknek a tánciskolába, de cserében nagyon sok energiát kapunk, és nagyon jól töltődünk, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon fárasztó munkanap után, amikor egész nap csak táncolunk és emberekkel vagyunk, akkor nem úgy érzem magam, hogy most aztán kiszívták az összes erőmet, hanem úgy megyek haza, hogy egyébként még ha nem lenne a fizikálisan a testem ilyen fáradt, akkor még bírnám.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, amiben tudsz mértéktartó lenni, kifejezetten mértéktartó, amiben igazán jó az önfegyelmed?
2: Hú, sajnos nekem muszáj is, mert az egészségem miatt egy csomó dologról le lettem kapcsolva, először itt a glutén, aztán a tejtermékek, egy csomó mindenről. És ebben azt hiszem, hogy baromi erős lettem.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Eleinte nyilván az ember így sajnálhatja magát, hogy egy kicsit így sajnálja magát, inkább így mondom, mert én azért nem voltam az a típus, aki így látványosan szenvedtem, hogy én ezt nem ehetem, azt nem ehetem meg.
1: Hát, hogy csak magad előtt szenvedtél egy kicsit, vagy magadban?
2: Hát nyilván azért ezek nagy függőségek, csak ezt az emberek nem vallják be maguknak, hogy...
1: Érdekes hozzá, most tényleg a tej, meg nem tudom, egy csomó étel is
2: konkrétan függőséget okoz.
1: Az evés is egyébként, hogy rengeteget enni, például mindig jól lakni, az is egy nap, de folytasd.
2: Vagy egy fáradtságos nap után mondjuk este nekiállni enni. Tehát ezek mind olyan függőségek, és hát ebben az egészséges életmódban azért eléggé jól tudom már így.
1: Fegyelmed van, vagy azt mondod.
2: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni. Tehát ez nem olyan, hogy diétázom, és akkor most éppen megettem egy rétest, aztán otthon majd úgy csinálok, mintha nem lett volna semmi. Nem, tehát itt gyakorlatilag szigorúan be kell tartani dolgokat ahhoz, hogy egészségesek lehessünk.
1: De ez milyen jó, mert ezt tulajdonképpen csak te mondod. Lehet, hogyha nem tartanád be, egy kicsit rosszabbul lennél, de működnél akkor is, de te eldöntötted, hogy szigorú vagy, nagy önfegyelmet gyakorolsz, és így jól vagy.
2: Igen, és így ki tudja, lehet, hogy éveket lehet ezzel nyerni, hogy az ember jobban odafigyel.
3: Takács Nikolasz, előadó művész.
4: Edzeni, odafigyelni az étkezésre, fit lenni, vagy jön a másik oldal, igen, nem edzeni semmit, nem mozogni semmit, enni bőséggel mindent, ami jól esik, és akkor ennek aztán vannak egyéb következményei. Szóval ez a fajta, amikor nagyon elhatározom, hogy na most nagyon odafigyelek, edzek, akkor 5 edzés, 5 kardiózás, TRX, csirkemell, rizs, vagy ami pont kell. Ez az egyik oldal, a másik az, hogy minden is.
1: Hát akkor lehet, hogy te is a végletek embere vagy?
4: Nem mondanám magam végletek emberének. Ettől függetlenül, hogy ezt a példát felhoztam, ami erre utalna, de hogy egyéb életterületen nem.
3: Keleti Andrea, táncművész.
5: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: De akkor ez megint csak a végletesség, nem? Hogy akkor pár napig nagyon szigorú?
5: Nem, ez utána... a kegyelem. Meg az, hogy élvezni azért kell az életet, tehát hogy nyilván én nagyon szeretek főzni, és nagyon szeretek jókat enni. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy kuplalok, és nem eszek semmit, hanem ha teltem, akkor nagyon odafigyelve, nagyon jókat eszem, olyanokat, amiket szabad.
1: De nem sokat.
5: De nem sokat, és hát muszáj
1: vagy
5: tudatosan
1: sokat?
5: Erre odafigyelni. Nem,
1: néha
5: nem
1: sokat?
5: Nem.
1: De hát sem sokat?
5: Hát... Karácsonykor én is meghisztam, természetesen. Tehát ha ez a kérdés, akkor igen, én is meghisztam, mert vannak helyzetek, amikor már csak nem is illik azt mondani, hogy köszönöm szépen, én nem fogok enni a töltött káposztából.
3: Varga Livius.
6: Engem önfegyelemre neveltek ez a helyzet, és mindenben, amiben valaha túlzó voltam, mindenben képes vagyok önfegyelmet gyakorolni. Vannak könnyebb dolgok, amik könnyebben mennek, és vannak, amik nehezebben. De most jelenleg nincs olyan, amit például nem tudok abba hagyni. Nincs olyan, ami olyan szenvedélyen ragadna magával, hogy képtelen legyek kijönni belőle. És ez annak köszönhető, hogy az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál egyébként túlzó lenni?
2: Én azt hiszem nem vagyok ilyen, nekem az anyukám nagyon ilyen egyébként, tehát ő hajlamos mindig a 10 helyet rögtön 100-at, de inkább ezzet mond, amin mi nagyon sokat nevetünk, és nekem ő ilyen szempontból tündéri, aranyos, és a túlzásaiban nyilván leginkább a szeretet van benne, de hogy nekünk ő a rossz példa.
3: Keleti Andrea.
2: Hát, és akkor erre nem tudom, én erre nagyon régóta figyelek, hogy ilyen szempontból ne legyek olyan, mint ő. Egyébként nagyon hasonlítok rá, megnyilvánulásaimban is. Telefonban régen, még mikor egy lakásban laktunk, összekevertek minket, mert egyformán beszélünk, és nyilván sokszor, én ugye vele nőttem föl, apukám nem vett részt a családban, és nagyon hasonlítottunk egymásra, úgyhogy egyébként meg hasonlít, dolgoznom kell, hogy ne legyek teljesen olyan, és azt gondolom, hogy ez a túlzás, ez így elmaradt nálam.
1: Könnyedén vagy túlzó?
2: Simán.
1: Ez sőt, szinte szórakozásszerűen? Vagy pedig ez csak úgy véletlenül alakul?
4: Hát szerintem indulatból is tud az ember ilyen lenni, hogy így eltúloz dolgokat. Indulatból is tud az ember ilyen lenni, hogy így eltúloz dolgokat.
5: Ha lelkesedem, biztos, hogy úgy írok le valamit, ami a mellettem lévőnek lehet, hogy nem pont ugyanaz történt meg vele. Én meg hiperlatívuszokban beszélek. Nekem azt szokták, hogy már megint hiperlatívuszokban beszélek. A humornak az egyik fontos eszköze a túlzás. A jól felismerhető túlzás. A jól felismerhető túlzás.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
5: A túlzásbeli dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
6: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
3: Takács Nikolasz, előadó művész.
7: Talán így tudat alatt kialakult az, hogy a mérték az nagyon-nagyon fontos.
5: Engem önfegyelemre neveltek. Önfegyelemre neveltek. Ez önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap. Minden nap. Minden nap.
0: Sztárportré. TV-ben. Rádióban. YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
8: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára. Akik rendszeresen megszöknek, illetve

0: és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták két éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
1: Időjárás.
0: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délies szél az ország északi északnyugati felén többfelé élénk lesz, délután 23-28 fok valószínű.

most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Dulmai Tudományos Magazinunk nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. 500 millió DVD tartalmat bír elraktározni az agy, likvidálhatják a betegségeket terjesztő szúnyogokat, újfajta szemüvegek jöhetnek, amelyekkel már látni lehet a sötétben, 500 település kerülhet víz alá a tibeti fennsíkon a század végére, feltárták Európa legnagyobb ritka földfém lelőhelyét. Egyáltalán nem vezetnek sikerhez a kudarcok, erről is szó lesz, és arról is, hogy matematikusok figyeltek fel a Super Mario játékok lehetetlen problémájára, de mindenekelőtt két hírrel kezdünk. Virágot számol az új mesterséges intelligencia, hogy ez mire jó, mindjárt mondom, illetve magától feloldódik és eltűnik az agyban egy homokszem méretű implantátum, hogy mi a feladata. Azzal is jövök, már is kezdünk.
1: A tudomány mai állás.
0: Skót és spanyol szakemberek szerint a gyümölcs termesztésben használt újfajta mesterséges intelligencia segíthet abban, hogy kisebb legyen a vízpazarlás a mezőgazdaságban. A kutatók olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely segít előre jelezni, milyen terméshozam várható az adott évben a gyümölcsfákon. A mesterséges intelligencia a fákon lévő virágokat számolja meg olyan képek alapján, amelyeket akár egy okostelefonnal is el lehet készíteni. A rendszer lényege, hogy képes felismerni a virágok egyedi mintáit, formáit és színeit, még akkor is, ha azok részben takarásban vannak, vagy egymást fedik. Mindez azt jelenti, hogy a rendszer képes hónapokkal a betakarítás előtt megmondani, mennyi termésre számíthatnak a gazdák. A kutatás vezetője szerint azért hozták létre az algoritmust, mert a gazdák gyakran még mindig manuális módszerekkel próbálják megbecsülni, hogy mennyi termést tudnak betakarítani. A hibás becslés mértéke pedig igen magas lehet. A fejlesztés azonban más szempontból is hasznos lehet. Jelenleg a globális vízfogyasztás mintegy 70%-áért ugyanis a mezőgazdaság felel, ám ennek csupán nagyjából fele az, ami valóban hasznosul. Az emberi fogyasztásra termesztett zöldségek és gyümölcsök esetében szintén 50%-os a veszteség. A virágszámláló mesterséges intelligencia ezen a problémán is segíthet. A víz és a műtrágya felhasználásán javítva növelhető a hozam és csökkenthető a pazarlás mértéke.
1: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Lépjünk át a másik hírre, magától feloldódik és eltűnik az agyban egy homokszem méretű implantátum, de az is érdekes, hogy mi a feladata. A Haucsung Tudományos és Műszaki Egyetem kutatói fejlesztette ki egy olyan apró agyba ültethető implantátumot, ami szenzorként működve képes monitorozni az agy alapvető jellemzőit, majd a feladata végeztével egyszerűen magától eltűnik, írta meg a Rakéta. Az érzékelő mérete egy nagyobb homokszem nagyságával vetekszik, körülbelül 2 mm-es oldalméretű kocka formájú és puha hidrogélből, pontosabban metagélből áll, ami flexibilis és biokompatibilis. A szenzor fő célja, hogy a szervezet néhány lényeges jellemzőjét figyelje, és a mérések révén adatokat gyűjtsön a test hőmérsékletével, a pH értékkel és a vérnyomással kapcsolatban, ezáltal alaposabb betekintést nyújtson az agy állapotába, mint amire külsőleg alkalmazott eszközök használatával lehetőség nyílna. A hidrogél érzékeny a hőmérséklet, a nyomás és más környezeti tényezők változásaira, a kutatók pedig ultrahangos mérésekkel detektálhatják az implantátum módosulásait, ami a test állapotáról hordoz információkat. Az érzékelő nagy előnye, hogy vezeték nélkül működik, emiatt az alkalmazása kevésbé bonyolult és komplex, invazív beavatkozás nélkül is behelyezhető. A kutatók úgy gondolják, hogy agysérülések vizsgálatára tervezik majd használni, emellett agyi daganatok megfigyelésére, hiszen a daganatok feltérképezése egy ilyen érzékelővel gyorsabban kivitelezhető. Egyébként az implantátumot az intrakraniális térbe egy tű segítségével helyezdik be, a felszívódás 18 héten belül megy végbe.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újfajta szemüvegek jöhetnek, amelyekkel már a sötétben is láthatunk majd, és 500 település kerülhet víz alá a tibeti fennsíkon a század végére. Ezzel a két hírrel folytatjuk. Utazzunk el először Tibetbe. Nem véletlenül kaptam a világ legnagyobb kiterjedésű és legmagasabban fekvő fennsíkja, az Ázsia víztornya találó becenevet, hiszen a föld alatt lévő vízkészletek mellett több mint 1000 tó található itt. Míg a világ számos területét szárazság sújtja, itt hamarosan a nagy mennyiségű víz okozhat komoly problémákat. Mivel a térségben a víz folyékony és fagyott állapotban is megtalálható, így könnyen belátható, hogy a klímaváltozás hatásai évről évre billentik el a kényes egyensúlyt a folyékony víz javára, írja a Zöld Pálya. Mindeközben a gleccserek olvadása mellett a csapadék is egyre többször emeli meg az amúgy is magas vízállást ezen a környéken. Felfigyelt erre a jelenségre egy nemzetközi kutatócsoport is, amely egy szimulációs modellt dolgozott ki az elkövetkezendő 76 évre. Számításaik szerint a 21. század végére akár 50%-kal is nőhet az itteni tavak felszíne, ami elképesztő méretű víztömeg növekedést jelent. Ha csak a most legnagyobbnak számító tavat vizsgáljuk, ez 800 négyzetkilométernyi felület növekedést és 66 milliárd liternyi víztöbletet eredményez. Ha ez valóban bekövetkezik, az fél ezer települést és körülbelül 10 000 négyzetkilométernyi szántót, erdőt és rétet fog leradírozni a térképről a térségben. Érdekesség ugye, hogy míg Kínának a sok víz okozhat komoly fejtörést, addig a világ nagy állóvizei folyamatosan zsugorodnak a felmelegedés okozta folyamatos nagyarányú párolgás miatt. A Virginiai Egyetem kutatása szerint az elmúlt 35 év során globálisan nagy tavak vizeinek fele tűnt el, és évente további 22 gigatonnányi víz párolgott el. Ezen pedig az emberi tevékenységek, a növekvő fogyasztás, az ipar, a mezőgazdaság és a vízenergia csak még tovább rontanak.
0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása.
1: Lépjünk át a másik hírre, nem egyszerű látni a sötétben, legalábbis nekünk embereknek. Igaz, a technika segített áthidalni ezt a problémát, a hagyományos éjjel látó eszközök azonban méretesek, és sajnos nem véletlenül. Egy összetett rendszert foglalnak magukban, amelyben a fényfotonok áthaladnak egy objektív lencsén keresztül, majd egy elektronikus képerősítő csőbe jutnak. Ez utóbbi két fontos részből áll, a napelemekhez hasonló rendkívül fényérzékeny fotokatód elektronokká alakítja a fotonokat, és ezek azután egy olyan mikrocsatorna lemezbe áramlanak, amelyik több millió lyukból áll, hogy tömegesen megsokszorozzák az elektronokat. Ezután az elektronok egy foszforral bevont képernyőn landolnak, és amikor eltalálják a fényporokat, zölden világítanak, megvilágítva az éjjel látórendszeren keresztül látható jelenetet, nem tudom, hogy tudott-e mindenki követni. Ezek az elemek kriogén hűsítést is igényelnek, hogy megakadályozzák, hogy a hőza is felerősödjön. Egy ilyen rendszerű, jó minőségű éjjellátórendszer nehéz és terjedelmes, ráadásul ezek a rendszerek gyakran blokkolják a látható fényt. Hogy csökkentsék a méreteket, egészen más módszert találtak ki ausztrál szakemberek, írta meg a HVG. Lényegében az összes fényfeldolgozási lépést egy egyszerűbb útvonalra terelték, a foton manipulációnak nevezett módszerrel. A fotonok egyetlen rezonáns metafelületen haladnak át, ahol összekeverednek egy úgynevezett pumpasugárral. A rezonáns metafelület növeli a fotonok energiáját, bevonja őket a látható fény spektrumába, így nincs szükség elektron átalakításra. Az eljárás szobahőmérsékleten is működik, így nincs szükség terjedelmes és nehéz hűtőrendszerekre. Ezeknek köszönhetően lehetővé vált, hogy az éjjellátó technológiát egy gramnál kisebb tömegű éjjellátó filmbe csomagolják, amit szűrőként lehet rátenni a meglévő szemüvegre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: tudomány mai állása most folytatódik.
1: Likvidálhatják a betegséget terjesztő szúnyogokat, ezzel a hírrel folytatjuk mindjárt, de előtte lépjünk ki az űrbe. Megdöbbentő, a Plutó és a Neptunusz legnagyobb holdja valójában testvérek, írta meg a rakéta.hu. A Plutó sokat szenvedett az elmúlt időszakban, hiszen elveszítette bolygó státuszát, de úgy tűnik, most legalább nyert egy testvért. A Plutó és a Neptunusz legnagyobb holdja a Triton, ugyanis a kémiai összetételük elemzése alapján a korai naprendszer azonos régiójából származhatnak. Mindkét jeges-égi testet egyébként látogatta már meg NASA űrszonda, a Tritont 1989-ben a Voyager 2, míg a Plutót a közelmúltban 2015-ben a New Horizons. Az elemzések alapján pedig a jégen kívül egyéb hasonlóságok is akadnak a két objektum között, például hasonló a sűrűségük, és mindkettő esetében feltételezhető a felszín alatti óceánok jelenléte. Ezekhez társul egy másik megfigyelés is, a Triton retrográd pályája, ami eltér minden más nagy holdtól, arra utal, hogy ez az égitest nem a Neptunusz mellett alakult ki, hanem a Kuiper övben, a távoli jeges objektumok azon régiójában, ahol a Plutó is található. A kutatók szerint a Triton és a Plutó szorosan egymás mellett formálódhatott, mielőtt a naprendszer stabilizálódott. Mindkét égitest magas nitrogén szintet, valamint nyomokban jelenlevő metánt és szénmonoxidot tartalmaz, ami arra utal tehát, hogy a fiatal naprendszer nitrogénben gazdag, hideg külső részein keletkeztek. A tanulmány szerint a két égitest egymáshoz képest relatíve közel alakulhatott ki. A Tritont, tehát a holdat, később a Neptunusz gravitációs ereje kiszorította és befogta, valószínűleg az óriás bolygó korai mozgásai miatt, amelyek megzavarták a fiatal naprendszer objektumainak a pályáját, mindez pedig tehát megmagyarázza a Triton jelenlegi szokatlan pályáját a Neptunusz körül.
0: A tudomány mai állása.
1: Likvidálhatják a betegségeket terjesztő szúnyogokat, írta meg a HVG, ezzel a hírrel folytatjuk. Konkrétan forradalmasítani kívánják a szúnyogírtást a Dél-Floridai Egyetem kutatói. A szakemberek mesterséges intelligenciát hívnak segítségül, hogy monitorozzák a szúnyoggyérítés állapotát Afrikában. Ezzel az a céljuk, hogy visszaszorítsák az általuk terjesztett betegségek, mint például a malária terjedését. A malária jelenleg az egyik legsúlyosabb szúnyogok által terjesztett betegség. A betegséget azok a paraziták váltják ki, amiket az úgynevezett Anopheles szúnyog nőstényei hordoznak magukkal, és amelyek a csípés során kerülnek be a véráramba. Évente 350-500 millió megbetegedést regisztrálnak, több mint 1 millióan halnak meg miatta, Afrikában pedig 25%-os a halálozási arány az 5 év alatti gyermekek körében. A kutatók éppen ezért a mesterséges intelligenciával együtt vennék fel a harcot ellene, ezek ellen a szúnyogok ellen. A cél az, hogy valós időben tudnák kimutatni a szúnyoginvázió alakulását. A projekt két vezető tudósa helyi tudósokat képez neki arra, hogy miként lehet megfelelően felhasználni a 2002-ben létrehozott globális szúnyogkövető rendszer, a Mosquito Dashboard adatait. A rendszert a mesterséges intelligencia által működtetett okos csapdákkal közösen használnák a tudósok, hogy befogják és megsemmisítsék az Anopheles szúnyogokat, ezzel együtt pedig az általuk terjesztett kórokozókat, ha sikerrel járnak. Emberek százezreinek életét menthetik meg Afrikában.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 7 évig utazott a világ körül a megújuló energiával működtetett hajó, ezzel a hírrel folytatjuk, de előtte gondoltuk-e volna, hogy 500 millió DVD tartalmat bír elraktározni az agy? Lássuk, hogy miről van szó. Az emberi agy információ tároló képessége csodálatos, ezt tudjuk, de most kiderült, hogy még annál is lenyűgözőbb, mint eddig hitték, csak nem. Tízszer annyi adatot képes ugyanis raktározni, mint amennyit állítottak róla. Írul a HVG, a szinapszisok azok a sejt közötti kapcsolódási helyek, amelyeken keresztül az ingerület terjed az egyik sejtről a másikra, kémiai ingerület átvívő anyagok közvetítésével. Ezeknek a szinapszisoknak meghatározó szerepük van az agy elektromos és kémiai tevékenységében, amely végső soron gondolatainkért és emlékeinkért is felelős. Az agy memória tárolási képessége a szinapszisok számától és erősségétől függ, másként működik az agy, mint a számítógép, az információk másképp tárolódnak egy biológiai rendszerben, a tárolási kapacitást mégis bitekben mérik. A kutatók egy patkány hipokampuszából származó szinapszis párokat vizsgáltak, ez az agyterület régóta az agykutatás központjában van funkcionális jelentősége és mikroszkópikus szervezettsége miatt. Tipikusan a számítógépeknél alkalmazott módszert használtak arra, hogy megbecsüljék a szinapszisok által tárolt bitek számát. Végül arra jutottak, hogy a vizsgált szinapszisok 4,1 és 4,6 bit közötti információt tárolhatnak, ami emberre vetítve azt jelenti, hogy az agyunk tároló képessége 10-szer akkora lehet, mint azt korábban hitték, számszerűsítettek is. Ez 1 petabájtot jelent, ami úgy képzelhető el, mint 500 milliárd DVD információ tartalma, vagy az összes valaha készült nagy felbontású film, ezek mind elférnének az agyunkban.
0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása.
1: Lépünk át a másik hírre, utazzunk egy kicsit, bár kikötött a hajó, amiről szó lesz. 7 évig utazott a világ körül a megújuló energiával működtetett hajó. A világ körüli út után a franciaországi partokon kötött ki az Energy Observer nevű hajó, amely a napból, a szélből és a tengervízből nyerte ki az energiáját, adta hírről a National Geographic. Az 5 millió euróból mai árfolyamon mintegy 2 milliárd forintból megépített napelemekkel, szélturbinákkal és üzemanyagcellás technológiával felszerelt 30 méter hosszú katamarán július 27-től a Szajnán, Párizsban horgonyoz majd. A hajó több mint 50 országot érintő körútja során mintegy 100 alkalommal kötött ki. Összesen 68 ezer tengeri mérföldet, nagyjából 126 ezer kilométert, azaz a föld körüli út több mint háromszorosát tette meg. A katamarán útjához szükséges energia 40%-át szélenergia, 40%-át napenergia, 20%-át pedig a tengervízből elektrolízis útján nyert hidrogén fedezte. A következő cél az Energy Observer 2, vagyis 2, egy 120 méter hosszú, 22 méter széles és 5000 tonna kapacitású, folyékony hidrogénnel működő teherhajó lesz. Egy napenergia meghajtású hajó egyébként 2010 és 12 között már megkerülte a Földet. Ez is katamarán volt, Monakóból indulva 19 hónap alatt tett meg 60 ezer kilométert, hogy felhívja a figyelmet a megújuló energiaforrásokra. Nyilván az Energy Observernek is ez volt a célja, és az úgynevezett kettes verziójának, a teherhajónak is ez lesz.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Két évtizednyi kakukk kutatás feltárta, hogy miként vezethet el a madárfajok közti küzdelem az újabb fajok kialakulásához. Ezzel a hírrel folytatjuk, de előtte egy másik érdekesség feltárták. Európa legnagyobb ritka földfém lelőhelyét írta meg a Zöld Pálya. A jelenleg érvényes besorolás szerint 17 úgynevezett ritka földfém ismert a bolygónkon, melyek közül többet használnak az elektronikában, az akkumulátorok és szupravezetők gyártása során, mivel viszont a világ eddig ismert készleteinek 98%-át Kínában bányázták, így ez nagyfokú kitettséget okozott az érintett iparágakban. A svédországi Kirunában korábban találtak már egy komolyabb lelőhelyet, azonban a nemrégiben Norvégiában feltárt ritka földfém mező minden eddigi túlszárnyal Európa szerte. Az ország délkeleti részén fekvő tartományban becslések szerint akár 8,8 millió tonna nyersanyag várhat kitermelésre a föld alatt. A bányászható ritka földfémek segíthetnek a jövőben csökkenteni Kína monopól helyzetét az ágazatban. Ez rendkívül fontos lehet, hiszen jelenleg is több európai üzemben szünetel a termelés nyersanyag hiány miatt. Az új lelőhelyen bányászható anyagok mennyisége nagyjából négyszerese a korábbi Európa rekorder svéd bányában találhatónak. Jelenleg egyébként Európában sehol sem bányásznak ritka földfémeket, hiszen a tavaly bejelentett svédországi Kirunában sem tudták még elkezdeni a kitermelést. Ha az elkövetkezendő évtizedben minden a tervek szerint alakul, az egy teljesen új helyzetet teremthet az európai autógyártás számára.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Biológiával foglalkozunk a következőkben. Két évtizednyi kakukk kutatás feltárta, miként vezethet el a madárfajok közti küzdelem az újabb fajok kialakulásához, adta hírül az ng.24.hu. A kakukkok és a gazda madárként használt fajok között fegyverkezési verseny zajlik. Mindegyik madár igyekszik olyan tulajdonságokra szert tenni, amellyel túljárhat a másik trükkjein. A kakukk például képessé válik arra, hogy a gazdafajokéhoz egyre jobban hasonlító tojásokat rakjon, míg a gazdafajok egyre újabb módszert találnak ki arra, hogy így is képesek legyenek megkülönböztetni az idegen tojást a fészkükben, vagy épp változtatnak a saját tojásai küllemén. A részkakukkok egyes apró énekes madarak fészkébe rakják a tojásaikat, és az általában elsőként kikelő kakukk fióka a nevelő szülő madár saját tojásait kilöki a fészek. Ezután a nevelőszülő gondosan felneveli a kakukk fiókát, ez ugyanis meglepően hasonlít a sajátjaira. A legtöbb részkakukk egyetlen madárfaj fészkeit parazitálja, azonban van néhány, amelynek több gazdafaja is lehet. Ez utóbbiak esetében természetesen nem hasonlíthat minden egyes lehetséges fiókára egyszerre a kakukk kicsinye. Vannak olyan kakukkok, amelyeké az egyik gazdafajra, vannak amelyiké egy másikra hasonlít jobban. Ezek a kis eltérések aztán a felnőtt madarakban is megmaradnak, hiába tartozik mindegyik egyazon kakukkfajba, picit eltérő színűek és picit eltérő énekűek lesznek. Ennek hatására aztán azok a felnőtt madarak fogják egymás társaságát keresni és egymással párosodni, amelyek ugyanazon gazdamadár fészkében nevelkedve egymáshoz hasonlóvá váltak. Apránként e különbségek egyre nagyobbak lesznek, és az eredetileg egy kakukkfajból kettő vagy több alakul ki. A részkakukkok körében több ilyen eseményre is példát találtak a kutatók.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinny és tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakemberhiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakemberhiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
4: Időjárás.
5: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki, néhol jelentéket ki a gyár önellenőrző mérése.
4: Időjárás.
5: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki, néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérséklet.

Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszámrekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

0: Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day éjszettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.
1: Ez az FM 88.7 Balaton Rádió.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízi rendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: A Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A Hunren, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes puffer területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

0: Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenát kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizlikeringő, az Aranyliget, a Mogyorús Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenát kávéház sikerével először nyerte el Balatoni Cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a Balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonság hete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vladimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon.
1: Időjárás.
2: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni Bistrengból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek, és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrengot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdoboz ütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt

büfé ételdíját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A versenyegyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: Még meg is.
1: Újra látogatható a Hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található Hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A Hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A Hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A Hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A Hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A Hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A Hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A Hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: 5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a 4 alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az 5 város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

0: 216 millió forintból újul meg a Balatonfűz Fői Csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnál nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: Elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?
1: Balaton.

0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatalanyák támogatására. Másfél milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonság hete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon.
1: Időjárás.
2: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délies szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Visszavonta a kormány a klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek valamint rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Az egyes folyamatban lévő

hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágosan az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvór Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyedszámát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű útifilmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát. Balaton Rádió.

Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

0: Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pálya változó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi elmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yacht Club számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yacht Clubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a nagyberekben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található nagyberekben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hang alapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ez egy gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A nagyberekben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A nagyberekben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egyre pontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csak nem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csak nem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexoblock. Fájdalom csillapító. a kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock. Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első Veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület érére új vezetőt keres. Forsthofer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthofer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai padhelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban.
3: Időjárás.
4: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délies szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
6: Nem biztos, hogy mindenki tudja, de Magyarországon például Ausztriával ellentétben nem kötelező, csak ajánlott a téli gumi. De akkor miért érdemes mégis téli gumira cserélni? Erről is szó lesz ellentétben nem kötelező, csak ajánlott a téli gumi. De akkor miért érdemes mégis téli gumira cserélni? Erről is szó lesz annak kapcsán, hogy összeszedjük mikor, milyen.

0: legfontosabb kérdés, amit föl fogok tenni ennek kapcsán. Aztán, a múltkor szó volt a hibás teljesítés kapcsán, hogy az üzletben vásárolt termékeknél milyen lépéseink lehetnek az igazunkért. Ma ugyanezt végigveszünk, de a szolgáltatások területén. Például, mit tehetünk, ha mondjuk egy ablakbeszerelés nem úgy sikerül, ahogy kellett volna, az eső befolyik, nem zár rendesen, nem is folytatom, és aki csinálta, még arra se hajlandó, hogy kijöjjön és megnézze, nemhogy kártalanítson. Mit jelent a gyakorlatban a világgarancia? Ez már a következő megfejtendő kérdés. Azt, hogyha más országba vásárolok mondjuk egy jó drága porszívót, és ha az meghibásodik, akkor a hazai márka szerviz is elvégezheti, és el is végzi a garanciális javítást. Előjáróban csak annyit, túl szép ez, hogy igaz legyen. És végül, de nem utolsó sorban, nagy gáz van az állatfelszerelési cikkek házatáján. Miközben egyre többünknek van kis kedvence, és természetesen a legjobbat akarjuk nekik, lehet, hogy sokszor olyan felszerelést vásárolunk, ami egyenesen káros. Legalábbis erre lehet következtetnünk abból, hogy az összes laboratóriumban bevizsgált termék megbukott. Mindjárt belemegyünk a részletekbe. Ez tehát a mai ajánlatom, remélem velem tartanak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke ül itt többek között velem a stúdióban, Ejtman Norbert, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Ti nagyon jól tudjátok, hogy én nagy kis állat őrült vagyok, van cicám is, macskám is, és mikor cicám, macskám, meg kutyám, hát félre beszélek, ma annyira mérges lettem, mikor elolvastam azt a sajtóközleményt, amit küldtetek, mert nyilvánvaló, legalábbis ma az a divat, és ebbe a bolondériában én is benne vagyok, hogy mindenféle cicomát, jót, meg amire azt gondolom, hogy hasznos, megveszem a kis állataimnak, mert hogy szeretem őket. De így tesznek mások is, viszont azon azért kicsit fölakadt a szemem, hogy állatfelszerelési eszközöket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, és gyakorlatilag mind megbukott a teszten. Miről van szó tulajdonképpen?
1: Hát ez pontosan így volt, hogy mi is tudjuk, hogy mennyire népszerűek ezek a termékek, és minden évben vizsgáljuk laboratóriumi körülmények között ezeket az árucikkeket, kifejezetten olyanokat, amelyek labor körülmények között a műszak és villamos laboratóriumon tud vizsgálni. Ilyenek, ami lítium ionnal működő akkumulátor által feltöltő ledes nyakörvek, ledes pórázók.
0: Ez is nagy divat.
1: Nagyon nagy divat. Jól is néz ki, a hasznosnak is gondolják az állattartók.
0: Szerencsére én nem veszek, mert villog, és szerintem attól nem csak a kutya, én is idegbeteg leszek. Engem nagyon zavar, de nem tudom elképzelni, hogy az állatot nem zavarja, de persze tudomásul veszem, hogy van, aki ezt szereti és megveszi.
1: Így van, nekünk, amit mindig vizsgálni kell, hogy ez biztonságos-e ez, igen, a termék. És ugyanúgy vizsgáljuk egyébként például átlag fogyasztónak, tehát az embereknek árusított mobiltelefonokat, feltöltőket, és ugyanaz a technológia és mechanika, ugyanis ezek lítium-ionnal működnek. Lítium-ion pedig könnyen felmelegszik. Ezért mindenfajta olyan eszközben, ami lítium-ion akkumulátorral működik, egy ilyen gátló, akadályozó eszköz kell a gyártónak beépíteni. Tipikusan ilyen, szerintem ezt elég jól ismerjük, a mobiltelefon, amikor nagyon felmelegszik a töltő, akkor kikapcsol a töltés, és nem tölt tovább. De ugyanez igaz a mobiltelefonokra is, hogyha megsül mondjuk a kocsiba, akkor az kikapcsol automatikusan.
0: Kikapcsol, meg azt írja, hogy melege van, így igen, van. Legalább ki is írja.
1: Legalábbis jó esetben. Na, ezeknél a termékeknél ugyanez igaz, kellene ilyen gátló akadályozó eszköz tényezőt tartalmaznia, de ezek, amiket mi vizsgáltunk, legalábbis egyik sem tartalmazta ezeket.
0: Ami meglepett, hogy tavaly is vizsgáltátok ezeket, és ott kevesebb kifogásolást találtatok, vagyis jobb volt az arány. Tehát nem is értem, akkor idénre azt mondták a gyártók, hogy leszarjuk, hogy szabályos vagy nem, tehát általában csökkenni szokott, nem növekedni.
1: Inkább azt gondolom, hogy két tényező vezethet ehhez. Tavaly sem volt azért alacsony a kifogásolási arány, tehát akkor is már ilyen 90% volt.
0: Az is most hatalmas. Most 100,
1: de ez azért azt is hozzá kell tennem, hogy a munkatársam már kifejezetten olyan nagy tapasztalattal rendelkeznek, hogy ránézésre tudják, hogy melyek azok, amik elsősorban gyanús termékek. Aha. Illetőleg pont
0: és
1: olyan... Így van, és pont olyan helyeken is vásárolunk, ahol elsősorban ilyen termékeket szoktak árusítani. Távol-keleti üzemeltetésű kisboltoknál, ezek a filléres kisboltok, vagy egy eurós kisboltok, pontosan piacok, de ugyanez igaz a webáruházakra is, tehát harmadik országból is rendeltünk terméket, ezek is ugyanúgy mind megbuktak, de egyébként ettől függetlenül azon a 100% az mindenképpen durva arány.

0: Engem mondjuk megnyugtat, mert én ilyen ledes kütyüket nem veszek, de nyilván nagyon sok hallgatót ez érint. A kérdésem az, hogy aki ilyet vett, akárhol is, vagy van számlája, vagy nincs, mert nem tipikus, hogy elrakjuk ezeknek sajnos a számláját, de rájön, hogy akkor ez hibás termék, visszaviheti-e, kötelese a kereskedőt visszavinni, és őt kártalanítani.
1: Visszaviheti, és köteles a vételárat visszaadni, akár számla nélkül is egyébként, amire hivatkozni kell, hogyha elutasítják esetleg a vásárlás helyszínen. Az nkfh.gov.hu oldalon megtalálható részletesen az a 20-as lista, amely termékeket mi bevizsgáltunk, és amelyek buktak. Erre ez nyugodtan hivatkoznak, mutassák meg a kereskedőnek, és ha a kereskedő elutasító, akkor ezt jelentsék be nekünk mindenképpen.
0: Igen, ne felejtsék el, tehát még egyszer a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján keressenek erre rá, érdemes, nyugodtan vigyék vissza, és hogyha nem hajlandó a kereskedő visszavenni, bármiért okoskodik, azonnal forduljanak a hatósághoz. Remélhetek, sokan vissza fogják vinni, és nem lesz ilyen. Egyébként mekkorát változott a világ régen, ugye én több évtizede fogyasztóvédelmi műsort csinálok, és mindig jöttek nekem a karácsonyfa égő, amiről már nem is vagyok hajlandó beszélni, mert azt gondolom, hogy már azt a csontot meg is ettük, amit lerágtunk, de hogy változik a világ, hogy aztán most már fókuszba kerülnek az egyéb ledes termékek, hogy mennyi féle van már, ugye te is említetted a műsor elején, és nyilván nem ez az utolsó dolog, amit így pont emiatt vizsgáltok, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha máskor is eljönnél és beszámolnál a hallgatóknak, mert senkinek nem hiányzik, akár a kutyába is kár tehet egy ilyen, jól gondolom? Tehát fölmelegszik, kigyullad.
1: Természetesen, illetőleg maga a lítium-ionos aksi, hogyha kigyullad, annyira felmelegszik, vagy akár felrobban, annak tudjuk, milyen következményei vannak. Nem is elsősorban a kutyára nézve, de az egész családra nézve, meg a lakásra nézve.
0: A kutya szőrét is, hát hogyha felrobban, akkor nyilván a kutya szőrét is meg, persze jellemző engem a kutya érdekel a legjobban. Nagyon szépen köszönöm, tanulságos volt ez, és majd mindjárt már is megyünk tovább.
2: Facsipesz.
0: Binder István is itt van már a stúdióban, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Köszönöm, hogy eljöttél.
3: Szerbusztok, jó napot kívánok mindenkinek.
0: Revolut ügybe kértem meg, hogy egy kicsit beszélgessünk. A Revolut fiók telepet nyit Magyarországon, és ez azt gondolom, hogy érdemes megmagyarázni, sőt, magyarázatra is szorul, hisz nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok magyar milliós tételben vagyunk, akik használjuk a Revolutot, nagyon kényelmesnek tartjuk, és egész hiszen pontosan senki nem érti, hogy ez most miért olyan fontos, de nyilván nagyon fontos, hogyha a Magyar Nemzeti Bank ebből sajtóközleményt adott ki, tehát azt gondolta, hogy jusson el mindenkihez. Na, akkor jusson el mindenkihez. Nem változott a Revolut, ugye? Kezdjük ezzel.
3: Továbbra is működik a kártyánk, működik a Revolut elérhetőség. Ez a lényeg. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de ami most változhat, és egy folyamat elején vagyunk, tehát ez sem egyik napra a másikra fog megtörténni, hogy minden bizony a magyar bankszámlaszáma lesz a Revolutnak.
0: Mi
3: magyar...
0: az, hogy minden bizonya lesz az számomra ilyen?
3: Na, itt kezdődik a történet. Azáltal, hogy a litván felügyeleti hatóság immár hivatalosan közölte a Magyar Nemzeti Bankkal, hogy a Revolut fióktelepként elindul, ez nem azt jelenti, hogy holnaptól már lesz egy magyar bankszámlaszámunk, és az összes többi előírást teljesítette a Revolut, hanem ezt kőkemény munkával reméljük, hogy a következő hetekben, akár hónapokban a Revolut teljesíti. Ugyanis jelenleg az a helyzet, ezt a Revolut felhasználók pontosan tudják, hogy egy litván bankszámlaszám van, ami azt jelenti, hogy például a munkabérünket, hogyha szeretnénk ide utaltatni, akkor nagyon sok munka adó lehet, hogy a vállát elkezdi vonogatni, és azt mondja, hogy ezt nem tudjuk azonnali átutalással teljesíteni, ellentétben a magyar bankszámlaszámokkal, és ennek plusz költségei is vannak, amit adott esetben egy munkaadó nem kíván bevállalni, és lehet, hogy a munkavállalóra átharítja.
0: Jó, általában ha a hétvégén, akkor a hétvége után érkezik meg az utalás, hogyha meg hétköznap, akkor másnapra megérkezik, ez a saját tapasztalatom, és hogy ingyenes, tehát nem kerül ez nagyon pénzbe, de én szerintem kezdjük előbb azzal, hogy mi a különbség a fióktelep és a leányvállalat között, ugyanis Magyarországon bankszektorban volt már ilyenre is, olyanra is példa, tehát hogy miért van ennek jelentősége, hogy a Revolut fióktelepet telepít Magyarországra?
3: leányvállalatok itteni tőkével teljes körön a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt, tehát az üzleti megbízhatóságuk, fogyasztóvédelmi, pénzmosási, belső szabályzataikra vonatkozó ellenőrzést is teljes körűen a Magyar Nemzeti Bank látja el, hát az összes hazai nagybank, itt neveket okay, nem mondanak, magyar. Azok természetesen, igen. Azok nem csak magyarok, hanem külföldi, Európai Uniós, vagy egyéb országbéliek is, akik itt lehetették ezt az önálló tőkét, az összes anyagét megszereztek, ezek teljes körűen a Nemzeti Bank felügyelete alatt vannak, és még egy nagyon fontos dolog, hogyha betét garancia lehívására, garancia kifizetésre kerülne sor, mert azzal a bankkal valami baj történne, akkor a országos betétbiztosítási alap, tehát a Magyar Garancia az Intézmény oba, fizet.
0: Az egy, a 100 ezer euróig.
3: Ez 100 ezer euróig, így van, ez szinte Európa minden országában így van, ez a limit. Egy fióktelep viszont az európai úgynevezett egységes útlevél keretén belül az Európai Gazdasági Térség bármelyik tagállamában engedélyt szerezhet, a Revolut esetében ez Litvániában történt meg, és utána, hogyha ő szeretne egy másik Európai Uniós tagállamban elindulni, akkor annak az anya felügyeleténél ezt szándékát bejelenti, a litván felügyeletnél, az pedig értesíti a Magyar Nemzeti Bankot ebbéli szándékáról. Viszont, hogy még egy harmadik intézményt is mondjak, ezt határon átnyúló szolgáltatóként is meg lehet tenni. Ott tényleg gyakorlatilag szinte nulla jogosítványa van a fogadó ország felügyeletének. Ehhez képest, ez volt eddig a Revolut, ehhez képest a fióktelepi működés azért már több jogosítványt nyújt a fogadó ország béli felügyeletnek, jelesül az MNB-nek.
0: Azt akartam pont mondani, hogy én olvastam olyan finom megjegyzéseket, nem tudom, hogy mondjam, hogy egy kicsit presszionál a Magyar Nemzeti Bank a Revolutot jó pár hónappal ezelőtt is, kvázi javasolta neki, hogy sokkal jobb lenne, ha itt egy fiók telepet létesítene, akkor ezek szerint azért, mert én, mint magyar állampolgár, engem a Magyar Nemzeti Bank jobban tud védeni, mint a Litván Nemzeti Bank, ilyen nagyon leegyszerűsítve.
3: Tulajdonképpen erről van szó, és azért arról is van szó, hogy a Revolutnak saját bejelentése szerint, azért a saját bejelentése szerint, mert ezt eddig a Magyar Nemzeti Bank nem tudta ellenőrizni vagy validálni, közel 2 millió ügyfele van Magyarország. Ezzel Magyarországon.
0: Vagyis lebuktatott minket.
3: A top 3 bank között, igen, van lényegében. Most, ami történik, és a technikailag ennek a feltételeit megteremti a Revolut, akkor előbb-utóbb magyar bankszámlaszámot tud szerezni magyar nyelvű ügyfélszolgálattal, a szerződéses feltételek, üzletszabályzat, ASF, azok magyar nyelven alapesetben hát jelennek meg a magyar ügyfelek számára, és hát emellett a különböző elszámolási anyagi jogvitákban a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békéltető testület, illetve magyar nyelven magyarországi bíróság tud eljárni. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok.
0: Igaz, csak hogy azt gondolom, hogy a poláris világban az éremnek két oldala van, ez volt az egyik oldala, mi a másik oldala. Nekünk, mint Revolut számla tulajdonosoknak, én azt merem megkockáztatni, hogy biztos drágább lesz a szolgáltatás, mert Magyarországon ugye dupla bankadó lesz, vagy van, Magyarországon azért nem olcsó bankárnak lenni, és azért a bankárok sem most jöttek le a falvédőről, és mindegyikünk tudja, hogy szépen áthárítják ránk, fogyasztókra, ügyfelekre ezeket a költségeket, vagyis azon kívül, hogy én abszolút értem, és jó is, hogy a Magyar Nemzeti Bank részlegesen tud engem védeni, de mibe kerül ez majd nekem?
3: Nem biztos, hogy ezek megtörténnek, ugyanis ezeknél a fintech szolgáltatóknál, illetve most már hát digitális bankoknál, azt kell, hogy mondjam, kicsit más az üzleti modell, nincsen ebbe a pillanatban, ugye fiókhálózata például a Revolutnak, nincs személyes ügyintézés, egy csomó minden.
0: De ügyfélszolgáltatót kell majd Magyarországon tartani, pont a fiók.
3: Így van, ezt magyar nyelven meg kell tenni. Igen. De gyakorlatilag egy csomó dolgot digitálisan tesz meg. Én éppen az ellenkezőjét javasolnám a magyarországi bankoknak is, hogy és ezt meg is fogadják, felveszik a versenyt, felveszik a kesztyűt a fintech szolgáltatókkal, ők is egy csomó mindent digitálisan tesznek, lesznek, ők is középárfolyamon kezdik átváltani például a magyar valutát más valutákra. Ő az azonnali átutalás, mint olyan, az tulajdonképpen egy fantasztikus nagy válasz volt a pillanatok alatt történő átutalásra. Tehát, hogyha a magyar bankok logikájával gondolkodnánk, akkor pont az lenne a feladat, hogy úgy tudnak versenyezni az ilyen fintech szolgáltatók vagy digitális bankokkal Európa számos országából, hiszen más is bejöhet, nem csak a Revolut ide, hogyha ők is digitálisan nagyon olcsóvá teszik a szolgáltatásaikat, és akkor ezt költséghatékonyabban adott esetben a közterheket, amit úgyhogy mindenkinek be kell fizetni, ki tudják termelni, és a verseny pedig az ügyfelek javára dől el.
0: Egyébként az azonnali átutalásról annyit, hogy egy kis körképet körbenéztem Európába, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy Magyarországon nem csak a wifi lefedettség, hanem ez az azonnali átutalás is Európán belül a top 3-ban van, mert ugye ez nem, egyáltalán nem általános. De a Revolutra visszatérve azért azt szeretném még megkérdezni, hogy a Revolut számol-e azzal, hogy sok ember föl fogja mondani ezért a szerződését. A magyarok azok szeretnek nem fókuszba lenni, hogy finoman fogalmazzak, és valahogy ezzel a lépéssel gyakorlatilag ugye magyar bankszámla száma lesz minden revolutosnak, tehát új bankszámla számot is kap. Ezzel valahogy kikerült a napra.
3: Szerintem, bár én nem tudok a Revolut nevében beszélni nyilván, de hogyha ezeket a lépéseket megteszi, akkor ezt azért teszi, mert 2 millió ügyfelet, vagy közel 2 milliót itthon szeretne kiszolgálni, és nyilván mint minden piaci szereplő bővülni akar. Én azt gondolom, hogy megvannak azok az eszközök, amivel ezt ő meg tudja tenni, mint hogy a minden magyar banknak megvan az, hogy hogyan tudjon tovább fejlődni. Mi pedig élvezzük ennek a gyümölcseit, tessék leszorítani a költségeket, tessék digitálisan jó szolgáltatásokat kínálni, csak
0: egyébként én most mielőtt készültem erre a beszélgetésre, fölmentem a Revolutomra, nem titok, nekem van, és valami olyasmit olvastam, hogy a Bookinggal összeálltak, és hogy a Revoluton keresztül lehet a Bookingon foglalni. Ez eleve fölvetett nekem egy olyat, ugye a Bookinggal nagyon sok baja volt a hatóságnak az elmúlt időszakban, meg gondolom azoknak is, akik kimentek, de erről is majd fogunk beszélni, és lefagyott az arcuk, mikor meglátták, hogy hova kavarodtak. Szóval, hogy ezt a területét viszont már is ezzel itt a Revolutot azt gondolom, hogy A-tól Z-ig kiveséztük, ezt a területét, ezt nyilván nem pénzügyi terület, ezt nem tudja ugye a Magyar Nemzeti Bank felügyelni.
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sok bank van, aki olyan innováció felé megy el, hogy akár ingatlan szolgáltatást, akár biztosítást, tehát pénzügyi szolgáltatásokat, de akkor akár azon kívüli területet kínál. Ha ezt innovatívan is a fogyasztók érdekében teszik, akkor szerintem ez teljesen rendben van. Ott vannak a hatóságok, tehát a pénzügyi szolgáltatás oldalán mi, lehet, hogy egy egyéb szolgáltatásnál a másik hatóság, ez felügyelten, ellenőrzötten fog megtörténni, tehát szó sincs arról, hogy itt mindenki elindulna csak így a zavaros vizeken, megvannak azok a hatóságok, akik ezt ellenőrizni fogják.
0: Facsipesz. És már is folytatjuk a beszélgetést, de most Zentei András, a hovege.hu főszerkesztője fog szót kapni, hogyha a mikrofont maga elé teszi. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttél. Ugye a műsort azzal kezdtem, a tartalomjegyzéket, hogy szerintem nem sokan tudják, hogy Magyarországon nem kötelező a téli gumi, csak melegen ajánlott, hogy szokták pestésen mondani, és hogy megígértem a hallgatóknak, hogy összeszedjük, hogy milyen esetekben büntethetik meg az autósokat, és szerintem már kezdjük is azzal, hogy lehet, hogy nem kötelező, csak melegen ajánlott a téli gumi, de ha én nem téli gumival megyek a jó kis hidegbe, akkor ezért megbüntethetnek, ugye?
2: Szép napot kívánok, és az nem a tisztelt hallgatókat is. Szervusz, Kriszta. Hát ez egy kicsit bonyolult kérdés. Tehát a téli gumi az egy olyan dolog, ami Magyarországon nem kötelező, nem írja elő jogszabály, hogy télen az autókat téli gumival kell felszerelni. Ez ugye nem mindenhol van így, mert például
0: hát Ausztriában kötelező.
2: Ausztriában ugye kötelező bizonyos körülmények között a téli gumi használata. Magyarországon viszont nem. Azonban, amennyiben nem téli gumival közlekedünk télen, és az időjárási körülmények azok nagyon zordak, akkor az bizony egy olyan nem felelősségteljes magatartás,
0: Ami már büntető.
2: Ami már bizonyos körülmények között akár azt is maga után vonja, hogy ennek nagyon komoly negatív következményei lesznek az autónak a vezetőjére, üzemben tartójára.
0: Hát ott, hogy főként, hívják ezt fából vaskarika mi felénk. Tehát, hogy nem kötelező, de ha nem úgy csinálod, és de ha van valami, akkor jó, megbüntetnek. Vagyis nincs rá írott szabály, de nagyon ajánlott.
2: Hát az írott szabály az ugye, hogy olyan járművel vehetünk részt a közlekedésben, ami a közlekedés tehát biztonságosan üzemeltethető. Na most, ha tök mindegy egyébként, hogy téli vagy nyári a gumi, hogyha például a bordázottsága, a barázdai, azok már el vannak kopva a guminak, akkor ez mindenképpen alkalmatlanná fogja tenni
0: vizsgán
2: a járművet.
0: Vizsgán ki is vágják az embert, tehát
2: de ezt tudjuk azt, hogy vizsgázni ugye nem minden szezonban kell, tehát ugye amikor lecserélem a téli gumit a nyári gumira, vagy a vizsgára esetleg fölteszek egy kölcsönkért gumit, az egy más kérdés. Tehát ugye itt az a nagyon-nagyon veszélyes, hogy nyilván itt a saját magunk biztonságát, vagyonbiztonságot, meg a közlekedés egy többi résztvevőjének az élet és vagyonbiztonságát is veszélyeztetjük, ha nem megfelelő a műszaki állapota mondjuk annak a guminak. Ráadásul, amit mondtál, abban az esetben büntethetnek meg például, hogyha mondjuk balesetet szenvedek. Igen. Még csak az sem feltétlenül kell, hogy én legyek az okozója annak, de mondjuk rendőri intézkedés van, és ennek során kivizsgálják a balesetnek a körülményeit természetesen, és az bizony latba fog esni majd a dolognak az elbírálásánál, hogy milyen volt például az autónak a gumia. Igen. Ráadásul, hogyha mondjuk a baleset következtében nekem komoly anyagi károm keletkezik, akkor a biztosító megtagadhatja ennek a kárnak a kifizetését, arra hivatkozva, hogy a jármű nem volt megfelelő műszaki állapotban, mert például télen, hidegben, havas, jeges úton nem téli gumival közlekedett.
0: Aha. Ez miért büntethetnek meg még minket? A holland cél is tudom, Ausztriába büntethetnek, Magyarországon nem, de azt is ajánlott, aki magyar át akar menni, az jó, hogyha van nála holland, szóval például ott csak a szigorú előírások vannak, ott kötelező.
2: Igen.
0: Hozzáteszem, én vettem évekkel ezelőtt, de és ki is próbáltam, hogy föl tudom-e tenni, és olyan módon berágtam, hogy bevágtam a szekrény aljába, mert hát ez szerintem ember nem tudja föl.
2: Az a tanács, hogy ne a szekrény aljába, hanem az autónak a csomagtartójába, ugyanis Ausztriában az kötelező, hogy legyen az autóban hólánc.
0: Aha.
2: Tehát, hogyha megállítanak, akkor meg kell mutatnom.
0: Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is itt ül a stúdióban, és úgy látom, hogy nagyon föléletel a témára szólni akar.
4: Hát a második emeleten vagyunk azért, mire ide fölértem. Binder István is biztos ugyanezen gondolkozott éppen itt a stúdióban, csak olyan fegyelmezett és nem kukorékol mindenbe közben.
0: De nyugodtan.
4: Ugye azért itt van egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy lehet, hogy csak akkor büntetnek, amennyiben egy ilyen konkrét eset előjön. De ha véletlenül kárt okozunk másnak a járművébe, vagy a mi járművünkben kár keletkezik, akkor a biztosítók szerződési feltételei szerint már hosszú-hosszú évek óta, ha a megfelelő környezeti körülményekhez nem alkalmazott autónk van, tehát nincsen téli gumink, illetve nem megfelelő bordázottsága, hogy ez tökéletesen elhangzott a gumi, akkor bizony nem, vagy nem annyit fog fizetni a biztosító, mint amennyit mi szeretnénk, vagy mint amennyi a kár alapján járna.
3: Mi az a sorrend, hogy kötelező gépjármű biztosításnál a vétlen autósnak kifizeti a biztosító, viszont utána, hogyha nem megfelelő járművel közlekedtünk, a következő mozdulattal odafordul hozzánk, és azt mondja, hogy akkor erre hivatkozva akár egy részét vagy egészét megkéri rajtunk, ezt hívják regressznek, ezt a mozdulatot.
0: Jó, de mi azért arról kezdtünk el igazából beszélni, hogy milyen esetben büntethetnek minket. Hát mondjuk a biztosítás ki nem fizetése is egy büntetés. Van-e még olyan, ami nagyon fontos, András, amit mindenképpen el kéne mondani?
2: Hát én sokszor beszéltem már például arról, hogy a lámpáknak, tehát a fényszórók nem megfelelő használata. Az ugye nagyon fontos rossz fényviszonyok között, meg egyébként mindig az a tanács, hogy égjen a tompított fényszóró, tehát ne csak a helyzetjelző. Ugye sok autón már például a helyzetjelző ki sem kapcsolható, de ez nem jelenti azt, hogy ez elegendő lenne.
0: Aha.
2: Tehát mi is jártunk már úgy, az én környezetemben is van már olyan, aki hát azt gondolta, hogy ez elegendő, de megállította a rendőr, és megbüntette őt. biztonságot.
0: Én is
2: mert
0: mindig így járok,
2: ma automatán
0: kapcsol.
2: Az nem elegendő. Tehát a rendőr az mondhatja azt, hogy ez nem a tompított fényszóró, aha, tehát itt helyszíni bírságot szab ki.
0: Igen.
2: A másik nagyon fontos pedig a ködlámpa. Ugye rengetegen látom én is, közlekedek, hogy a ködlámpát használják mondjuk a tompított fényszóró helyett. Van olyan autó, ahol az is külön kapcsolható. Ez ugye abszolút nem megfelelő a Kressznek, tehát ezért is megbüntethetnek. Hát a hátsó ködlámpa, a ködzárófény, az is csak nagyon rossz látási körülmények között, és csak nem városi körülmények között alkalmazható, egyébként ezért is megbüntethetnek.
0: Mikor cukatják be velem az autó, hogy tessék hazasétálni?
2: Hát bizony, ilyenek is vannak. Ilyenek is vannak. Például nincsen kötelező biztosítása az autónak, nincsen az autónak forgalmi engedélye, nem érvényes. Egyéb okok miatt nem alkalmas a közlekedésre, például le van szakadva a kipufogója, vagy például akkor, hogyha a gépjárműadó nincsen megfizetve.
0: Aha.
2: Ezekben az esetekben a rendőr azt mondhatja, hogy akkor tessék hazamenni gyalog, aha, vagy tréler.
0: És ilyenkor elviszik az autómat, és jó sok pénzért tudom kiváltani?
2: Nem. Azt arról a tisztelt állampolgárnak kell gondoskodnia, aha, tehát nem.
0: Ja, ez még mindig jobb, mint mikor szabálytalanul parkolunk, és egyszer csak, mint ha látomásunk lenne, mert ez a volt nincs, elviszik az autót, a világ vége után 4 perccel lehet megtalálni.
2: Igen, és abban az esetben meg kell ugye téríteni a szállításnak is a költségét, meg hát fizetni kell egy pódiát, igen, vagy bírságot, attól függően, hogy mi miatt szállították el az autót.
0: Elég rémisztő, de hát akkor ezek szerint az a legfontosabb, hogy nem fontos azt tudni, kár is volt arról beszélni, hogy nem kötelező Magyarországon a téligumi. Én akiket megkérdeztem így a héten, mindenki azt mondta, hogy hát az kötelező, mondja a tévé is. Hát
2: egyáltalán ezek, nem kötelező.
0: Nem, de ezt verjük az emberek fejébe, hanem azt, hogy télen használjunk téligumit, én is azt gondolom, hogy ez.
2: Igen, sokan egyébként most már 4 évszakos gumira is esküsznek. Mi azt tapasztaltuk, a Hóvégénél több cikket írtunk ezekben a témákban, sok olvasói egyéb tapasztalatot egyesítettünk, és teszteket olvastunk, és inkább a téli-nyári cserére szavazok én is.
0: Értem. Hát én is egyébként, de lehet, hogy maradi vagyok. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Köszönöm.
0: Facsi Pesz. És Máté előbb már megszólalt, nagyon örülök neki, de most aztán nagyon sokat fogsz beszélni, mert először van egy kérdésem, mit jelent az, hogy világgarancia, én ezt a műsor elején már felvetettem. Azt gondolná az ember, vagy én inkább azt mondom, hogy uniós garancia, azt gondolnám, hogyha a Bécsi út túloldán veszek egy nagy értékű porszívót, mert hogy ott sokkal olcsóbb, mert én is utána néztem, ez a nagyon kedvező porszívó, nem mondom ki, Jusse, hogy hívják. Szóval, hogy ott lényegesen olcsóban meg tudom venni, és gyakorlatilag 2,5 órás autózás és városnézés után, hogyha az elromlik, bedöglik, akkor én itt is van Magyarországon képviseletük, akkor én itt be tudok totyogni, és akkor simán megcsinálják nekem, mert szavatossági jótállás. Azt gondoltam volna, vagy azt gondolom, hogy Európai Uniós belül, mint hogy az Európai Fogyasztói Központ is ugye európai, hogy itt minden van, vagyis nem kell nekem lefelé szaladgálni. Mi a valóság?
4: Ugye, hogyha vásárolunk egy terméket, akkor az az alap, hogy ha az meghibásodik, akkor ott kell reklamálnunk, ahol azt megvettük. Tehát a magyar jogszabályok alapján is a forgalmazó a kötelezett alapvetően a kellékszavatosság és a jótállási ügyintézés helyének lenni, de lehet szervizhálózatot létrehozni, üzemeltetni. Ugye ez a fehér árúnak nevezett mosógép, mosogatógép, ütőszekrény.
0: Ez az, hogy beszélj magyarul, jó?
4: Hát fehér árú. Van szürke is, tudom, meg inox is. De a lényeg, hogy ez a szakmában alapvetően háztartási gépnek is nevezett körre. Például egy nagyon korrektül kialakított szerelőgárda és szervizpont hálózat üzemel, és nagyon sok helyen azt hiszük, hogy ez ugyanúgy működik, de az a helyzet, hogy nem.
0: Na most akkor ebből pont semmit nem értek. Tehát le kell, hogy szervizeljék, vagy garanciába meg kell-e, hogy csinálják nekem itt, ha benyekken az a szerencsétlen, nagyon drága gépem, vagy kell vele mennem Ausztriába?
4: Határon átnyúlóan alapvetően nincsen kötelezettsége arra, hogy átjön és itt szolgáltasson. Ezen nagyon sokan meglepődnek, de hát az alapvető logika az, amiből az előbb kiindultam, hogy ahol megvettük, ahhoz a helyhez fordulhatunk.
0: De akkor miért adnak világgaranciát? Tehát ott van rajta.
4: Na, ez a kettes pont, és ez egy nagyon fontos feltétel. Ha valaki ad egy olyan címkét, amivel azt az érzetet kelti, vagy konkrétan azt állítja, hogy az én országomban ő szervizelni fogja, vagy egy partnere segítségével szervizelni fogja a terméket, akkor ott már ennek az állításnak meg kell felelnie, tehát akkor már nem várhatja el tőlem, hogy átmenjek a határon, vagy két határon, vagy három határon, vagy én postázzam el Európa túlsó végébe a terméket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és egyébként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény fekete listájában is egyre egyértelműbben, ezt most azért mondom, hogy pont van egy módosítás alatti pont, ahol még egyértelműen szerepelni fog, mint korábban, az az elvárás, hogyha valaki azzal hirdeti magát, hogy a szolgáltatása például jótállása garanciára vagy panaszkezelésre vonatkozóan elérhető az értékesítéstől eltérő másik tagállamban. Tehát ha Ausztriában adta el a porszívót, akkor ő mondjuk ezt a szolgáltatást Magyarországon, Romániában, Szlovákiában is vállalja, akkor ezt neki teljesítenie kell. És ha nem teljesíti, akkor megtéveszti a fogyasztót és büntethető.
0: De nem azt mondja, hanem azon a bizonyos garancia levélen vagy füzeten, amit ott adnak, azon rajta van ez a Welt garancia, tehát a világ garancia. Ez az, ami becsap engem, mert hogy azt gondolom, hogyha világgarancia van, akkor tök mindegy, hogy Rawalpindibe, Bécsbe vagy Budapesten cipelem a porszívómat, mert éppen bedöglött, mindenütt kötelező kiavítani.
4: A világgarancia és bármilyen más garancia szavak használata, az sajnos nagyon sokszor egyfajta marketing állítás.
0: Na, hát igen.
4: És itt jön el a fogyasztói felelősség, ugyanis igenis azt gondolom, hogy elvárható mindenkori fogyasztótól, hogy amikor vásárol, akkor a kis kacsójával nézzen e mögé, az embléma mögé, nyissa ki a papírt, és nézze meg, hogy ez mit jelent.
0: Szerintem ugyanis hányan tudnak úgy németül ott a Bécsi úttól végén, akik ilyet vesznek?
4: Én nekem az a véleményem, hogy aki kimegy Németországba, Szlovákiába vásárolni, az azt a felelősséget húzza magával, hogy az ottani szerződési feltételeket az ottani nyelveken kell elolvasnia. Tehát lehet, hogy olcsóbban veszek ott valamit, de lehet, hogy eltérő feltételekkel fogok
0: ott venni
4: valamit.
0: Akkor nincs az európai fogyasztói központokban egy jogharmonizáció?
4: Dehogy nincs, csak nem várhatjuk el egy Ausztriában értékesítő kereskedőtől, hogy Magyarországra kiszálljon a tőlük megvásárolt terméket
0: szervizelni. Hát fizesse ki a magyar lerakatnak a javítást. Hát
4: ha van magyar lerakat, akkor igen, de csak általában ezek tőlük független cégek. Tehát azt kell látni, hogy egy C-betűs porszívót vagy egy D-betűs porszívót, azt értékesíthet minden tagállamban egy cég, de ha ezek teljesen egymástól független cégek, akkor nincs az egyik országban lévőnek köze a másikhoz, és nem is kötelezheti. Ha egy cég jól szervezett, és egyébként például automárkáknál van ilyen, ha egy cég jól szervezett, és ad arra, hogy minden egyes országban lévő márkakereskedése kötelezett a másik országban vett márkakereskedésbe vásárolt autót szervizelni, akár jótállási ügyintézéssel ellátni, akkor az egy plusz. És itt van a fogyasztónak egy nagyon fontos tájékozódási pontja, hogy ilyen van-e. Volt egy német automárka, ami például ezzel hirdette magát, még buszok, teherautók és gépjárművek szintjén is, hogy bárhol vesszük Brazíliától Ázsia közepéig, mindenhol az ingyenes, jótállási idő alatti ingyenes szervizelés az alapszolgáltatás,
0: mondod,
4: még máshol
0: volt
4: nem.
0: Már megszűnt, megbánta? Vagy
4: nem, korábban volt a hirdetés, most nincs a hirdetés, hogy nem annyira láttam.
0: Úgy látom, hogy itt már Norbert is akar ebbe egy kicsit bele szólni, úgyhogy hallgatlak.
1: Hát csak teljesen mértékben egyetértek Mátéval, hogy itt a fogyasztói tudatosság nagyon fontos szerepe van. Tehát ha elég tudatosak vagyunk ahhoz, hogy kimenjünk Ausztriába, Szlovákiába, Németországba vásárolni, mert ott olcsóbb, nyilván üzletesen utána néztünk ennek a lehetőségnek.
0: 100 000-es tételekkel olcsóbb ez az adott.
1: Persze, nyilván nincs is ezzel gond, de akkor nézzünk tényleg utána azoknak a szerzősi feltételeknek, vagy kérdezzük meg az eladóktól, hogy tényleg akkor, hogyha ez elromlik, akkor Magyarországon is tudjunk majd érvényesíteni a jótársi szavatossági jogainkat, és ha ilyen van, és tényleg ezt ígéri a vállalkozás, vállalkozás, és nem teszi meg, akkor nyilván már tovább mehetünk fogyasztóvédelmi hatósági eljárásba, vagy az Európai Fogyasztói Központot igénybe vehetjük, de ha ilyen nincsen, akkor sajnos nem csodálkozhatunk, hogy mondjuk Magyarországon nem javítják azt a terméket.
0: Tehát akkor nem olyan egyszerű ez a dolog, mint hogy az ember a józan paraszti eszével kigondolja, hogy Európai Unión belül, ha én a Bécsbe, Münchenbe, mit tudom én, hol vásárolok egy olyan porszívót, aminek itthon is van árulják, és van egy nagy garanciális háttere, vagy szervizhálózata, kicsit se gondoljuk azt, hogy ebből mindez az következik, hogy tök mindegy, hogy itt romlott el, nem kell visszavinnünk, oda javítatni, mert ez nem így van, oda kell arra figyelni, illetve hát én azt gondolom, aki kimegy és vesz ennyivel olcsóban, az akkor nem gondolkodik ezen, valljuk meg, hanem az billog a szem előtt, hogy féláron megveszi ugyanazt, és nem gondol arra, hogyha ez bedöglik, de Magyarországon szervizelik, csak nem garanciába, ugye azért ezt tisztázzuk.
4: Hát ha van szerviz, aki szervizeli,
0: hát
4: akkor
0: ennek
4: igen.
0: Ennek van speciál, igen.
4: Tudok rá egy korábbi példát, akik már nem annyira működnek, egy nagyon híres japán fényképezőgép márka volt, ami nagyon hasított Magyarországon a 2000-es években, és volt is egy forgalmazója, ami cég alapvetően el is adta ezeket a termékeket, és szervizelte is ezeket a termékeket. Ám nagyon sok másik cég voltak, ezt a nagyon híres japán fényképező márkát szintén árulta. Ők eredetileg vagy Japánból szerezték be, vagy Amerikából, vagy Németországból, vagy Törökországból. És ehhez a hivatalosnak tűnő szervizhez vitték tömegével az emberek ezeket a tükörreflexes fényképezőgépeket, a cég meg mindegyiknek adott egy pénzes ajánlatot. Mindenki futott a fogyasztóvédelmet, hát ez micsoda disznóság, hát még jó társi időben vagyunk, szólt nekik a cég, igen, csak nem a miénkben. Tehát nem tőlünk vetted a terméket, én egy tőlük független szervizők, én is árusítok C-betűs fényképezőgépet, meg ő is, de ahhoz vidd, légy szíves, akitől vetted, és majd vele megbeszélheted, hogy cseréli, javítja, vagy pedig visszafizeti a vételárat a végén, én ezt nem fogom tudni neked megcsinálni. És ebben volt egy állandó konfliktus, mert nem üzemeltetett egy nagyon sok C-betűs fényképezőgépet áruló nagyon nagy vállalkozás szervizhálózatot, és nem szerződött le ezzel a szervizhálózatot egyébként üzemeltető céggel, úgyhogy a fogyasztók ott álltak azzal, hogy vagy fizetik a szervizt, vagy verik az ajtót a cégnél, ahol vették a terméket.
0: Mondhatnám, hogy nem olyan egyszerű, mint a facsipesz, de nem akarok humorizálni, de azt sem érthető, hogy miért mondtam. Egyébként az jutott eszembe, hogy a jó múltkorában valamikor arról beszéltünk, hogy van itt egy nagy műszaki áruház lánc Magyarországon is, és hogyha én Szegeden veszek valamit, és Budapesten döglik be, akkor vissza kell vinnem Szegedre, mert hogy azok is ilyen különálló franchise, vagy nem tudom milyen féle alapon működő egységek, tehát akkor ha ennek a logikájából kiindulva lehet ezt így nagyjából belőni a kis agyunkba, hogyha külföldön vásárolunk, akkor ennek egy ilyen szavatosság és jótállási kockázata van, mondjuk szavatosságért, tehát abszolút cseréért érdemes kimenni, de azt gondolom, ha kisebb baja van, akkor érdemes itthon forint filérért megjavítatni, nem ez lehet az általános konklúzió.
4: Igen, csak vigyázni kell arra is, hogy főleg a műszaki termékek esetében, de még akár a bicikliknél is, egy a hálózattól eltérő javítás potenciális hibáit, tehát azzal nem értek egyet, és alapvetően szakmailag is egy nagy probléma, amikor valaki kizárja a jótállásból, vagy a kielégszatossággal a máshol szervizel terméket, de hogyha a szervizelés valamilyen problémát okoz, eltörik, megsérül, rossz alkatrész kerül bele, azért bizony mi leszünk a felelősek, és azt nyilván a jótállási szavatossági kötelezett, nem kell, hogy állja. Tehát, hogyha
0: jó,
4: másik
0: szervizbe
4: viszi...
0: szakszervizbe viszi el, maradjunk a kis porszívómnál, ez már bevált a D-betűs porszívó, az ugye egy kézi porszívó, ír, olvas és magász, hogyha az tönkre megy, akkor nem valami kisebb baja van, akkor nem éri meg ki baktatni vele Ausztriában, nem itt elviszem a szakszervizbe, lepecsételtetem, hogy ők kijavították, tehát dokument van, és hogyha nagyon nagy baj van, akkor ezekkel a dokumentumokkal visszaviszem Ausztriába. Ennyi?
4: Igen, szakszerviz esetében egyértelmű.
0: Jó, ezt azt hiszem, hogy jól kiveséztük, de Mátét nem engedjük el, mert még egy téma van. A hibás teljesítés. Nekem ez a vesző paripám, mert szerintem a szolgáltatásoknál sokkal nagyobb gáz van. Körülbelül 15 olyan e-mail van az e-mail fiókunkban, amit még el sem mondtam ma, hogy facsipesz2025@gmail.com, amiben arra panaszkodnak, és azt lehet mondani, ilyen tipikus panaszok, hogy ugye két csoportra tudom osztani, az egyik, mikor elvették a pénzt és nem teljesítettek, erről most nem beszélünk, a másik, mikor elvették a pénzt és hát közel se azt teljesítették, vagy legalábbis hibás teljesítés, valaki leírta, sőt küldött is fotókat, hogy olyan úgy folyik be az esőbe az ablakon, mintha nem lenne ott ablak, tehát én még ilyet nem is láttam, de van ez az ajtókkal is, van sok-sok minden, az összes szolgáltatásnál ezt el lehet mondani. A legrémisztőbb az volt, mikor fürdette a gyereket, és leugrott a csempe. Szerencsére a kád mellé esett, de azért kösz szépen, szóval én lehet, hogy szétig egy irányba szaladnék ilyetembe. Tehát, hogy nagyon, főleg az építőiparban, szolgáltatásaiban van, hát, hogy mondjam, némi kivetni való. Mik ilyenkor a szabályok? Mert itt az a rutin, hogy megcsinálja a vállalkozó, addig nagyon kenetteljes, aztán úgy eltűnik, hogy soha az életbe többet nem látod, nem veszi fel a telefon, nem reagál az e-mailre, és számlát se ad. Most jól rádöntöttem.
4: Igen, és hát kezdjük is azzal, hogy ha számla nélkül végeztetünk el egy ilyen munkát,
0: de nem a nélkül akkor, végeztetünk, nem adja oda.
4: Ha számla nélkül végeztetünk el egy ilyen munkát, abban az esetben le is mondtunk szavatossági és jótársi jogainkról, ugyanis lényegében semmivel nem fogjuk tudni igazolni azt, hogy ezt a szolgáltatást az adott vállalkozótól rendeltük logikus meg. Én azt gondolom, hogy bár minden ilyen konfliktustól borsódzik a hátam, de hogyha megegyezünk egy áfás árban, és a végén azt mondja, hogy nem ad számlát, ezért azért, azért most pont egy olyat hallottam, ez nagyon tetszett, hogy legnagyobb fiam már jogosítványt csinál, ugye, és akkor jött, hogy az oktató nem ad számlát. Gondolkozom, de mégis mi lehet az érve? Hát még katás, oké, de hát magánszemélynek adhat katásszemet, letett, betöltötte a keretet, vagy mégis mi, és akkor elmentünk, és kicsit megzörgettük az ablakot, és lett számla. Tehát, hogy én azt gondolom, utána kell járni. Tehát, hogyha valaki nem majd számlát adni, akkor akár meg kell fenyegetni egy navos bejelentéssel, ennek akár lehet is foganatja. De számla legyen.
0: De pont. A tipikus az, idős néni, beszereli az ablakot, mert hogy ilyen történet is van, beszereli az ablakot, ő hallotta, hogy neki számlát kell kérni, tudatos fogyasztó, és mondja édes nénye, hogy ő kéri szépen a számlát. Azt válaszolja a vállalkozó, hogy jó, majd tessék kifizetni, és hozom holnap a számlát. Na és a néni jóhiszemű, mert miért ne lenne az? Tehát nem tudják az emberek azt megszokni, hogy nem szabad jóhiszeműnek lenni ezen a világon a manapság, pedig sajnos ez van. Tehát megígér, hogy holnap hozza a számlát, nyilván előre nem állítja ki a számlát, amíg a pénzt nem kapja meg. Na most akkor...
4: Érted, nem tudok erre sajnos más mondani, mint hogy azt, hogy ki a vállalkozó, és milyen jogi személyként végzi el ezt a vállalkozást, arról meg kell győződni, legalább egy ajánlati dokumentumon, vagy más, ami szintén tudom, hogy hajfölállító kérdés, de akkor is az a véleményem, hogy egy tudatos fogyasztó nem végeztet úgy el egy ablakcserét, hogy előtte papíron nem kéri meg az ajánlatot, hogy mennyiért fogják elvégezni, milyen határidőn belül, és kicsoda.
0: Tehát innentől fogom már... És az ajánlattól legyen rajta, hogy mit csinál, mennyiért csinálja, és kicsoda.
4: Így van, aha, így van.
0: Igen. Tehát ezek a legfontosabb...
4: Úgyhogy ez legyen meg. És akkor a szavatossággal, a hibás teljesítéssel utána tudunk foglalkozni.
0: Igen, de akár beleírja, akár nem, hogyha ő megcsinálta, akkor szavatosság, hibás teljesített. Tök mindegy, hogy mit ír oda, ha azt mondja, hogy nem volt odaírva, hogy ő vállal jótállást, akkor is van.
4: Ha fogyasztó a megrendelő, és jelenleg egyre inkább azt tudom mondani, hogyha vállalkozás a végfelhasználó megrendelő, akkor is a kellékszavatosság és a jótási szabályok vonatkoznak rá. Fogyasztó esetében a jogszabálytól való bármilyen eltérésre vonatkozó megállapodás, kizárás semmis. Tehát hiába írta akár magyarul, azt is le, igen, hogy nincs rá kellékszavatosság, akkor is van. Tehát az olyan, mintha nem lenne
0: kellékszavatosság, azt azért magyarul mondom az embereknek, mert ez a hivatalos szó, az, amit mi garanciának hívunk a köznyelvben, szavatosság, igen.
4: Hát ilyenkor mi sikítunk, mert alapvetően baj, az angol ember, nyelvben az is inkább embernek, a jótállás a garancia.
0: De én meg azt gondolom, hogy az, amit megért a hétköznapi ember, az...
4: Szó. Kellékszavatosság? Jótállás. Én kifejezetten azt javaslom, hogy kezdjük el megtanulni, mert a kettő eltér, különböző, és a garancia kifejezés teljesen más takar.
0: Na most akkor a jövő héten elmegyek egy nagy boltba, és 10 embert meg fog kérdezni, tudja mi az a garancia, kíváncsiak, tudja mi az a kellékszavatosság, majd elmondom legközelebb
4: az arányokat. De egyikre se lesz jó válasz.
0: Na, majd meglátjuk.
4: van főmérésünk egyébként erről. De a lényeg, ami a hibás teljesítésben indultunk el, tényleg kerekítsük is ezt le. Ugyanolyan lehetőségünk van egy szolgáltatás esetén hibás teljesítésre hivatkozni, legyen ez egyébként akár egy oktatás, amit megrendeltünk, vagy tényleg egy háztartási munka, egy kivitelezői munka, ott ugyanúgy 2 év kellékszavatosság és adott esetben, bár ez egy összetett dolog, egy lakásépítés esetén, ha nem felújításról beszélünk, akkor egyébként még az ingatlanokra és a kivitelezésre vonatkozó külön jótállás is van. És akkor egyetlen egy dolog lenne, amire viszont kiemelten felhívnám a figyelmet, persze reklamáljon mindenki, és az eddig nálunk megszerzett tudása, vagy máshol megszerzett tudását használja, de ha lakáskivitelezési és javítási dolgokról volt szó, akkor azért kiemelendő, hogy nem teljesen mindegy, hogy a beépített tenyeket kivette meg. Ugyanis, hogyha
0: még lassabban.
4: Beépítünk ablakot.
0: Igen. Tehát, hogy én vettem meg az ablakot, vagy a szerelő bácsi.
4: Vagy a kivitelező. Igen. Ugyanis, ha ő vette meg, ő javasolta azt az ablakot, igen, akkor már nem fog tudni arra hivatkozni, hogy hát ezt a szenny darabot, ezt nyilván nem tudtam jól beépíteni, hát semmi lehetőség nincs rá. Ilyen vita hosszan el tud húzódni még egy békétető testület előtt is oda-vissza bizonyításokkal. Míg, hogyha azt mondjuk neki, hogy bátyja, hozza legyen szíves az ablakot, amit beszeretne építeni, és én magában bízom, innentől fogva az álljon úgy, ahogy annak állnia kell, akkor nyilván azt a felelősséget már nem fogja tudni rám áthárítani.
0: Tehát akkor gyorsan egy jó tanács, hogyha mondjuk ablakot, ajtót, vagy bármit be akarnak szereltetni, akkor jobban járnak, főleg, hogyha a probléma akad később, hogyha a mestert bízzák meg a megvásárlásával.
4: Így van, azért azt is kiemelném, hogy bár nyilván a szavaimból egyértelmű volt, hogy vannak abban viták, hogy mondjuk az általam vett csempét, ha lerakja a burkoló, akkor biztos a csempe hibája volt, hogy feljött, de ettől függetlenül neki van egy szakmájából adódó szolgáltatáshoz kötő felelőssége abban, hogy a megfelelő anyagokat észrevegye, a nem megfelelő anyagok esetén jelezzen. Tehát ha én vettem egy nem megfelelő burkolóanyagot, csempét, és ő szerinte ez okozza a hibát, azt neki igazából már a burkolás előtt észre kellett volna venni, úgyhogy nem fog mentesülni a felelősség.
0: Értem, és hát majd még azért folytatjuk, hogy utána mi jön. De most átadjuk a szót egy Norbertnek, mert hogy ő is bele akar szólni, mint a hatóság sajtófőnök.
1: Köszönöm szépen, csak a HEPA-lém a fogyasztói tudatosság, tehát amellett, hogy kérünk árajánlatot, és minden részletes elem ott van. Tehát nem mindegy, hogy kit választunk. Tehát amikor bedobnak a postaládánkba ilyen kézzel írott kis feszniket, hogy hívjon engem, mert akkor azonnal kiszállok, és dugulás elhárítás, az nem biztos, hogy megfelelő lesz. És itt mindig elmondom, az online rendeléseknél beszélünk a fogyasztói kommentekről, itt meg kérdezzünk meg ismerőseinket, barátainkat, sátunkat, ők már szereltek-e ablakot, ők már szereltek a dugulás elhárítással kapcsolatos volt-e
0: problémák. Na jó, de akkor én erre mondok neked valamit, a kulcs beletörik a zárba. Az nem tűr halasztást, mert vagy ott állsz, és a kövi rózsa kivirágzik, és te még akkor se jutsz be a lakásodba, vagy valakit azonnal előkerítesz, aki valami brutál áron jól lehúz, mert...
4: Vagy kérsz a szomszédtól kombinált fogót, és kicsit a letört részt.
0: Hát én tipikusan nem egy kombinált fogó, pedig jó probléma megoldom vagyok. Na mindegy, mi a megoldás? Google a barátom, elkezdek keresgetni a neten, de nem azt nézem, mert ver az ideg, hogy nem tudok bejutni, esetleg mosdóba kell mennem, csak tudnám én ezt cifrázni, hanem akkor elkezdek keresni a neten, és az, amelyik szimpatikus, arra rábökök, és fölhívom, sőt, lehet, hogy még az el is hajt, és lehet, hogy majd egy másikat találok. Tehát, hogy én tudatos vásárló vagyok, de amikor nem tudok bemenni az ajtón, valószínűleg nagyon, mint egy megvadult ló olyan leszek, és szerintem az emberek is.
1: Nyilván vannak ilyen vészhelyzet esetek, szerintem a kolléganőm is tudna erről mesélni. Azt hiszem, hogy elmúlt pár hétben pont egy ilyen szitúja volt. Tehát nyilván vannak ilyen speciális esetek, amikor nem feltétlenül tudjunk körbe kérdezni a családnál, meg a barátoknál, és vannak SOS esetek, de ugyanez igaz akkor is, amit a Máté elmondott, tehát amikor kiszáll, kérünk ajánlatot, hogy most mit fog tenni, és hogyan, és milyen körülmények között, és egyébként ugyanúgy a felelősül azért a tevékenységet, amit utána elvégzett neki.
0: Na, akkor menjünk is tovább, ugye, hogyha már megesik a baj, akkor mi van? Akkor van nagy baj, mikor eltűnik, fényt kap a kivitelező, addig, aki nagyon kedves volt, és nagyon odaadóan fűtötte az agyunkat, meg úgy csinált, mint aki jót csinál, aztán, mikor kiderült, hogy baj van, akkor felszívódik. Ilyenkor mi van? Hova szaladjunk, hova forduljunk, és egyáltalán tud-e valaki az kártéríteni minket, mert logikus, nem? Mert akkor már, ha maradva az ablak példánál, már akkor a falat is újra kell festeni.
4: Ezek különösen az ilyen építési, felújítási, kivitelezési kérdések, azok nagyon összetettek, drágák és bonyolultak tudnak lenni, de ragadjuk meg a teljesen egyszerű végénél ezt a kérdést. Ha nem érem el, nincs, de megvan a cég neve, egyéni vállalkozó neve, akkor alapvetően praktikusabbnak tartom a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulni elsőre, azaz például mondjuk ügyfélkapun, vagy most már DAP pluszon is akár, ugye ügyfélkapun pluszon, és DAP pluszon, DAP-on segítséget kéne bejelentést tenni.
0: DAP és ügyfélkapu plusz,
4: így van, köszönöm,
0: össze-vissza keverjük ma ezeket.
4: Én annyira pozitív vagyok, hogy mindenhova tennék egy plusz, de hogy ezeken ugye online bejelentést lehet tenni, amin a bejelentés ténye. Tehát nagyon fontos, hogy nem azt kell bejelenteni, hogy szerintem 2 milliót fizessen a vállalkozó, hanem azt kell bejelenteni, hogy nem érem el, nem tudok nála minőségkifogást, az hibás teljesítés miatt minőségkifogást tenni. A hatóság ilyenkor megkeresi szépen az adott vállalkozót, és kötelezni fogja arra, hogy vegye föl a minőségkifogás jegyzőkönyvet. Ez lehet, hogy el fog tartani 1-2 hónapig egyébként, de meg lesz az űrge. Ha megvan a fazon, és már fölvette a jegyzőkönyvet, és nem a mi igényünknek megfelelően történt az ügy rendezése, tehát nem fizet egy fillért se, abban az esetben pedig jönnek a békéltető testületek, megvan már a vállalkozás neve, megvan a vállalkozó, és akkor a békéltető testülethez fog tenni fog írni egy gyönyörű szép levelet, elindítottam az ügyet vele, és akkor ott pontosan leírom, hogy mi volt akár, mit csinált, hol vette föl, mi a nyugta, panaszkodtam már, igen, és akkor ők fognak véletlenül egy tárgyást tartani, ez egy bonyolultabb ügy, tehát véletlenül jelenléti online jelenléti, vagy jelenléti tárgyalás lesz.
0: Ilyenkor mi a tanácsos utolsó kérdés, hogy elhívok egy rendes, becsületes szerelőt is kicseréltetem, vagy kijavítatom addig is, hogy ne ázó rongyá a lakásom, és arról számlát kérek, és majd azt is behajtatom?
4: A bírói és a békéltető testületi gyakorlat szerint a kármentés az utólag megtéríthető a kötelezettel. Aha. Tehát igen, nyilvánvalóan érdekegyeztetés, értékegyeztetés az lehetséges, de önmagában az, hogy bajban maradjak úgy, hogy a beomlott fürdőszobámat végül megcsináltattam, és a vállalkozó felé azt fogja mondani, hogy később a bíróság vagy a békéltető testület, hogy hát maga előbb megcsináltattak, akkor semmi, de dokumentáljuk nagyon jól a kár állapotot, dokumentáljuk nagyon jól azt, akár egy szakértői véleménnyel, hogy ezzel nem tudunk várni 2 hónapot, amíg egy békéltető testületi ügy lezárul, mert nem tudunk hol fürdeni, akkor ebben az esetben teljesen indokolt lesz, hogy én megcsináltattam, és azt fizettetem ki vele.
0: Hú, köszönöm szépen, szerintem mindenkinek lesz mi rágódni, aki ebben éppen utazik, vagy rosszul járt, és érdemes minket többször is visszahallgatni, legalábbis ezt a részt is. A mai műsornak ezzel a végére értünk, mai vendégeim Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, és végül nem utolsó sorban Zentai András, a hovega.hu főszerkesztője voltak. A mai műsor tehát a végéhez közeledik, de azt még mindenképpen elmondom, hogyha van olyan panaszuk, amit szeretnének, hogy a szakértők segítsenek a megoldásában, akkor mindenképpen írjanak nekünk, az e-mail címünk facsipesz2025@gmail.com. Bicó Tamással, aki nagyon bólogat, vele készítettem a mai műsort is, mint mindegyiket. Legyen szép napjuk, Törtei Takács Krisztát hallották, viszont hallásra.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első Veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület érére új vezetőt keres. Forsthoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthoffer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter az operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai padhelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban.
0: Időjárás.
1: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délés szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Létezik-e úgynevezett levásárlási szabály, vagy valójában nem csak a kereskedők évtizedek óta bevált trükkje ez? Ezt a kérdést ma biztosan megfejtjük, hogy ezután senkit se lehessen hintába ültetni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Furcsa kikötéseket talált a Magyar Nemzeti Bank az utasbiztosításokba. Akár közérdekű, pedig is elmentek volna, de szerencsére nem kellett. Hogy pontosan mi volt ez, a szakértő mondja el a mai műsorba. És ha már utasbiztosítás, egy újabb kérdés, mégpedig azt, hogy mit kaphatunk a bankkártyánkhoz járó ingyenes utasbiztosítás esetén. De úgy is fogalmazhatnék, hogy elég-e ez, ha elindulunk külföldre. Aztán az egyik kedvenc téma, parkolás. Mikor nem kell kifizetni a büntetést? Milyen esetekben létezik az úgynevezett méltányos? Aztán az egyik kedvenc téma, parkolás. Mikor nem kell kifizetni a büntetést? Milyen esetekben létezik az úgynevezett méltányosság? Egyáltalán létezik-e, vagy csak

0: tanácsokkal is ellátjuk Önöket, amelyek persze nem csak a karácsonyra érvényesek. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk. A stúdióban már itt ülnek szakértő vendégeim, Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Eitmann Norbert, kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság szóvivője, Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő, és Zentai András, a hvg.hu főszerkesztője. Üdvözlöm az urak tömegeért, és örülök, hogy mindenki itt van.
1: Köszöntjük mi is a hallgatókat.
2: Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
0: Bele is vágunk a témáinkba, levásárlási szabállyal kezdjük, hogyha már azzal kezdtem, így azt ütöttem föl először. Ugye nagyon sokszor van, hogy valamit jogosan visszaviszünk, vissza is veszik, eddig nincs is ezzel semmi baj, de akkor utána azt mondják, hogy pénzt vissza nem adunk, és vigyorognak az ember képébe. Tessék, itt adunk egy bont, és ezt mit tudom én, hónap végéig vásárolja le. Na, én ilyenkor szoktam beborulni, de nem csak én, hanem sokan, mert rengeteg ilyen irányú kérdést kapunk.
1: Ketté bontanám ezt a problémát, mert teljesen más a jogszabályi háttér akkor, hogyha a termék hibás, és teljesen más a jogszabályi háttér akkor, ha hibátlan. De akkor is lehet, hogy meggondoljuk magunkat, vagy másikat szeretnénk, vagy méretben cserélni szeretnénk, vagy bármi más.
0: Hát az nem hibás, hogyha 36-os, én meg 42-es vagyok, az is hibás.
1: Hát, hogyha én 42-eset vettem, és az is van ráírva, és 36-os a méret, akkor az hibás.
0: Nem, a 42-es volt, 36-os volt ráírva, és 42-es valójában, vagy fordítva.
1: Igen, tehát hogyha hibás a tájékoztatás, az hibás teljesítés. Hogyha én néztem el, és vettem magamnak 41 cipőt a 42-es helyett, akkor nyilván az nem hibás teljesítés. Tehát a kettő között a különbség az, a levásárlás és a pénzvisszatérítés kapcsán, hogy amennyiben hibás a termék, akkor ott szabályozva van teljesen pontosan, hogy miket kérhet a fogyasztó, és miket köteles megadni ennek megfelelően ugye a vállalkozás. Itt a sorrend a javítás, csere, és amennyiben ezek nem lehetségesek, vagy megfelelő időben nem tudja teljesíteni őket a vállalkozás, akkor lehet árleszállítás, vagy pénz visszafizetés. Levásárlás nincs is a sorrendben, tehát eleve amikor a boltok erre nyomnak minket, akkor az valami kompromisszum lehetne elvben, de a bolt, és ez nagyon fontos, nem nyom maszthatja a fogyasztót levásárlással, tehát ne is hagyjuk ilyet. Ha előnyös nekünk, mert egyébként még javítható vagy cserélhető lenne a termék, de mi meg pénzt akarunk vissza, nem akarjuk ugye ezt a terméket, akkor megegyezhetünk ilyennel a boltban, ilyenről a boltban, de semmiképp sem vagyunk erre nyomhatóak.
0: Hát azt hiszem ez egy kicsit atipikus, hogy megegyezhetünk, mert a kereskedők azért főleg a kisebb boltok fordítva ülnek, azt gondolom.
1: Egyébként nagyon jó, amit mondtál, mert tényleg a közélekedés az, hogy hú, itt a multik, főleg fast fashionben ők azok, akik sanyargatják a vásárlókat. A tapasztalat ebben az, hogy sajnos ők az üzleti hátterükkel és a megfelelő, hogy is úgy anyagi háttér mellett sokkal lazábbak ezekben a visszavásárlásokban.
0: Meg, ha jól tudom, akkor a multiknál állandóan oktatják is a vevőszolgálatosokat, tehát ott van egy ilyen kötelezettség, mint mondjuk egy kis butikos, hát nem kötelezhetnek arra egy személyes boltot, vagy egy nagyobb KKV-t. Jól gondolom?
1: Lássuk be, amikor én most holnap nyitok egy sarki cipőkereskedést, és vásárlok szerintem nagy tételben, nem tudom én, rettenetes milliókért 30 pár cipőt ettől, 30 pár cipőt attól, akkor nem ugyanaz vagyok, mint a multinacionális cég, aki meg 30 ezer pár cipőt vásárol ugyanattól. Más jogai lesznek, más lehetőségei a cserénél, de mindegy, én azt gondolom, nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk fogyasztóként. Ha élvezzük az előnyeit egy kis boltnak, akkor nyilván elsősorban azt élvezzük, hogy foglalkoznak velünk, ismerjük őket.
0: Csak ne ijeszgessenek, hogy csak levásárolhatom.
1: Így van. Viszont térjünk ki arra az esetre is, amikor csupán tényleg nem tetszik a termék, vagy rájöttem, hogy mégsem ezt akartam venni, vagy az ajándék nem jött be.
0: Vagy rossz a méret.
1: De
0: jó volt a csomagolás.
1: A csomagoláson jól feltüntetve, de nekem nem volt megfelelő méret. Ezekben az esetekben a boltok fizikai vásárlásakor, tehát amikor bemegyek a boltba, akkor a boltok maguk határozzák meg, hogy mit, mennyi ideig, hogyan vesznek vissza, vagy cserélnek be. És itt igenis van olyan, a kereskedéseknek egy jelentős része, aki azt mondja, hogy szívesen cseréli ki másikra, szívesen hagyja levásárolni, de készpénzt nem fizet vissza. Tudjuk, vagy

0: átláthatjuk azt, hogy ilyenkor ő veszítene egy olyan esetben, amikor ő nem hibázott, és ezért nem akarja ugye a pénzt visszafizetni.
1: Van egy érdekes kérdésem ezzel kapcsolatban. Ugye sokat foglalkoztunk ezzel a visszatérítéssel a chargeback-kel, és azt szeretném megkérdezni, hogyha én azt vettem észre, hogyha vásárolok egy boltba, és megnézem a bankszámlámat, akkor az egy-két napig ott ül, mint várakozó, tehát még nem vonták le. És ha én mondjuk ma veszek valamit, ami rossz méretű, és visszaviszem, és elkezdenek okoskodni, hogy de nem lehet, vásároljam le, akkor én élhetek ezzel a lehetőséggel, nem, hogy visszavonom ezt az utalást, vagy fizetést, vagy hogy mondja?
0: A chargeback eljárás, de szerintem majd utána Binder István felé
1: de
0: fog pillogni.
1: Ő bele is fog szólni, mert már látom, szóljon, hogy készül.
0: Hogy ugye itt mi annyit tudunk fogyasztói oldalról erről, hogy azért ez az eljárás, ez azokra az esetekre van leszűkítve, amikor engem átvertek, amikor aha, valami nem teljesült, igen, amikor valami hibásan teljesült.
1: Ja, értem.
0: Tehát itt kifejezetten elindul egy nyomozási folyamat. Nekem csak, hogy egy érdekes példával világítsam ezt meg, volt egy olyan levonásom, SMS-őrön érkezett egy üzenet, valami általam soha nem látott, soha nem hallott, valaki leszedett a számlámról 60 ezer forintot. Nem is tétováztam, azonnal bejelentettem a csalást, megindítottam a chargeback eljárást. Majd utána a szerencsétlen kereskedő, aki egyébként a honlapom fenntartásáért felelt, csak egy úgy küldött SMS-t, hogy teljesen azonosíthatatlan volt, hogy ez az a cég és az a szolgáltatás. Kérdezte, hogy mi a bajom velük, mert egyébként egy nagyon komoly nyomozás volt náluk és visszatérítés, és tényleg le akarom-e mondani a szolgáltatást, és akkor ezt helyrehozza, mondtam, hogy oké, hát máskor legyek szívesek úgy küldeni az üzenetet, hogy azonosítani tudjam őket belőle.
2: Igen, tehát itt hibás teljesítésről van szó. Szóval klasszikus példát egy korábbi adásban talán elmondtuk, amikor a szegény malév csődbe ment,
1: igen,
2: és akkor azok, akik, mert annak a feltétele, hogy online történjen a fizetés, akik ezt kártyával online teljesítették, vissza tudták kapni. Utána persze a hibáson teljesítő, vagy hát szegény csődbe ment szolgáltatótól a érintett kártyatársaságok vagy bankok vissza tudják kérni ezt a követelést.
1: Akkor ugorjunk vissza erre a levásárlásra.
0: Foglaljuk össze. Ha hibás a termék, akkor amennyiben a javítás és a csere nem lehetséges, tehát nem tudják azon megoldani, vagy megfelelő határidőn belül 15 nap, esetleg meghosszabbítva 30 napon belül nem tudják megtenni, akkor jogunk van árleszállítást vagy a pénz visszatérítését kérni, és nem lehet levásárlásra kötelezni a vásárlót. Amennyiben nincsen hibás teljesítés, és csak cserélni szeretném a terméket egy másik termékre, akkor a bolt saját feltételrendszert határozhat meg, nagyon sok bolt visszaadja a vételárat, de nagyon sok nem adja vissza.
1: Tehát érdemes azért ezt jól megjegyezni, hogy melyik esetben, tehát amikor elkezdik nekünk, hogy csak levásárolható, akkor gondolják végig, hogy jutottak el idáig, és akkor úgy lehet dönteni. Már is rohanunk mi tovább, nem rohanunk, mert parkolni fogunk, mert Zentai Andráshoz fordulok, hogy hát a parkolás azt gondolom az egyik örökzöld téma, mint hogy ez az előbbi is az volt. Állandóan fizettetnek velünk, megbüntetnek minket, és mindenféle trükkök is vannak már, de inkább most azt vegyük sorra, hogy mi az, amikor nem kell fizetni. Azt már megtanultam a saját káromon, hogyha jön a piros cédulás ember, és pont akkor érek a kocsimhoz és beülök, akkor nem tud megbüntetni, mert hiába parkolok, de van benne élő ember.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Krista, hát nem tudom, hogyha, tehát akkor a konkrét esetre reagálok. Tehát, hogyha meglátod a piros cédulás embert, akkor én mondjuk azt az eljárást javaslom, hogy akkor küldd el az SMS-t. Mégpedig azért, mert ugye van egy olyan mentesülés a parkolási pótdíjazás alól, hogyha a pótdíjazási esemény, tehát amikor a parkolási ellenőr elkészíti a fényképet, és kinyomtatja neked a termináljából azt a kis, amit a Mikulás csomagba utána csomag beletett, az ajándékot.
1: Sokáig a Mikulás.
3: Hogyha a között, illetve a parkolódi megfizetések között.
1: Az 5 perces szabály.
3: 5 perc telik csak el, akkor megfizetetnek. Aha. Minősül a parkolás. Ez mindig van, meg lesz is Budapesten biztos, de szerintem mindenhol, sőt, én úgy tudom, hogy olyan helyek is vannak, ahol ez hosszabb időtáv.
1: Mert lehet, hogy kevesebb parkolóra van, nem használják az applikációkat is.
3: Hát ugye ez egy jó hiszemű hozzáállás a jogokhoz. Ugye nyilván nem az ennek a nem az áll ennek a hátterében, hogy mondjuk, ha nekem én az irodámból rálátok az autóra, akkor folyamatosan azt nézem, hogy mikor jön a parkolóért, és akkor hát, ha tudok 5 percen belül SMS-t küldeni, nyilván nem. De például, hogy egy ilyen személyes példát is behozzak ebbe, tavaly nyáron velem az esett meg, hogy a 2 éves kisfiammal kimentünk a játszótérre egy hétköznap délelőtt, és megálltunk, bementünk, és hát elfelejtettem a parkoló SMS-t elküldeni. És véletlenül megláttam egy nem tudom kicsivel később, hogy jön az ellenőr, és már ott az én kocsimnál sertepertél. És akkor erről jutott eszembe, hogy hát nem küldtem SMS-t, gyorsan elküldtem, és mikor végeztünk a játszótéren, akkor láttam is, hogy hát igen, rajta van a Mikulás csomag, de megnéztem, és szerencsére csak 4 perc telt el a pótdíjazás és az SMS küldése között. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy a Mikulás csomagban található ügyfélszolgálati e-mail címre el kell küldeni az SMS-nek a képernyő fotóját, és írni kell egy viszonylag határozott, ám udvarias és hivatalos kis kísérő levelet, hogy ez történt, tehát kérem ennek a törlését, mert megfizetésre került a megfelelő időhatáron belül.
1: Én egy sokkal cifrább történetet kaptam a facsipesz2025@gmail.com címre, ahova továbbra is mondom a hallgatóknak, hogy írhatnak. A történet az volt, mint kiderült, egy idősebb bácsiról volt szó, hogy megbüntették az egyik városba, de a másik városban volt az autójával, és mint kiderült, ma nagyon hosszasan próbáltam én is segíteni neki, téves rendszámot írtak, elírtak egy betűt a 3
3: igen,
1: betűből.
3: Igen.
1: Ilyenkor mi van? Azon kívül, hogy küzdni malac a jégen szegény, hogy ne kelljen 10 000-eket fizetnie, rengeteg ideje rámegy, mit kell csinálni?
3: Ebben az esetben az a helyzet, hogy még egyszerűbb a szituáció.
1: Igen?
3: Igen, ebben az esetben bizonyításra sincsen szükség valójában, hanem föl kell hívni az ügyfélszolgálati telefonszámot, és közölni kell, hogy mi elküldtük az SMS-t, de véletlenül elírtuk a rendszámot.
1: Na, de aki nem teszi
3: be ezt. Kell diktálni a rendszámot, azt, amit elküldtünk, megnézik, hogy arra volt-e, és ha volt, akkor azt helyesbíteni fogják, és nem lesz ennek semmilyen következménye, küldeni fognak róla egy levelet később. Ugyanez van akkor, ha véletlenül rossz parkolási zónába küldöm az SMS-t. Aha. Ugye ez is gyakran előfordul, persze. Főleg ott, ahol zónahatárok vannak, például az én ahol én dolgozom, ott is úgy van, hogy pont egy zóna határon van, az utca egyik fele az még ez, egyes zóna, a másik már az 5-ös zóna, és ott azért előfordul néha, hát velem már nem, mert megtanultam, de előfordul.
1: És akkor mit lehet csinálni?
3: Föl kell hívni azonnal az ügyfélszolgálatot, és el kell mondani azt, ami történt. Én egy dolgot nem javaslok ezekben az esetekben soha megtenni, azt, hogy az ember felháborodva, káromkodva kidobja a szemétbe a Mikulás csomagot, mert ebben az esetben viszont kénytelen lesz kifizetni.
1: Ez a rutin egyébként.
3: És kénytelen lesz bizony, mert egyre többbe fog kerülni, és utána perre fogják vinni, behajtásra fogják vinni, eszméletlen pénzeket lehet utólag.
1: Még egy közbevetőleges kérdés az, amikor...
3: Ja, és az elévüléssel ne számoljunk, mert nem fogja hagyni a parkolási szolgáltató, hogy elévüljön.
1: Amikor megbüntetnek, akkor készítenek fotót a kocsira?
3: Ugye ez egy nagyon... Most hadd kössek bele egy kicsit a kérdésbe, tehát ez nem büntetés, hanem ez pótdíjazás.
1: Jó, mindegy. Ugye, nekem büntetés, de nem mindegy, ne fizetnek.
3: Nem mindegy, ugyanis büntetést kap akkor az ember. Például volt nemrég ugye többször a médiában szó egy ismert emberről, aki rendszeresen, igen, a pékségnél fölparkolt a járdára. Szép. Ugye őt megbüntetik a közterület felügyelők. Őt megbüntetik, az egy szabálysértés, amit ő olyankor elkövet. Ha nem fizetjük meg a parkolási díjat, az önmagában nem, az egy másik, tehát ott pótdíjat ró ki ránk a parkolási társaság, ami általában önkormányzati társaság, nem biztos egyébként, ugye lehet másmilyen is, és ez egy pótdíj, tehát épp ezért nem ugyanaz a kettőnek, hogy is mondjam, a jogi kibúvó sem ugyanaz.
1: Jó,
3: a kettőnek.
1: A kérdésem...
3: Készítenek-e fényképet? Igen, minden esetben készítenek fényképet.
1: Tehát mondjuk a bácsinak is, én is azt mondtam, hogy sétáljon
3: a parkolóőr is
1: be abba a városba, a közterület, illetve a parkolási társasághoz, és kérje ki a fotót, és aztán így derült ki, hogy más helyet akartak vele fizettetni. Következő kérdésem, ugye az 5 perces szabályt megbeszéltük, vannak-e olyan esetek, például van, aki 2 autóval jár, velem is megesik, mert valakinek az autóját elég sokszor szoktam vinni, és bele van téve az applikációmba mind a kettőnek, igen, a rendszáma, igen, és van, amikor véletlen a másikra nyomok, ilyenkor duplán fizetek, vagy mi van?
3: Ebben
1: ilyen?
3: Az esetben is Egy dolgot nem tanácsolok, a Mikulás csomagnak a kidobását nem tanácsolom soha, hanem azt tanácsolom, hogy, hogy vagy nyeljük be. Tehát,
1: nem hogyha, engedik ezt módosítani?
3: Ha ugye azonnal kifizetjük, akkor általában egy relatíven nagyon alacsony összeget kell fizetni, tehát körülbelül egy olyan 8 órányi parkolást kell ebben az esetben kifizetni. Ez ugye nagyon alacsony ahhoz képest, mint amennyibe majd a későbbi pótdíjazási akármik fognak kerülni. Ez egyik, vagy nyeljük be és azonnal fizessük ki, vagy ha nem akarjuk, akkor reklamációt készítsünk el, akár az alkalmazásból, tehát e-mailben jól dokumentáltan, az alkalmazásból kifotózva, hogy véletlenül a másikra. De ebben az esetben az igazság, hogy nem kötelezhető arra a parkolási társaság, hogy eljárjon, ha nem lehet, hogy azt mondja, hogy menjünk a csodába.
1: Még egy nagyon fontos kérdés, hogy vannak-e olyan helyzetek, amikor tényleg méltányolják. Tehát az élethelyzetek vannak. Nagyon furcsák. Például én láttam olyat, hogy valaki elakadt valahol, berakta az elakadási jelző háromszöget, és kivirágzott szegénynek a szélvédője a sok Mikulás csomagtól. Ez micsoda dolog? Hát látszott, hogy mozdíthatatlan az autó.
3: Vannak méltányossági esetek. A legklasszikusabb méltányossági eset, mint mondjuk, amikor az ember egy halaszthatatlan ügyben például orvoshoz megy, tehát például klasszikus, a feleségemet viszem szülni. Ebben az esetben, hogyha nem fizetem be a parkolási díjat, és meg bírságon, pótdíjaznak, akkor én utána hivatkozhatok arra, hogy hát ez halaszthatatlan volt nekem akkor a dolgom. Ezért igazolást kell róla adnom, tehát be kell mutatnom valami mondjuk a kórháztal egy papírt, hogy tényleg, és akkor a méltányosság lesz, de ez nagyon korlátozott. Egyébként műszaki hiba esetén is, vagy balesetnél is, tehát például, ha mozdíthatatlanná törték az autómat, akkor nem kell kifizetnem a parkolást, ez így van, de az ugye indokolatlan, hogy napokig, hetekig ott álljon az autó. Tehát a leghamarabb az én felelősségem, hogy a leghamarabb elhárítsam ezt a helyzetet. És hogyha nem teszem, akkor ez is elképzelhető, hogy akár kivirágzik a szélvédőge.
1: Igen, nagyon sokszor látni ilyet egyébként. Fú, hát jó sok eset, jó sok történet, és jó sok minden, amit érdemes megfontolni.
4: Facsipesz.
1: Furcsa kikötéseket talált a Magyar Nemzeti Bank az utasbiztosításokban, ez olyan talányosan hangzik, de én élek a gyanúval, hogy olyan kikötéseket, amik nem pont nekünk ügyfeleknek kedveztek, ezért aztán ráléptek a tyúk szemükre, hogyha szabad ezt mondanom. Azért gondolom ezt, mert közérdekű pert is akár elindítottak volna, de elálltak ettől, vagyis a végeredmény nyilván pozitív, de ami engem érdekel, Binder Istvánhoz fordulok, hogy mik voltak ezek a kikötések, én azt mondom, ezek a furcsa, vagy hogy mondjam, a fogyasztók számára nem túl előnyös kikötések. És majd azt is beszéljük meg, hogy aki már még egy ilyen írt alá, annál az semmi se.
2: A sztori tényleg pozitív, mert a biztosítók együttműködtek velünk, és ez egy nagyon jó történet, és önként ezeket a szerződéses feltételeket módosították. Az egyik ugye a légijáratok késedelmére vonatkozó történet, amit tökéletesen nagyon tudja ütni a nyaralásunkat, vagy éppen a téli sízesünket, nem jön a repülő, ott vagyunk a repülőtéren 6 gyerekkel, aztán valahol nem kapunk enni, kapunk enni, kapunk inni, nem kapunk, valahol meg kell éjszakáznunk, stb. A biztosítók egy részének a szerződéses feltételében nem volt az egyértelmű, majd Máté kiigazít engem, de van egy Európai Uniós rendelet 2004 óta, hogy a légi szolgáltatónak is attól függően, hogy milyen távolságra mentünk, mik voltak a különböző feltételek, de meghatározott összegű euró összeget, vagy annak megfelelő összeget ki kell fizetni. Most a biztosítók
1: Várjunk egy picit, mert azért mégiscsak itt van a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és ha már ilyen ügyek, repülés, igen, akkor ő ebben nagyon update.
4: Igen, és abszolút meg tudom erősíteni, amiket István elmond, tehát egy nagyon szigorú Európai Uniós rendelet vonatkozik a légijáratok késésére, törlésére, visszautasított beszállására vonatkozóan, és a légitársaságoknak nagyon komoly felelőssége van, és csak az a legalacsonyabb, vagy a legkisebb, hogy a tájékoztatási kötelezettség, az ellátási kötelezettség, adott esetben kártalanítási felelősség, tehát ezeket mindenképpen tartani kell a légitársaságoknak, és ezt egyébként a tagállamok, vagy a fogyasztóvédelmi hatósága is betartatják velük szigorúan.
2: Igen, az egész olyanokra is vonatkozik, hogy első osztályra váltottam jegyet, de másodikra ültettek, tehát rengeteg élethelyzet van. A biztosítói szerződéses feltételek egy részében több biztosítónál az szerepelt, hogy megpróbálták ezt a uniós kifizetést, vagy hát légiszolgáltatói kifizetést kvázi összekapcsolni a biztosítási kártérítéssel, tehát azt mondták, hogy ha az uniós rendelet alapján kap pénzt az ügyfél, akkor nem annyit kell nekik a biztosítási szerződés alapján kifizetni.
1: Ügyes mondanám,
2: Béla. Valahol érthető ez a logika egyébként, mert vagyonbiztosításoknál létezik az úgynevezett károngazdagodás szabálya, ami azt jelenti, hogy ha egy másik tipikus eset a lakásbiztosítás, ha a társaságbiztosításom is fedezi azt a kárt, akkor az egyéni lakásbiztosítómnak nem kell fizetni, vagy beszélni kell. Tehát lehet, hogy ez a logika volt itt, de ez nem fogadható el ebben az esetben, hiszen még akkor is, hogyha az uniós rendelet alapján fizet a légiszolgáltató, én egy biztosítási szerződés alapján meg kell, hogy kapjam ezt a kártérítést, sőt olyan eset is volt, hogy csak elméletileg kellett volna fizetni, de valamiért az a légiszolgáltató ez mégsem fizetett, és akkor is úgymond ezt levonták
1: tehát
2: volna.
1: Tehát összemosták magyarul.
2: Összekapcsolódott a két dolog. A másik, az pedig a sürgősségi betegség baleseti ellátásra vonatkozott. Nem volt, és ez egy másik nagyon-nagyon fontos, hát nagyon-nagyon rettenetes helyzet lehet. Ott vagyok a beteg gyerekkel, beteg családtaggal, ének évadján Málta közepén, és nagyon gyorsan kellene egy sürgősségi ellátás, nagyon gyorsan kéne valami szolgálni. És ilyenkor nagyon fontos azt tudni, hogy akkor most nekem meg kell előlegeznem ezt a kifizetést, vagy a biztosító nekem átutalja előre, vagy a biztosító az egészségügyi szolgáltatónak utalja át. Ez nem volt egyértelmű. Mi azt pontosítottuk velük, hogy mindenképpen történjen meg itt az előre fizetés, és az is egyértelmű legyen, hogy ezt biztosít totként én kapom meg, ügyfél kapja meg, vagy pedig az egészségügyi szolgáltató.
1: Ez fontos nagyon, igen.
2: Ez azokra, és nagyon szeretnék itt egy szűkítést mondani, ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szolgáltatás, az egészségügyi ellátás halaszthatatlan, tehát nem várja meg, amíg én hazatérek. Tehát, hogy most nem akarok...
1: Eltörik a lába, be kell gipszelni.
2: Igen, nem akarok pikírt példákat mondani, hogy milyen egészségügyi szolgáltatások. Jobb nem számolhatók el azonnali, sürgős ellátásként. Ezekre vonatkozó szerződéses feltételeket is pontosították kérésünkre a biztosítók, és azt is, hogy ott az egészségügyi szolgáltatónál, beszéltünk erről az előbb egy másik történetben, milyen dokumentumokat kell azért kérnünk, és amikor hazajövünk, adott esetben bemutatnunk. Egy utolsó gondolat, létezik minden biztosítónál ez a úgynevezett asszisztencia szolgáltatás, éjjel-nappal felhívható, ez arról szól ez a történet, ha én ott bajba vagyok az éjjel közepén Máltán, akkor az asszisztencia el tud engem navigálni a legközelebb, mert ismeri a terepet, meg vannak a kontaktjai, hogy milyen mentőt hívjak, milyen egészségügyi szolgáltatóhoz menjek, az éjszakázást is meg tudja oldani, mert ugye a biztosítás arra is vonatkozik, hogyha nem tudunk hazaindulni, emiatt lemaradunk a gépről, akkor lehet, hogy több napig ott kell maradnom. Viszont nagyon fontos, hogy az asszisztencia ismerete, a telefonszám fölírása mellett, mikor megkötöm az utasbiztosítást, azt is nézze meg, hogy hány napra vonatkozik az a éjszakázás, mi az egészségügyi limit, amit vállal a biztosító, mondjuk egy hegyi mentésnél extrém esetben, ezek nagyon magas összegek lehetnek, és azt a biztosítást próbáljam kiválasztani, ami az én utazásomhoz illeszkedik, azokat a limiteket próbálom megnézni.
1: Mikortól kellett kijavítaniuk az utasbiztosításokban a szerződéses feltételeket a biztosítóknak?
2: Ezek már megtörténtek, tehát gyakorlatilag a nyár végén, az ősszel megtörténtek, tehát ahol fogalmazunk úgy, hogy a téli utazási szezonnak igen, már a kijavított...
1: Ez lett volna a kérdésem, igen. Tehát az ugye most lassan következik a téli szünet, az ünnepek, nyilván rengetegen megindulnak praktikusan szerintem a nagyon melegbe, meg a sípályákra. Azt hiszem, hogy a sípályák a veszélyesebbek.
2: Így van, azért érdemes kifejezetten extrém sportos, vagy téli sportos biztosítást kötni. És ugye a másik kérdésed az volt, hogy mi van azokkal az ügyfelekkel, akik már régiben voltak, hogyha nem egyértelmű az a szerződéses feltétel,
1: igen.
2: És adott esetben az ügyfél megkárosítva érzi magát, vagy nem kapott egyetlen kártérítést, javasolni tudom a pénzügyi békéltető testületet, pont erről szól.
1: Ez jó, akkor még egy az utasbiztosítással kapcsolatban. Én is például az én bankomtól a bankkártyámhoz kapok, az benne volt a szerződésbe, ingyenes utasbiztosítás. De azzal riogattak itt a barátaim, hogy az nagyon jó, de semmire se jó, illetve ez így nem igaz, hogy semmire nem jó, de hogy az egy ilyen mérsékeltebb dolog. Mi van ezekkel, és lehet ehhez valami pótbiztosítást kötni, vagy még egyet kötök, és akkor káron gazdagodok.
2: A helyes válasz az, hogy milyen az a kártya, és milyen az az utasbiztosítás, amit meg akarok kötni.
1: Hát,
2: a történet harmadik szereplője az az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Vannak, akik meg azt mondják, hogy ha az megvan, akkor nem is kell kötni. Visszatérve a kártyához, attól függ, hogy milyen az a kártya, azért egy nagyon-nagyon gold, nagyon-nagyon prémium vagy platina kártyánál el tudom képzelni, hogy a kifizetési kártya, mert ez a kulcs, a kifizetési kártérítési limitek elég magasak, de nagyon-nagyon sok esetben ez egy ilyen kicsit kiegészítő, kényelmi szolgáltatás, nagyon jól hangzik, de nagyon sok esetben ezek a limitek nem elég magasak ahhoz, hogy egy valós veszélyhelyzetben, még egyszer mondjuk egy tátrai hegyi mentésnél, ahol ki kell menni a helikopternek, a szakadékból esett túrázót összeszedni, ezek fedeznék. Márpedig, ha egy olyan biztosításom van, ahol a limit nem elég, akkor az nem ér semmit az a biztosítás.
1: De én akkor kötök még egyet, hogy csinálom.
2: Én azt kell, hogy mondjam, hogy a kártyát azt úgyis kifizettem, hiszen azért a banki szolgáltatásokra használom alapvetően, és kössünk egy biztosítást, ami jóval magasabb limitű. Ugyanúgy az Európai Egészségbiztosítási Kártyánál, ami a uniós aha. tagállamoknál azért a sürgősségi egészségügyi ellátást fedezi, de például nincs az a fedezet, hogy a podgyászommal, elektronikai, digitális cikkeimmel mi történik, vagy egy légijárat késlekedésnél, az nem egészségügyi probléma. Persze. Tehát a legjobb az, ha van egy kártyám, vagy akár egy európai egészségbiztosítási kártyám is, akkor is kössek egy jó utasbiztosítást. Ezt megtehetem online 5 perccel a indulás előtt
1: sőt,
2: is.
1: Sőt, útközben is.
2: Sőt, útközben is.
1: Én már csináltam, hát hogy autóban nyomkodtam.
2: Igen, csak amikor már elindult az utazás, akkor legyen előbb meg a biztosítás.
1: De még nem lépem át a határt, addig megvan.
2: Ez így
1: de
2: van.
1: Siklósi Máté már nagyon régen veszi a levegőt, hogy szóhoz jusson a témába, úgyhogy hagyd mondja.
0: Csak annyit szerettem volna mondani, hogy gondolkoztam ezen, hogy én ismerek olyat, ami jó, tényleg egyszerű bankkártyánál. De nem ez a jó üzenet, hogy hú, én tudok egy jó bankkártyát, hanem tényleg az a jó üzenet, amivel az István elkezdte, hogy két lehetőség van. Vagy tudatosak vagyunk, és megnézzük, hogy milyen szerződés áll annak a hátterében, milyen limitekkel, és akkor kitaláljuk, hogy az adott utazáshoz, ami mondjuk egy hegymászás, én most akkor mégiscsak akarok egy másikat, vagy á, tengerparti nyaralás, nincs semmi különös, még csak úszni se fogok menni, á, akkor nem kötök másikat. Tehát vagy ez a tudatosság van, vagy inkább kössünk egy másikat. Mm-hmm. Tehát szerintem egyértelműen ez a tapasztalat.
1: Igen.
2: Nem kell elvesznünk a szerződéses feltétek dzsungelében, hála. Mert egyrészt van egy egyoldalas, nagyon egyszerű, kötelező, rövid összefoglaló, amit a biztosítóknak meg kell a honlapjukon és online alkuszoknál is mutatni. Ott vannak a limitek, és ott van az, hogy mire vonatkozik, mik a kizárások, például a háborús helyzet az kizárás, és ott vannak ezek az online alkuszok is a segítségünkre, ahol nagyon egyszerű, csak pár adatot kell megadnunk, 5 perc alatt tudunk végezni, és megtaláljuk a legjobb biztosítást. Ezek mind-mind segítők. Ennek ellenére nagyon sokan nem kötnek mégsem biztosítást, úgy indulnak el. Tavaly értük el a 2019-es COVID előtti szintet, és még van bőven, azt gondolom, fejlődési lehetőség.
5: Facsipesz.
1: És akkor már is folytatjuk tovább, ennek szellemében rövidesen jönnek az ünnepek, meg a szünetek, azt gondolom mind a kettő egy olyan, ami a legtöbb szülőnek, nagyszülőnek is nagyobb felkészültséget igényel, de ha már ünnepek, akkor ajándékok, ha már ajándékok, akkor online vásárlás. Azt kértem Eitmann Norbertől, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, hogy szedjük csokorba, hogy mik a legfontosabbak az online vásárlásunk biztonságos legyen. Talán így tudnám megfogalmazni. Kezdjük azzal, hogy már most nagyon érdemes, sőt, már lehet, hogy november elején el kellett volna kezdeni a rendelgetést.
4: Hát így van, lassan határon vagyunk, ugye november 27-e van ma, tehát egy hónapon belül most már itt a karácsony, és itt vannak az ünnepek. Úgyhogy nagyon nézzük meg a szállítási feltételeket, ha már kiválasztottuk, hogy melyik honlapról vásárolunk. De ez a legfontosabb, az első, hogyha tényleg eldöntjük azt, hogy online rendelünk valamit, és úgy akarjuk az ajándékokat beszerezni, hogy honnan vesszük azt a terméket, milyen webáruházról. És a tekintetben is gondolkoznunk kell, hogy tényleg ezt külföldről akarjuk-e beszerezni, Távol-Keletről, Amerikából, harmadik országból, vagy inkább magyar vagy uniós webáruházból, mert ez nem csak a szállítási idő szempontjából fontos, hanem hogyha bármi probléma felmerül. Jó tárási szavatossági jogunkat akarjuk majd később érvényesíteni, vagy el akarunk állni a szerződést, ugye 14 napon belül főszabály szerint erre lehetőségünk van, akkor azért azt sok esetben könnyebb megtenni egy magyar vagy egy uniós webáruházzal, vagy a jogainkat akarjuk érvényesíteni a későbbiekben, akár hatósági eljárásban, vagy béketelő testületi eljárásban.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy százszor és milliószor elmondjuk ugyanazt, de sosem hiába való, mert ha plusz 1 vagy 10 ember meghallja, akkor tudatosabban tud dönteni. Tehát akkor az első és fontos lépés, hogy tájékozódjunk, mert ugyan elértük a világba, hogy hihetetlen nagy árubőség van és kínálat online piac téren is, de ugye, mint hogy a világ poláris, van, ennek van jó és rossz oldala is. Tehát nagyon alaposan tájékozódjunk, és hogyha távol-keleti országból rendelünk, akkor még arra is számíthatunk, hogy hosszadalmasabb, ugye, a megérkezés.
4: Hát főleg ünnepi időszakban mindenképpen.
1: Most, igen, persze.
4: És amellett, hogy mondjuk jogainkat nem tudjuk érvényesíteni, Európai Uniós vizsgálatok is bebizonyították, hogy a nagy online platformok, és most nem mondok neveket, pontosan tudjuk, hogy melyek ezek, amelyek iszonyat népszerűek, nagyon alacsony áron árusítanak termékeket, sok esetben nem biztonságos termékeket árusítanak. Tehát laboratóriumi vizsgálatok kimutatják, hogy termékbiztonsági piacfelületi szempontból nem megfelelőek ezek. És csak egy konkrét példát hadd mondjak, hogy tavaly évben 3000 plusz nyuszit és plusz mackót kellett megsemmisítenünk a vámon a NAV-val együttműködve, mert olyan kis apró alkatrészé, orrocska, szemecske volt rajta, amit a 3 éves gyerek simán lerágott, leszedett, és ha ezt lenyeri, akkor azt pontosan tudjuk, hogy mit okoz. Uh-huh. Tehát, és ezek mind a Távol-Keletről érkeztek, úgyhogy emiatt.
1: Jó, erről majd már szerintem jövőre fogunk beszélni, mert azt tudjuk, hogy ezeket a nagyon nagy platformokat egy kicsit most, hogy mondjam, szigorúban fogja szankcionálni az Európai Unió. Ez megjelent egyébként a sajtóban is néhány héttel ezelőtt, a Temuról van szó, Shein-ről, és még nem tudom kikről, ők nyilván fölkészülnek már ezzel, most ne is menjünk el ebbe az irányba, hanem mondjunk még támpontokat a hallgatóknak.
4: Jó, tehát kiválasztjuk a webáruházat, nézzük meg a kapcsolati menüpontot, elérhetőséget, hogyha ott nincsen székhely, telephely, ügyfélszolgálati elérhetőség, telefonszám, e-mail cím, vagy olyan e-mail cím, amit bármelyikünk 2 perc alatt létrehoz egy ingyenes szolgáltatónál, akkor lehetőség szerint kattintsunk el onnan. Tehát jó esetben nem fogjuk tudni megoldani a problémánkat. Uh-huh. Olvasunk fogyasztói kommenteket. Nagyon jó támpontot szokott adni az, hogyha más fogyasztóknak már volt problémájuk az adott webáruházzal, mert nem jött meg a termék, vagy nem az a termék jött meg, vagy nem tudott utána elállni, akkor ezek is felejtősek. Nyugodtan kérdezgessük meg barátainkat, ismerőseinket, rokonainkat, ők honnan szoktak rendelni, nekik milyen tapasztalatok. Ha jó tapasztalatuk van, akkor nyugodtan megpróbálhatjuk az onnan történő rendelést. Nyilván akkor is történhetnek problémák, de azért jó esetben a segítséget nyújt. Úgyhogy ezt mindenképpen vegyük figyelembe, olvassuk el, bár nem szoktunk álszefeket olvasni.
1: Nem azért... azokat direkt úgy csinálják, hogy az ember ideg állapotba kerül a 12. oldalnál, és nem tudja, mit olvasott az elején.
4: Jó, de azt mindenképpen olvassuk el a szállítási feltételeket. Szállítási
1: jó, ez már egy jó támpont, tehát egy álszefbe keressük meg, mert ugye ilyen lovatok vannak, és akkor keressük meg a szállítási feltételeket.
4: Szállítási feltételek, azonban a szállítási idő, hogy kiszállít, milyen időben és milyen költséggel. Tehát adott esetben, hogyha a házhoz szállítjuk, akkor nagyobb költsége van természetesen. Ha ingyenes box automatába, akkor meg mikor tudjuk és hogyan, milyen körülmények között átvenni. Ezeket is olvassuk el. Mindenfajta költséget. Hogyha az ASZ-ben nincs a tájékoztatás az elállási lehetőségről, a 14 napról, nincsenek ott a jótállási, szabatossági szabályok, akkor azért ezek a honlapok is felejtősek.
1: Uh-huh. Tehát akkor már kiválasztani is egyszerű, hogy honnan rendeljünk, mert általában úgy szoktuk, hogy kitalálunk egy terméket, mondjuk én mindig az aprítógépet hozom, nem tudom miért, és akarok egy aprítógépet, és akkor fölmegyek a virtuális világba, és megnézem, hogy hol a legolcsóbb, és akkor elkezdem úgy nézegetni. Na, jó, ez eddig nem baj, csak utána nézem meg, hogy kamu oldal, nem kamu oldal, jó tapasztalat, rossz tapasztalat, ugye?
4: Abszolút, jó, és egyébként az ár és egyéb összehasonlító oldalakat nyugodtan használjuk, tehát egy nagyon jó széles körű választékot nyújtanak nekünk, hogy árban, minőségben, értékelésben, szállítási időben, tehát különböző
1: szempontok oldalak, mondjuk a távol-keleti cégeket annyira nem gyűjtik, hanem a magyar forgalmazókat, ami tényleg nagyon jó egyébként, tehát én is szoktam azt használni.
4: Abszolút, ezeket használjuk, és egyébként a önpromóval is élhetek az nkfh.gov.hu weboldalon, a jogsértő webáruházak adatbázisa is megtalálható.
1: Ezt akartam kérdezni, igen.
4: Itt azért fontos, hogy a magyar webáruházak olyan webáruházak találhatóak, amelyekkel szemben a fogyasztóvédelmi hatóság, a gazdasági versenyhivatal vagy a bíróság már eljárt, és hozott egy jogerős vagy végleges döntést, és valamely súlyos jogszabálysértést elkövetett. De ezeket azért is érdemes megnézni, hogyha az tényleg súlyos jogszabálysértés, vagy csak valamely tájékoztatási kötelezettség nem felelt meg, mi ezt feltüntetjük egy zöld mondattal, hogy már teljesítette jogszabályi kötelezettségét, tehát ez irányadó lehet, hogy azért az egy együttműködő vállalkozás, és adott esetben rendelhetünk tőle.
1: Mi van akkor, ha nem jön meg időbe? Azt olvastam, mert szenvedtem egy kicsit, elolvastam ilyen szállítási feltételt, és abban nem garantálják. Tehát nincs az odaírva, hogy most mondok valamit, 8 nap munkanapon belül megérkezik, hanem egy ilyen teljesen megfoghatatlan, de lehet, hogy én rossz honlapot olvastam, de hogy ezen elgondolkodtam, hogyha nincs kötelezettség vállalva, jó, magyartalanul, arra, hogy eddig meg kell, hogy jöjjön az a termék, tehát ő ezt vállalja, akkor én hiába panaszkodom, és karácsonykor hiába nézzük egymást azzal, akinek ajándékot akartam
4: adni. Hát azért az ilyen oldaltól tartózkodjunk szerintem, mert ráadásul jogszabályi kötelezettség a szállítási idő feltüntetése.
1: De konkrét szállítás volt 30 napon belül?
4: Nem, persze pontosan, de azt meg kell határozni, hogy mennyi időn belül érkezik meg a termék. Egyrészt, mert ez egy lényeges szerződési feltétel, ugyanolyan, mint hogyha az árat nem tüntetné fel, mondjuk, teszem azt, hogy a terméket konkrétan. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a feltételt is megmutassa. Ráadásul, hogyha viszont vállal egy időpontot, mondjuk azt mondja, hogy 20 napon belül megérkezik, és ez nem történik meg, akkor akár még fogyasztóvédelmi hatósági eljárásnak is hely van tisztességtelen szerződési feltétel vagy kikötés miatt, adott esetben, vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ha a szállítási időt nem tünteti fel, főleg így ünnepek előtt, akkor onnan ne nagyon rendelgessünk terméket.
1: Uh-huh. A másik, amit én még mostában már meg szoktam nézni, hogy nagyon csábító, jó ára van, aztán amikor rá akarok kattintani, kiderül, hogy többe kerül a leves, mint a hús, mert hogy a szállítási költsége ott brutál, aki kicsit drágában adja, ott elfogadható, vagy hogyha személyesen el lehet érte tipegni, akkor meg még olcsóbb, szóval, hogy ez is egy szempont, nem?
4: Hát abszolút, persze teljes mértékben, és itt van az, amit említettem is, hogyha a szállítási feltételek, a házhoz szállítás mondjuk drágább, mint hogyha egy ilyen csomagpont automatában vesszük át, vagy csomagponton, akkor ezt mi nyilván el tudjuk dönteni, de lehet, hogy a házhoz szállítással drágább, mint hogyha mondjuk egy hagyományos üzletbe vásárolunk, és oda elmegyünk, tehát ez egy abszolút nem mindegy. A lényeg, ami a legfontosabb, hogy a fogyasztó, a vásárló, te mindig tud előre azt, hogy neked mennyit kell fizetni az adott terméket, mielőtt rákattintasz a bankkártya adataidat megadnád, neked pontosan tudod, hogy az konkrétan mekkora összeg.
1: Fú, ez már egy sem, ez sem olyan egyszerű. Lehet, hogy megint visszatérünk oda, hogy egyszerűbb menni egy boltba és ott venni valamit karácsonyra, mert az, ami rizikófaktor itt, azt mondjuk egy üzletbe ki lehet kerülni.
4: Hát ez tény, és ezzel egyet is értek, de ugyanakkor meg akkor a széleskörű választékot
1: nyújt. Igen, ez is igaz.
4: Tehát
1: végig kell gondolni, a mérleg két cserpenyébe kell tenni.
4: Abszolút.
1: Jó, köszönöm szépen. Most egy másik témára fogunk ugrani, ami csak láthatóan más valójában. Ilyenkor nagyon sokan vesznek telekommunikációs eszközöket karácsonykor, megszállják a különböző cégeket, az emberek, ez a tapasztalatom. Biztos neten is vesznek, de hogy nem lehet bejutni, mondjuk van egy problémám valami telefon előfizetésem, mert Mikulástól kezdve azért ez egy általános tapasztalat, sok-sok éves tapasztalat. Hűségidőről fogunk beszélgetni, ugye én viccesen azt mondtam, hogy hűségesek vagyunk el, de nem úgy, hanem amúgy. Szóval jó néhány évvel ezelőtt szabályozták ezt a hűségidő kérdését, és ha jól tudom, le is szabályozták egy évre, bizonyos esetekben nem egy év. Mikor, milyen esetben és milyen cégekkel vagy kereskedőknél találkozhatunk? Egyáltalán mi az a hűségidő?
0: A hűségidő, köszönöm a kérdést, lényegében egy olyan szerződés, amelyben a szerződés egy adott időszakáig nem válthatunk. Tehát valamilyen előnyért cserébe fogjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy oké, egy évig biztosan ezzel a szolgáltatóval maradok szerződésben.
1: Mondok egy példát, például, hogyha valaki vásárol egy telefont, és ahhoz kap egy kedvező árat, mint hogyha bemenne egy elektronikai boltba, akkor azt mondják, hogy hűségesnek kell lenned, vagyis hűségidőt iratnak alá veled, de mi van, nem iratja, elfelejtik aláíratni, mert hogy azért is kezdtem ebbe az egészbe, mert szintén a facsipesz2025@gmail.com-ra jött egy ilyen történet, és az illető az nem volt rest, és meg is nyerte a maga csatáját, kapott egy nagyon magas szintű telefont, nagyon jó áron, és aztán megszüntette az előfizetést, és rá akartak verni 200-300 000 forintot, és miután nem tudta bizonyítani a telekommunikációs cég, hogy ők aláírattak vele egy hűségidőt is, ezért Szelávi nem kellett kifizetnie.
0: Úgy nagyon hosszú az esetek sorra, hiszen ez a hűségidő, ez azért velünk van egy jó két évtizede.
1: Igen.
0: Tehát a nyomógombos telefonok időszakában is már örülhettünk neki. Én azt gondolom, hogy ha egy nagyon-nagyon rövid visszatekintést nézhetünk, akkor eleinte tényleg borzasztó drágák voltak a legócskább gigantikus telefonok is, és azt gondolom, hogy akkoriban, pláne, hogy aggódtunk, hogy változni fog a tarifa esetleg nem az előnyére a mi szempontunkból, aláírtunk egy vagy két éves hűségnyilatkozatot, ez teljesen rendben volt. Ugyanakkor a telefonok ára később jelentősen lement, majd az okostelefonok idejében kezdett el megint nagyon komolyan fölmenni, és lett tényleg egy havi keresethez képest egy látványos összege. Hogy a fogyasztónak megéri vagy nem éri meg kötni hűségszerződést, ez szerintem tényleg nagyon okosan azt tudjuk mondani, hogy gondolja át jól mindenki. Én a magam részéről ennyiben tudom segíteni a hallgatókat, évtizedek óta tartózkodom attól, hogy hűségszerződést írjak alá. Tehát én nagyon szívesen fizetek a havi internet költségemre 3000 forinttal többet, de ha akarok költözni, akarok váltani, új technológia jön, akkor szeretném magamnak fenntartani ezt a jogot, hogy
1: de miért,
0: váltok.
1: Ha költözök, én úgy tudom, akkor a hűségidőtől eltekintenek, mert ha nem olyan helyre költözöm, ahol ugyanaz a szolgáltató van, akkor nem kérheti el.
0: Igen, apró feltételek vannak, tehát hogyha elköltözöm és ugyanúgy velük kötök szolgáltatási szerződést, akkor nincsen gondjuk, akkor hát végül is viszem tovább ugyanazt. Ha elköltözöm és nincsenek ők ugyanazzal a szolgáltatással, akkor tényleg felmondhatom, de lehet, hogy olyankor is fel akarom mondani, amikor elköltözöm másra, ahol végre van egy másik szolgáltató, mert a jelenlegi lakóhelyemen nincs másik, és azért kötöttem velük. Tehát itt azért azt gondolom, nagyon sok eset van. Ami fontos, hogy a jelenlegi szabályozás ugye azt mondja, hogy egy éves hűségidőt lehet kikötni, és az elsősorban maradjunk annyiban, hogy távközlési szolgáltatásokra vonatkozik, tehát internet, telefon, televízió.
1: Igen.
0: Amennyiben hitelre, tehát tőlük részletfizetési megoldással, bocsánat, teljesen egyszerűsítve, veszünk egy szolgáltatási szerződést igénybe, és veszünk hozzá készüléket is, akkor lehet 2 év. Nagyon fontos azt is tudni, hogy ez nem feltétlenül mobiltelefonra vonatkozik, tehát nagyon ügyesen ezek a társaságok akár egy átok egészen pici modemet is bele szoktak tudni venni ebbe a részletfizetésibe, sőt, a legújabb szolgáltatás az a jelerősítő ingatlanon belül, ahol a modem nem kellően erős internetjelet tud adni az ingatlan teljes egészére, mondjuk ez egy akár 100 négyzetméteres területnél már simán lehet, vastagabb falak esetében, és akkor ők adnak részletfizetésre kis jelerősítőket, amiket elhelyeznek a házban, és megint csak azzal indítanak,
1: hogy 24... De polon lennék, hát bemegyek az egyik elektronikai boltba, és veszek egyet, és akkor már nem kell hűségesnek.
0: Na hát, hogyha mélyebb akarunk ebbe belemenni, és mi ezt tapasztaljuk, úgyhogy érdemes erre tényleg figyelni, akkor ugye kihívunk egy szerelőt a szolgáltató együttműködésében, aki el fogja mondani, hogy minden problémának az a csírája, hogy bemegyünk a boltba, és veszünk 4000 forintért egy jelerősítőt, mert az mindent elront, mindent tönkret, ezt nem értünk hozzá, majd ő hoz és ad nekünk ennyiért és ennyiért részletfizetéssel, és akkor az ember ugye végig kell, hogy gondolja, hogy most mennyire van igaza, mennyire nincs igaza. Ha nincs igaza, akkor egyébként nyilván akár egy ilyen eljárás, hogy ma már ugye utalt rá Norbi is, az akár simán lehet egy megtévesztő vagy agresszív kereskedelmi gyakorlat, hiszen ő úgy nyom minket egy adott eszköz igénybevételére, hogy semmilyen mértékben nem bizonyított, hogy egy másikkal bármiféle probléma lenne.
1: Na de hogy tudom bizonyítani, hogy ezt csinálta? Elmegyek panaszkodni?
0: Nagyon nagyszerű a fogyasztóvédelmi szabályok egy jelentős része, így például ez is, ugyanis ha én bejelentem, hogy kaptam egy ilyen fenyegetést, akkor utána az eljárás alá vonnak, tehát a vállalkozásnak kell majd bebizonyítania, hogy ez, amit ő mondott, ez A, vagy nem történt meg, ez mondjuk egy neccesebb, B, vagy ebbe egyáltalán semmilyen félreérthető, megtévesztő, vagy agresszív elem nincs, mert tehát nem nekem kell bizonyítanom, nekem a megtörténtét kell maximum bizonyítanom.
1: Tehát akkor van hűségidő, létezik, és főleg a telefóniába, meg az internet szolgáltatásba, meg a TV előfizetésbe egy év az, amit jogosan ránk testálhatnak, de akkor minden évben megtalálnak ezek szerint, hogy kössen megint meg, különben fölemelik a havi díjat, ugye?
0: Akár fölemelhetik a havi díjat. Ami nagyon fontos, amit nem szoktunk megtenni, vannak ezekben a szerződésekben általában kikötések, hogy legkésőbb egy hónappal a hűségidő lejárt előtt kell felmondani, különben automatikusan meghosszabbodik. Ez nem jogsértő, viszont egy kicsit mi vagyunk hülyék, mert mi a fenér is nem mondjuk ezt mi föl azonnal a megkötése után.
1: Na jó, de hát mindenre
0: után
1: nem gondoltunk, hát a Binder Istvánhoz fordulok, a biztosításunkkal ugyanezt szórakozzák, hogy a kaszkóval is, például a lakásbiztosítással is, ha mondjuk pont ünnepekre esik a forduló, hát ki foglalkozik vele. Lassan már egy komputer kell, hogy a fejünkbe legyen, hogy 30 nappal előbb mit, mikor, hol kell fölmondani.
0: Ezért szoktuk azt a trükköt javasolni, hogyha van egy ilyen hűségszerződésünk, igen, akkor azt a megvásárlás után mondjuk föl, az egy évvel később automatikusan érvényesül, és ha én nagyon akarok, vagy nem tetszik valami, akkor kötök egy újat.
1: De micsoda, hogy a megvásárlás
0: pillanatában, hiszen az egy év múlva lesz ugye hatályos, és nem akkor kell majd, hogy eszembe jusson, hogy fél év, egy hónap, stb. Múlva nekem most lejár.
1: Azonnal föl tudom mondani?
0: Persze.
1: De hát akkor megbüntetnek.
0: Dehogy büntetnek meg, nem csak nem hatályosul a lemondás, csak egy év múlva. Tehát a teljes hűségidőt kitöltöm, viszont a nyilatkozatot, hogy én ezt nem szeretném egy év múlva, azt elküldhetem a megkötése utáni pillanatban is.
1: Ez van ilyen a biztosításoknál. Binder István nagyon mosolyog itt.
2: A történet nagyon hasonló, tehát nálunk is olyan biztosítások voltak, aminél akár 1-3 évet is kikötöttek, és pont ilyen történetek voltak, és pont ezért szabályozta a Nemzeti Bank egy felügyeleti szabályozással, hogy ne történjen emelés a hűségidő lejárta után. Idézzél be, a biztosított ezt megszolgálta, ezt az időszakot, tehát automatizmusként először is ne legyen 3 éves hűségidő, tehát ez tegyük rövidebbé, másodszor pedig ne legyen utána egy automatikus emelés, harmadszor is legyen tájékoztatás, de nálunk is tudom ezt javasolni. Tehát
1: igen, ezt akartam kérdezni, hogy érdemes a biztosításodnál, és azonnal fölmondtatni a hűségidőt.
2: Én azért azt gondolom, hogy nézzük meg, tehát hogy a biztosító hogyan teljesített, hogyan szolgáltatott. A biztosító szolgáltatásának az alfa és omega, hogyha kár van, hogyan fizetett, hogyan teljesített, mennyire érhető az ügyfélszolgálat. Tehát én azt gondolom, hogy a biztosítás egy kicsit komplexebb.
0: Igen, mert ott a biztosítást mondanám föl, ugye, és esetleg elfejtem, hogy nincs védelmem. Itt igen. Nagyon fontos, hogy itt a hűségidőt, tehát a határozott szerződési klauzulát mondom föl, és nem a szerződést. Tehát igen. Ugyanúgy lesz internet szolgáltatásom egy év múlva, csak nem lesz hűségidőm hozzá.
2: És ha ez mondjuk egy kötelező, akkor ezzel jogot is sértek, hogy nincs biztosításom, mondjuk egy kötelező gépjármű felhőségbiztosítás.
1: Igen, tehát akkor ott
2: a azért... lakásom az meg beázik, tehát az is egy nagy baj.
1: Betörik az üveg, ablaküveg, az se egyszerű történet. Jó, hát én ahányszor beülök és ezt a műsort vezetem, mindig rájövök, hogy mennyire nem ismerem a jogaimat, és hogy mennyire nehéz az eligazodás. Remélem, hogy a kedves hallgatóknak is sikerült most sok minden új információval szolgálni, de ha nem, akkor szerencsére bármikor vissza tudják hallgatni ezt a műsort is. Köszönöm szépen meghívott vendégeimnek, Binder Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének, Edman Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek és parkolási szakértőnknek, aki ezúttal parkolási szakértő volt, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője. És hát mi más tudnék még mondani, azon kívül, hogy Bicó Tamással készítettem ezt a mai műsort is, mint mindig. Hallgassák meg még egyszer, a jövő héten újból új témákkal jövünk. Köszönöm, hogy minket hallgattak. Viszlát! You're glowing, you color and fracture the
5: light, you can't help but shine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: valami Amerika!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Köszöntöm a Média egy hallgatóit. Ezúttal Pataki Tamást hívtam föl, az Eurocable Magyarország ügyvezetőjét, aki egyébként egyben a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség alelnöke is. Szervusz, Tamás!
3: Szervusz, Dániel, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a műsor hallgatóit.
2: A napokban volt egy interjú, ami a HVG-ben jelent meg, az egyik kábel cég vezetőjével, és ő elég sok problémát azonosított, illetve említett meg abban az interjúban. Nagyon érdekelne, hogy te hogy látod, hogy milyen most a kábeltévések helyzete, tehát a kábeltévés cégek, disztribútorok mostani helyzete.
3: Engedd meg, hogy egyrészt, hogy a cégemnek a megélését és az álláspontomat közöljem, amelyben gondolkozok egy pillanat rajta, hogy fogalmazzam meg. Nem szeretnék senkivel sem negatív hangulatban föltüntetni, de tény is, hogy 2026-ban és 2001-2 környékén megjelent egy nagy szolgáltató Magyarországon, és én most kimondottan a magyar KKV szektornak a helyzetét tudom ecsetelni. Ez a nagy szolgáltató egy dömpingáros megoldással, mint a vezetékes terjesztés, mint a műholdas terjesztést elárasztotta, és kialakított egy álláspontra szerint, kialakított egy olyan üzleti modellt a médiaszolgáltatók és a műsorterjesztők között, amelynek én 2026-ra síralmas helyzetet tudok neked megfogalmazni. Ennek egyszerűen a fejlődés az oka, mégpedig a fejlődést olyan értelemben értem, hogy magának, a technológiának a fejlődését nem követtük le adott esetben a jogi és az egyéb olyan kontextushoz tartozó szükséges változásokkal, amért szerintem elég hátrányos helyzetbe került a piac.
2: A dömpingárat egyébként azt a Digi hozta be, vagy kire kell gondolni?
3: Engedd meg, hogy azt mondjam erre, hogy senkit nem szeretnék ebben a helyzetben megnevésíteni, egy Diginek látszó tárgyról beszélünk. Uh-huh. Azt gondolom, hogy igen. Tehát mindenképpen a piac, tehát jelenleg egy piactorzító helyzetnek azt gondolom a végén vagyunk. Szinte mondhatom azt, hogy a kis és közepes szolgáltatók is már, és itt jelezném azt, hogy a közepes szolgáltatók is már lassan arra várunk, hogy esetleg mikor múlunk ki. Volt évekkel ezelőtt egy rendezőnek, az volt a címe, már pedig a dinoszauruszok kihalnak. Én azt gondolom, hogy sok-sok dolgot változtattunk azon, hogy ezek a dinoszauruszok még a mai napig életben legyenek, hiszen olyan sok olyan területen biztosítunk szolgáltatásokat, ahol jelenleg nagyobb szolgáltatóknak korábban nem volt érdeke megjelenni, mert ha megvizsgáljuk a fizikai elhelyezkedésből, vannak olyan nagyobb városok, ahol egy épületben akár 3-4 szolgáltató is jelen van, plusz még műholdas és vezetékes szolgáltatók, de sok-sok kisebb településen nem volt régen érdeke a nagy szolgáltatók, hogy jelen legyenek. Sőt, a mai napig még ugye a rezes ADS-sel és VDS-sel szolgáltatások is működnek. Köszönhető ez a fejlődés vége felé, hogy a SZIP 1-es pályázatot kiírtak, ugye előirányozta, hogy Magyarországon szélesávú internethálózat legyen. Ugye most a második fázisnál tartunk, amely már a gigabitet előirányozta, illetve lesz egy harmadik, amikor az első két szép megoldása le nem fedett, illetve visszaoló területek is lefedésre kerülnek. Én várhatom, minden optikai hálózattal is elérhető lesznek a szolgáltatások, de ettől független ezek között a nyertesek között, ugye leginkább a nagy szolgáltatók és azért elég sok magyar szolgáltató is jelen van. Itt a gondolom a tartalomról és a tartalomnak a csomagolásával és beszerzésével. Tehát visszautalnék a beszélgetésnek a legjobban, amikor megkérdezted a dömpingárazást. Ez a 2001-2000-ben kezdődő folyamat az elmúlt 24 évben a dömpingárazás mellett egy beszerzési anomáliát és egy piac torzítás is okozott. amelyben jelenleg ezeknek a kis és középvállalkozásoknak a fennmaradását, a létét, illetve egyáltalán a munkahelyek megőrzését, illetve maga az az elmúlt 30-néhány éves munkánknak a gyümölcsét adott esetben elveszthetjük.
2: Azt, hogy egyébként a Digi utána beolvadt a Forage-ba, és hozzájuk került még több más cég is, tehát tulajdonképpen, hogy koncentrálódott a piac, ez tovább rontotta a többiek helyzetét?
3: Én azt gondolom, hogy ne felejtsük el ezért, hogy talán nevesítettét szolgáltatót, van egy másik nagy szolgáltató is, aki hasonlóképpen járt el. Az egyiket mondjuk nevezzük Kéknek, a másikat meg Magentának. Mindenképpen koncentrálták a piacot. Az alapvető problémát én az értékesítésben látom, mégpedig picit hadd foglaljam össze a gondolatmenetemet. Jelenleg, amennyiben egy nagy szolgáltató kínálja a szolgáltatását, a vízcsapból is tud folyni, tehát maga egy reklám előnyben van azzal szemben, hogy olyan árbevételt és olyan hasznot tudnak realizálni, amiben olyan országos kampányt és dömpinget tudnak megvalósítani, amit egy kisebb szolgáltató el sem gondolhat egyáltalán, hogy elérhet. A következő problémát szerintem az azt jelenti, hogy ugye Európában a piacon ugye egy megszokott, de szoktam például az a svájci példa, hogy Svájcban minden más, az pedig a csomagolás szempontjából egy koncessziós szolgáltatás alapvetően azzal kezdődött, hogy a mobil internetet és a mobiltelefont is összecsomagolták a hagyományos vezetékes szolgáltatással, de kicsit visszaugranék arra, hogy egyáltalán a televízió szolgáltatást összecsomagoltuk az internettel, adott esetben meg a VoIP vagy a vezetékes telefonnal, ami azt eredményezte, hogy egy háztartásból minden költésből a kiszolgáltatók kimaradnak. Ezt megfejeli azok a nagy árbevétel és nagy hasznot termelni tudó cégeknek akár a saját bevételükből adott részletfizetési konstrukció, mert az ügyfeleknek különböző műszaki berendezéseket biztosítanak 12-24 havi részletre, ami lassan azt jelenti, hogy nem kábel-tv szolgáltatás, vagy csak internet szolgáltatást adunk el, hanem egyáltalán egy háztartásból mindenféle távközlési költésből kimaradunk, de lassan már lakást is ígérünk a kábel-tv mellé, hogy minél jobban tudjuk az előfizetői számot növelni. Ez pedig tovább torzítja a piacot, illetve a kis és közepes szolgáltatóknak, főleg a magyar KKV-k a teljes ellehetetlenüléséhez vezet.
2: Mi lenne a megoldás? Mi az, amit szorgalmaznál, amennyiben erre lenne lehetőséged mondjuk szabályozó hatóságnál, vagy egyéb helyeken? Tehát mi lenne az az irány, amennyiben erre lenne lehetőséged mondjuk szabályozó hatóságnál, vagy egyéb helyeken? Tehát mi lenne az az irány, ahogyan ezt kezelni lehetne, ezt a problémát?

Én azt gondolom, hogy jelenleg a beszerzési piacon, aki nagyszolgáltató, sokkal előnyösebb feltételeket tud elérni, és sokkal kiterjesztettebb olyan extra, hogy mondjam, barter és egyéb üzletekhez tud hozzájutni, például reklámkampányok, reklámtámogatás, ezért kiemelten a média szolgáltatók által biztosított a reklám felett, hiszen ugye van egy reklámtortánk Magyarországon, ebben a reklámtortából mindenki minél nagyobbat szeretne ugye bár fogyasztani a saját házatáján. Én nem tudom, mikor emlékszem arra, talán az általad említett HVG cikkben szereplő legnagyobb hazai tulajdonú kábelszolgáltatót láttam, talán az RTL-en, ha mondhatom a csatornának a nevét, ahol ő reklámként megjelent. Nem nagyon emlékszem én arra, hogy bármelyik kis és közepes szolgáltató bármikor is bármilyen tévécsatornán reklámhoz jutott. Tisztelet a kivételnek, esetleg valamire nem emlékszem, de alapvetően itt tehát a kommunikációs elzárása a probléma. Tehát visszatérve az egyenlő bánásmódra, én azt gondolom az egyenlő bánásmód az alapelv abban, hogy bármilyen módon megváltozzanak a lehetőségek, de itt a nap végén álláspontom szerint a 2007 évi digitális átálláshoz szóló törvény aként szabályozza a kábelszolgáltatók és a médiaszolgáltatók viszonyát. A médiaszolgáltató átadja a lehetőséget a terjesztésre, és ha én jól értelmezem, megjegyzem, nem vagyok jogi végzettségi szakember, de 36 éve már a pályán vagyok, mind a média, mind pedig a távközlés és telekommunikációs oldalon, hogy mi igazából a postással vagyunk a médiaszolgáltatóknak, tehát egy általuk biztosított terméknek az ő általuk meghatározott, mondjuk úgy, hogy műsor és jogdíját beszedjük. Nekünk erre tevődik a jelenlegi szabályozások mellett az értelmezés és a felhasználás alapján további jogdíjkezelők és jogdíjkövetelőknek a fizetési kötelezettsége. Mondhatnám erre, nem akarok, csak egy picit viccesen tudok neked válaszolni rá, amikor mondjuk az operatőrök, segédoperatőrének a statikai állványt tartó egyesületé és megjelenik egy adott terméknek, hogy fizessünk utána adott esetben további valamilyen megnevezéssel díjat. Lásd, ha jól emlékszem, Ausztriában talán 21 néhány ilyen van, ha az információm és az emlékeim nem csalnak. De alapvetően visszatérve az alapvető kérdésed, hogy mi lenne a megoldás, hogy értelmezzük azokat a jogszabályokat úgy, ahogy azok le vannak írva. Azt gondolom, hogy erre szoktam főhozni egy témát, és itt a kedvezmények. Tehát én azt gondolom, hogy a médiaszolgáltatóknak a termékét mi továbbítjuk, csomagban csomagoljuk, üzemeltetjük a hálózatunkat, technikai berendezéseket biztosítunk, és mellette ránk testálnak olyan kötelezettséget, mint például az EPG tartó megvásárlása, amit nem biztosít a szolgáltató, vagy mondjuk ugye le kell kódolni a tévécsatornát, vagy adott esetben BZL-lel, vagy feliratokkal kell ellátni, de ezek valahol a nap végén ezek jogdíjak. És a jogdíjakból az én álláspontom szerint már egy drasztikus megkülönböztetés van, és eklatáns példája ennek az, hogy egy nagyobb szolgáltató annyiért bérbe tudja venni a hálózatunkat, ami álláspontom szerint egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy szerintem egy bújtatott megállapodás, mert valójában a bérlet mellett ő magán a beszedett díjakon hasznot tud realizálni. Tehát én onnan gondolom azt, hogy a beszerzési különbség az egy reális dolog, mint egy nagy szolgáltató, egy kisebb szolgáltatónak a hálózata, a kábel-tévi szolgáltatás biztosítására bérbe tudja venni, de még hasznot is tud rajta generálni. Holott az én álláspontom szerint, ha én megveszem a televízió csatornák ellenértékét a különböző szerződéses és egyéb jogviszonyok mellett, amennyire én megveszem a szolgáltatást, sok esetben annyira már értékesítette is ugyanezt a csomagot, tehát itt látok egy óriási különbséget. Visszatérve erre a jogdíj kérdésre, egy példát szeretnék erre fölhozni, vagyis inkább kettőt. Hát ha nem vagyok teljesen tisztában a szerzői jogok, és tisztelet a jogászoknak, hogy esetleg majd ezt kisegítenek benne, de nézném az első példát, képzeld el azt, hogy egy hipermarket bevásárol mondjuk a téli szalámiból,
X téli szalámi márkából, és ugye ezt Ruthban kitettem.

0: veszi a pultból és értékesíti bárkinek, aki bemegy ebbe az áruházba vásárolni. De már ő saját maga is árulja a büfében, és készít belőle szendvicset. Aztán én bemegyek, veszek egy rutili szalámi, ezt vagy hazaviszem, vagy beviszem a boltomba, és csinálok belőle szendvicset. És akkor nekem megjelenik a téli szalámi névnek valamilyen módon a jogdíj kezelője, vagy többek, hogy én fizessek azért jogdíjat, mert én vettem egy rutili szalámit a boltban. Uh-huh. Alapvetően azt gondolom, az előállított terméknek a gazdájának kellene állni az összes ilyen költséget, nem pedig magának adott esetben a hipermarketnek, és visszatérjünk ide a kábel TV meg a telekommunikációs médiapiacra, hiszen a média egy, ha jól emlékszem, ezzel foglalkozik. Én meg jól, a szakmával. Tehát én meg azt hiszem a szakmával. Tehát én nem hiszem, hogy a jogdíjból van kedvezés. Egy másik példát hadd mondjak vele, hát egy autó beszállító vagy egy gyártó cég olyan, mint hogyha az átírásból kedvezményt kapna azért, mert ő sok autót forgalomba helyez. Tehát én ezt nem gondolom, hogy a műsorra is ez kiterjedhet.
1: Ugye ez a probléma, hogy a két nagy média csoport, ugye a legnagyobbak ők, leginkább ők adnak mindenféle kedvezményeket a nagy kábeleseknek, és akkor mondjuk aki kisebb, az drágában kapja meg ugyanazt a csomagot. De hát ők ugye azt mondják, hogy miért ne adhatnának kedvezményt, mert hogy mégis mennyiségi kedvezmény, így akkor egyszerűbb nekik eladni, mert egy helyen ott letudnak mindent, és akkor kisebb költségük van vele. Tehát, hogy ez egy ilyen mennyiségi kedvezmény. Erre mi a te válaszod?
0: Ez is kezdjük megint csak az alapoknál, ugye általában senkit nem érdekel az, hogy mi volt tegnap, mert ez már a történelem része. Én is úgy vagyok, hogy foglalkozunk a mával is a holnappal, de érdemes egy picit visszatekinteni az elmúlt 30 évre. Azok a szereplők, akik a magyar KKD piacon vannak, azok általában az elmúlt 30 évben is már itt voltak. Azok a médiaszolgáltatók, tisztelet a kivétellel, akik most emlegetted bármilyen csoportokat, és illetve azok a nagy szolgáltatók, akik jelenleg is jelenleg vannak a piacon, ők még sehol nem voltak, amikor mi már itt voltunk. Itt kezdeni. Tehát ez szerintem egy fontos megállapítás. Kettő pedig a kialakult kezdvezetek. Ez sem megerősítés, sem megcáfolni nem tudom, hiszen jelenleg mondjuk úgy, hogy nem rendelkezek semmi olyan bizonyítékkal, amivel ezt alátámasztani tudom, hanem egyszerűen csak vizsgálom a piacot, és akár egy dilettáns vagy egy szakember szemében is látszik, hogy valami nem stimmel. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy jogdíjból nincs kedvezmény. Tehát talán a jogdíj az nem, tehát a szerzőjogok és a jogdíj egy teljesen külön és kacifántos történet, ugye egyetemleges felelősséget, egyéb olyan speciális jogi szabályokat vett föl, ami ember legyen a talpán, hogy ezt megérti, de egy biztos, hogy kedvezményt ebből nem lehet adni mennyiségre. Tehát visszautalnék az autókereskedőknek, minél több autót behoz, és az átírásért kedvezményt kap, mert én 100 autót iratok át, vagy jövök a téli szalámival, és kérek érte, valaki valamilyen módon jogdíjat szed be érte. Én azt gondolom, fizesse meg a jogdíjakat az, aki a műsorát a termékét elkészíti. Bár a termékért teljes körű garanciát, hogy ez alkalmas az értékesítésre, hát igazából nekünk egy minket úgy hívnak, hogy távközlési szolgáltató. Ebben a sapkában távközlési szolgáltatóként beszélek. Én termékeket értékesítek, én hadd ne vállalak érte felelősséget olyan ér, amit nem is ismerek, amikor azt előkészítik, illetve annak a csak feltételezem természetesen tisztelői háttérrel készült, de mégis ugye hozzánk felénk fordulnak mindenféle jogdíj követelésért. Hát ennek biztos van jogi csűrcsavarban megoldása, de én ezzel nem értek egyet, visszatérve a 2007 évi digitális átállás törvény és az abban foglaltaknak.
1: Ebből az is adódik, ebből a fajta árazási modellből, hogy mondjuk egy RTL vagy egy TV2 nagy kedvezményeket ad a nagyoknak, hogy ha ügyfél vagyok, akkor ott olcsóbban fogom megkapni a TV-szolgáltatást a nagyoktól, vagy a kicsik is megadják ugyanazt a csomagárat, csak így akkor kisebb nyereséggel kell, hogy működjenek.
0: Hát én először is úgy fogalmaznám, hogy nem neveznék meg televízió csatornákat, én inkább médiaszolgáltatónak hívom. Én azt gondolom, hogy amit én, mint szakemberként látok, hogy tehát egyrészt ezek a kedvezmények, hogy nyilvánulhatnak meg. Tehát, hogyha én vagyok egy szolgáltató, tehát egyrészt is bármik médiaszolgáltatók megkérdezett, senki nem ad kedvezményt, Tehát mindenki mindenkinek ugyanannyi biztosítja, én ezt a verziót hallottam bármelyik médiaszolgáltatótól. Tehát így vitatkozni kell, hogy létezik-e a kedvezény, de viszont a csodákban viszont hiszek, és hadd idézem ide a CIA igazgatónak egy mondását, hogy hát szeretjük a véletleneket, vannak, csak olyan nehéz őket megszervezni. Tehát én azt amondó vagyok, hogy a szerződéses feltételekben, tehát abban a szerződéses feltételek konstrukcióban, hogyha vizsgálat magát a terjesztési szerződést, nem vagyok benne biztos, hogy megtalálnád a kedvezményt. Ezek inkább egymással párhuzamban futó reklámbarter, flat fee, tehát egy bizonyos tömegnek megfizetem az ellenértékét, másik szolgáltató ellenszemben előfizető pedig darabárat határozok meg. Ami igazából, de tovább is azt mondom, hogy magában a jogdíjból nem rendelkezik, és nem bírok azzal a jogi tudással, ami azt mondatná velem, hogy egy szerzői vagy bármilyen jogdíjból kedvezményt tudunk adni. Hát nem véletlen, az egy jogdíj. A másik megoldás pedig, amire visszautolnék, amit a korábban jeleztem, hogyha egyes nagy kábelterjesztők ki tudják a kisebbeknek a hálózatát bérelni, és a bérelt hálózaton azt tudnak realizálni, akkor bizonyára vannak olyan kedvezmények, amik a nap végén az azt teszi, hogy még azon is keresem, amikor bérel. A jelenlegi állapotban a saját cégem nevében tudok nyilatkozni, nekem vannak olyan cégeim és hálózataim, amit nagy szolgáltató bérbe vesz, és van olyan, saját jogon biztosítok KBTV, vagyis műsorlárosztási tevésséget hívjuk KBTV szolgáltatásnak. Én a jelenlegi kalkuláció alapján havi 2 és 2,5 millió forint között beviszek a cégben pénzt, hogy egyáltalán TV-jelszolgáltatást biztosítjuk az ügyfelek részére. Sajnos ez egy olyan dolog, mint az étterem általában a magyar embernek a só, meg a bors, meg a csípős paprika, hogy jelenleg egy kötelező tartalom. Magát az internet szolgáltatást egyedül nem tudod eladni, hiszen emiatt a csomagolási kényszeres piaci megoldást, amit bevezettünk a piacra, mondhatjuk így, ahogy említettem korábban, hogy kizárnak a kisebb szolgáltatókat, vagy csak a tévé, vagy csak az internet, vagy csak a telefonszolgáltatókat, a bundle csomagolással bíró szolgáltatók teljes egészében a költésből ki tudják zárni. Megemlítem mellé azokat az addicionális költségeket, mert nem csak a műsor díjakról, vagy azok továbbításáról, mert jelenleg egy ilyen tisztázást folytatunk magunkban, hogy hogyan fogalmazzuk meg, vagy milyen módon forduljuk adott esetben bármilyen közösséghez, hogy átgondoljuk a piaci helyzetet, hogy 2026-ban ez megváltozzon. Tehát jelenleg a válaszom röviden is tudnám mondani, tényszerűen bukunk azon, hogy kábel-tv szolgáltatást biztosítunk. Tehát egy kicsit ilyen pestiesen vagy magyarosan fogalmaztam, de jelenállatónak nem látom reális értelmét, hogy jelenleg ezt a biztosítást szolgáltassam.
1: És akkor az internet az, ahol bejön a pénz? Ahol valami profit bejön?
0: Hát én inkább úgy fogalmaztam, az interneten termeljük azt, amiből kipótoljuk a kábel-tv-t. Tehát jelenleg én azt mondom, Budapesten vannak olyan hálózataim, hogy 2 éve nem volt még bekötésünk, vidéken vannak, de ott sem a saját jogon biztosított szolgáltatás, hanem az úgynevezett bérelt kábel-tv szolgáltatással. Ebben is vannak anomáliák, mert sok esetben a bérlőnek magát a brand nevét, ami ugye előnyt jelentene, szemben egy másik nagy szolgáltatóval, aki ugye a csapból is tudnak folyni, még azt sem használhatjuk. Én azt gondolom, egy magyar KKV szolgáltatónak a jellegi szempontja az, hogy kötelezően biztosítanunk kell tudni a kábel-tv szolgáltatásunkat, hogy valahogy odaférjünk a fazékhoz. Más, hogy nem tudom neked ezt megfogalmazni. Ennek semmilyen politikai háttere is, és senki meg ne próbáljon a mai szakmai beszélgetésünkbe semmi politikát belegondolni. Egyszerűen ez egy piac, és azt a piacot valamilyen módon a nagyobb, korábban a külföldi hátterű, illetve most már ugye átvéve őket a nagyobb szolgáltatók szokás alapon kihasználták. Talán érdemes itt azt is megemlíteni, hogy azok a korábbi multinacionális cégnél dolgozó kollégáink vannak most olyan pozícióban, akik magukkal azt a régi szaktudást hozzák magukkal, hogy Hát, tegyünk különbséget a kisebb és a nagyobbak között. Miért adjunk a kicsiknek? Ha belegondolsz, magyar KKV piac megítélésem szerint még 1 millió háztartást azért elér szerintem. Ha jól emlékszem, a szövetségnek talán egy ilyen adatára, hogy 770 ezer körüli RGU-t szolgálunk ki, mint KKV szektor, de ez akár lehet több is, ugye bele ideértve az internet és a TV előfizetőket. Én nem látom azt, hogy ez gazdaságosan a piac szerep a kis és középvásárlók kézzel jelenleg működne. Engedd meg, hogy még azt is elmondjam, hogy nagyon nagy problémát jelent, hogy kevesen jelzik. Tehát, hogy igazából mindenki vár a csöndes elmúlásra. És én azt gondolom, én 56 éves leszek, ha minden jól megy. Én nem úgy szeretném ezt az életet úgy lezárni, hogy tényleg a legelején kezdtem, pontosan a legtetején, mert én az antennákkal szerelésére kezdtem a szakmát, és nem úgy szeretném befejezni, ugyanoda visszakerüljek.
1: Most tartunk egy kis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk vendégemmel, Pataki Tamással, az Eurókábel vezetőjével. Maradjanak velünk!

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Ez itt továbbra is a média, egy vendégem Pataki Tamás, az Aerocable vezetője, és a kábeles piac problémáiról, kihívásairól beszélgettünk. Érdekes az, hogy az elmúlt időszakban elég sok kábelcsatorna megszűnt. Most gondoljunk például arra, hogy a Paramount itt hagyta Magyarországot, és jó pár csatornáját elvitte, vagy megszüntette, lekapcsolta. Milyen helyzetben van most a kapacitások kérdése? Tehát magyarán most akkor egy csomó üres hely felszabadult, és betöltetlen kapacitások vannak, vagy nem ez a helyzet?
1: Megint csak a saját félemet tudom mondani, ugye, hát egyrészt a cégcsoportunkban alapvetően ugye a telekommunikációs és internet és kábeltelevíziós műsorlerosztással foglalkozunk, de van olyan cégünk, aki műsorokat gyárt, műsorgyártó cégünk. Én azt gondolom, hogy kicsit helyezzük vissza a kérdést. A Paramount egy egyszerű üzleti döntésnél, de picit engedd meg, hogy egy picit visszakörgessem még az anyamat. Akkor Magyarországon megjelent a Sky Super TV-t, nem tudom, sokan emlékeznek rá, de Magyarországon az első idézelme kábel TV szolgáltatása, azok 5 programból álltak, az a Magyar 1, Magyar 2, Cseh 1, Cseh 2 és az orosz csatornának volt a vétele, ugye még ilyen társasházakban, leginkább a társasházi vezetben jelentek meg, majd ugye megjelent a Sky Super TV 5 elsőként műoldas csatornaként, hát ez a csodaszámból ment, hogy külföldi csatornát látunk, illetve ott az MTV volt, ugye, aki berobbant a piacra, hát mindenki ott ült előtte. Majd fejlődött a piac, fejlődött a műhold, az analóg csatornák digitálissá váltak, illetve a digitális csatornák még digitálisabbá váltak, jelenleg már sokan nem is emlékeznek, hogy volt analóg műholdas vétel, vagy analóg televízió vétel. Az, hogy kapacitás, álláspontom szerint egy mondva csinált történet. Az IP világában, tehát amikor valaki IPTV-t használ, a stream technológiát használ, és azt mondja, hogy kapacitás hiánya van, én azt gondolom, hogy talán nem jól fogalmaztam meg azt, hogy nem akar valaminek eleget tenni. A kábelen még el tudom képzelni, hogy van kapacitás hiány, ugye amikor telerakta, de jelenleg, hogy fogalmazta, elég sok csatorna megszűnt, illetve elég sok szolgáltató, ilyen pár forintos, tehát ilyen 8-10 forint körüli műholdas csatornák terjesztését is megszüntette, tehát hogy igen, csorbult a piac. Alapvetően Magyarország egy túlkínálattal rendelkezik a tévécsatornákból, megítélésem szerint a 120-140 tévécsatornának nyugodtan a felét ki lehetne dobni, hiszen például mondom a Kalambót, hát ha megnézed a Kalambó sorozatot az elmúlt 40-45 évben jelenleg is talán 4-5 csatornán fogod tudod egyszerre nézni. Tehát igazából itt jönnek be azok, hogy tehát kapacitás nincs. Csatornapótlásban saját példámat tudom elmondani, nem tudom, ez itt a reklám helye, de olyan csatornákat gyártunk, mint a Parlament TV, vagy a Pest-Buda TV, amúgyosan Budapest TV névre vált, amelyek kimondottan kultúrás csatornák, a mi cégcsoportunk politikát nem gyárt.
0: Tehát a Budapest TV kapcsán ugye egy ilyen név használati vita is volt, vagyis hát az engedélyezés körül. Itt bírósági per indult a fővárosi önkormányzat ellen, amiért nem akarták megengedni, hogy a Budapest nevet, vagy a Pest-Buda nevet használjátok. Hogy áll most ez az ügy?
1: Természetesen a jogszabályokat követve a névhasználati engedélyek ugye a helyi rendeletben szerepelnek, így Budapest is hozott egy rendeletet, mi annak is mondja, és rendje szerint a Budapest TV használati névhez fordultunk, amelyre egy elutasító választ kaptunk. Nem hagytuk ezt abba is, ugye több körös engedélyeztetéssel, kérelmeknek a legvégén egy pert indítottunk, amelyet jogerősen végrehajthatóan megnyertünk. Ennek immár több mint 8 hónapja is most sok-sok levelezés, telefonogatás és e-mailezés után tisztelet a fővárosi önkormányzatnak köszönettel az együttműködésért. Most már mondhatni, hogy heti szintű váltásban vagyunk. Én azt gondolom, hogy jelenleg egy címer használatban vannak nézetkülönbségek, amit talán a holnapi nap tudunk tisztázni, és eleget tesznek a bírósági döntésnek, és átvetjük a budapesti nevet, illetve ezt nem összekeventkedő idézőjelben Gyurcsok doktor is Anetka által itt képviselt Budapest TV-vel, hanem kimondottan mi a Budapest 23 kelet és az agglomerációban lévő 92 települést kívánjuk ellátni, élőben közvetíteni a fővárosi közülésnek az adásai teljes terjedelmében, ami ugye bár gyerek nem is tudom, hogy médiacsatorna talán biztosítja ezt a hozzáférést, vágóképenként vagy híradóban biztos. De az, hogy bemutassuk Budapest közlekedését, földobjuk a tévénézők, illetve adott esetben a stream nézőknek a hangulatát, vagy adott esetben ezt internetes rádióként is leképezve, ez még ugyebár a következő része. De visszatérve, mi gyártjuk a Pest Buda televíziót, ugye, ami a Budapest TV helyett van. Hát itt egy jogi hézagot találtunk, amelyben a rendeletben a Pest Budát egybeírva nem volt benne a korlátozás, és taxatív emiatt megkaptuk a Tisztelt Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól, ugye lineális televízió engedélyt. Pest Buda TV-n már működünk, Budapest TV-re meg szeretnénk visszanevezni, és még egyszer kiemeltem, mi a politikai tartalmakat messze elkéve kulturális csatornákat gyártunk. Természetesen politika van rajta, hiszen ezeket a mivel a Parlament TV-t is gyártjuk, illetve például az első kerület TV-t, ugye a Parlament TV-ből szeretnék egy országos televíziócsatornát, a Budapest TV-ből egy Pest megyei televíziócsatornát, hogy a 23 kerületen kívül az agglomerációban további 92 települést elérjen. Az első kerület tévében meg kimondottan az első kerület tévét fedjük le. A csatornáinknak a működési struktúrája az hasonló, tehát hogy mi az adott szervezetnek a bizottsági, illetve köz, illetve plenáris üléseit egyenes adásban élőben közvetítjük, illetve adott esetben, mert lehetőség van, ezeket ismételjük, és mellette mi ismeretterjesztő csatornákat, ismeretterjesztő tartalmakat, illetve sorozatokat, filmeket, illetve élő webkamera képeket mutatunk be.
0: De mikor indul? Mikor indul?
1: Hát a Parlament TV már, ha jól emlékszem, nem akarok hirtelen elnézést, de dátumokkal így csak fejből készültem föl. A Parlament TV most már azt hiszem a harmadik évét kezdte meg. A Pest Buda, a első kettén a második évét, a Pest Buda TV is hasonlóképpen már második évhez jár. Igazából azt látjuk, hogy a médiatörvény alapján az első kettévét kötelező volt terjeszteni, ez most egy külön zeneszámot majd megér, de igazából én azt látom, hogy a magyar szolgáltatók, hogy ezt most a cégcsoportunknak, vagy a személyemnek, vagy pedig a maga abban, hogy egy helyi, meg közösségi, vagy esetleg pedig kereskedelmi csatorna, egyszerűen elzárkoznak a terjesztéstől. Januárban minden kábel szolgáltatót megkerestünk a terjesztési ajánlatunkkal. Azt mondhatom, hogy ideig egy pozitív visszajelzést kaptunk egy kis közepes szolgáltatótól, valakitől csak egy ígéretet, vagy valakitől csak ígéretet, valakinél pedig egy folyamatot kezdtünk meg vele, de azt gondolom, hogy amit te mondtál, hogy ez a tartalompótlás, ez nem valósult meg. És nem akarok üzleti titkokat árulni, de a csatornán darabja nem éri el egy túrólődinak sem az árát, vagy talán egy-egyharmad túrólődi árát sem.
0: Vajon miért nem akarják betenni, nincs rá pénzük erre a nagyon olcsó csatornára, vagy tele van a hálózat, mi lehet a magyarázata, vagy nincs rá igény?
1: Én azt gondolnám, hogy ugye sok megélés után, hogy talán valamennyiskit értek a médiához, nem úgy, mint a profi médiaszolgáltatók, nem akarom az által említett nagy médiaszolgáltatókat hasonlítani, de amikor a streaming platformot megvalósítottam, elsőként Magyarországon is, elsőként kerültem olyan platformokba, például a Samsungnak a Smart platformja, vagy az Apple TV-ben először fejlesztettünk például streaming csatornát, az első magyar szolgáltató voltunk, együtt indultunk a Netflix-el. De ugye hát a Netflix nagyobb hír volt, mint az Itt-Ott TV, ugye az első magyar, ami köszönhetően a szakmára 2014-ben elnyertük a kábel szakma leginnovatív műszaki megoldásának a díját. De visszamegyek a kérdésedre.
0: Igen, miért nem akarják betenni ezeket vajon?
1: Ez egy
0: vagy
1: jó
0: a konkurenciák?
1: Ez egy jó kérdés, hogy miért nem akarják betenni. Nekünk például az a célunk Parlament TV-vel. Minden magyar, aki lakik Magyarországon vagy külföldön, lehet, hogy nem tudott, vagy nem járt még soha a parlamentben, mert nem látta még a koronát, nem ismeri azt, hogy hány kilogram arany van a parlamentben, hány méter szőnyeg, vagy ki volt az a Steidl Imre, vagy ezt a fotót a Feskol kikészítette, mik a titkai a parlamentnek, mármint az épületről beszélek, elnézést. Tehát mi az architektúrát és a történelmét és a hagyományait szeretnénk bemutatni, vagy hogy ezt a szobrot kikészítette el, milyen okból, vagy vadászterem, vagy hány lépcső van az épületben, vagy például, hogy milyen korszerű hűtő és szellőztető rendszere volt az épületnek. Tehát mi ilyen ismeretelszőt és leginkább összefoglalva azt szeretnénk, hogy minden magyar vagy magyar érzékű ember, ha más nem, de virtuálisan be tudja sétálni a parlamentet, és aki tudja besétálni, ezt mi legalább kettő szemszögből szeretnénk megmutatni. Egy gyermekek szemszögéből, illetve a felnőttek szemszögéből. Hogy látja a gyerek, mely máshogy látja a világot, a gyerek mely máshogy látja a felnőtt.
0: És akkor lesz most egy bunyós csatornája is a cégednek, ezt ugye láthattuk már így Facebookon, egy-két dologot ki került róla. Mit lehet tudni erről a Bunyó TV?
1: Igen, sokat gondolkoztunk a nevén, ugyanis ugye alapvetően én boxoló családból származom, illetve a barátaink azért, meg ugye a gyerekkorunkban ugye a box és a küzdősportok voltak, amik ugye meghatározták. Én 70-ben születtem, tehát én ugye abban a korszakban nőttem fel, amikor hát igazából meg kellett védjed magadat, hogy fogalmazzunk így. De én azt gondolom, hogy nem kivoltottam boxról, hanem a küzdősportokról beszélek. Tehát én azt gondolom, hogy a küzdősportokat fogjuk bemutatni, és én jelenleg még nem rendelkezünk azokkal a tapasztalatokkal és erőforrásokkal, hogy egy országos, és nem akarok másnak reklámot csinálni, boxgálát közvetítsünk. Mi azt gondoljuk, hogy minden küzdősportot szeretnénk bemutatni, tehát kezdve a birkózástól, a cselgáncson, keresztül az MMA, kickbox, thai box, karate, tehát mindenhol, vagy megjegyezném a pofozó versenyt, bizonyára te is láttad, ez az új módi, igazából nem tudom, mi a buli benne, de azért elég nagy ízettségre számít, és ezt bátran mondhatom, hogy 0-tól 99 éves korig. Tehát mi beszeretnék mutatni, és ugye itt említem még, hogy Paplász, ugye jól emlékszem, márciusban 100 éves, de én azt gondolom, hogy jól emlékszem. És ugye egy elég box legenda, és ha valaki megnézte a Bunyó TV oldalát, bemutattuk a 48-ban érmet szerzett, még lószörből készült kesztyűjét. Én nem akarok műhelytitkokat elárulni, de elég sok, és köszönettel az együttműködő partnereinknek, akikkel együtt vagyunk, és elég nem kívánom őket megnevezni, de visszatérve mi a magyar magyar küzdősporttársadalmat szeretnénk ezzel bemutatni, és a szakmát napi szinten, hiszen megnézed a televízióban vannak küzdősport események, de mi valahol egy vízi, illetve hát ugye fotball körül nevelkedett nemzet vagyunk, de a küzdősportokban is igen jók vagyunk.
0: Hát most az RTL-en van nagyon sok box tartalom még. Ők mennyire konkurencia, vagy ez mennyire más, amit ti kezdeményeztetek, illetve a streaming maga, hogy ott is egy csomó box tartalom van a neten, mindenféle közvetítések. Tehát ez mennyire konkurens, mennyire nehéz, mennyire lesz nehéz velük megbirkózni,
1: Borzasztó nehéz lesz. Hát erre azt tudom neked mondani, amikor te elkezdünk versenyezni, és akkor te egy Ferrari-val jössz, én meg egy Trabanttal, akkor általában kiszokták mosolyogni az embert, mert mit akarsz ezzel, csak elfelejtett, hogy abban a Trabantban lehet, hogy komolyabb tuning motor van, mint a te Ferrari-ban. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy először is, amivel nehéz megküzdeni, az, hogy az RTL általában elnézést hasonlítani, de a kábelszolgáltatókkal köszönhetően több milliárd árbevétel is hasznot termelő cégcsoport nőtte ki magát, és akkor idejöttek, akkor nem volt ez az alapok, ha már így most, és bocsánat, a kifejezésen én nem az RTL-t nevesíteni, mint csak a média szolgáltatókat, álláspontomat közlöm is, a véleményemet, senkivel nem szeretnék semmilyen vitába keveredni abból, én a véleményét, a megírésemet tudom elmesélni, de biztos, hogy ezekkel a tartalmakkal nekünk igen nehéz versenyt kell fölvenni, hiszen még egy Holyfielddel vagy egy Tysonnal nem tudunk előrökkolni, pedig nagyon szeret. Uh-huh. Én azt gondolom, a koncentrációban ott vagyunk, hogy még ezek a nagy csatornák egyrészt ugye a lineáris adásokban beillesztik egy programként, ugyanúgy, mint a híradót, vagy esetleg leginkább a reklámokat, vagy a meséken, még kimondottan csak a közös sportokkal foglalkozunk. Tehát uh-huh. ebből ugye kiemelteni a box cselgáncs, hogy soroltam, és gondolom mind a ketten már így estére picit fáradtabbak vagyunk a kelleténél, hogy minden részletre emlékezzek, de azzal biztos ellen tudunk kovácsolni, hogy technológiában ugyanazt a technológiát fogjuk tudni biztosítani, amit a más média szolgáltatók. Tehát egy picit hazabeszélek, de előbb voltunk streamingben, mint márki más. Büszkén mondhatom, hogy saját mesterséges intelligenciát fejlesztettünk. Ugye mi ezekkel már évek óta foglalkozunk. Nem biztos nekünk kell használni a másikét, hiszen bármilyen szoftvert ezt magunk állítottunk elő. És azért azt mondom, stabilan működünk már azért 12-14 éve lassan a piacon. Tehát azért, amikor a Fecske TV-nek hívták ugye az Itt-Ott TV-t, mert az Itt-Ott TV ugye egy citromsargon, egy fekete fecske, és akkor azt mondták, hát ez a streaming nem fog, egy fecske nem csinálta azt, azt lásd, mi lett abból a fecskéből. Hát itt van már a Netflix, a Disney és az egyéb médiaszolgáltatók, streaming médiaszolgáltatók, de megengeded, majd a kérdést befejeztem utána, ezért egy misét megér az internet és a streaming szolgáltatóknak a konstelláció, úgy fogalmazunk így.
0: Igen, erről majd beszélünk mindjárt. Még itt a Bunyó TV-nél maradnék egy pillanatra, hogy akkor igen? Van esély arra, hogy bekerüljön ez más kábelesekhez is, vagy alapvetően akkor itt arról van szó, hogy az Aerokábel ügyfelei fogják tudni ezt elérni, és számukra csináltok egy ilyen, mondjuk így, egy ilyen külön csatornát, amit csak ők látnak.
1: Nem így gondolom. Hát mondták azt, hogy merjünk nagyon támadni. Visszatérnék a tartalomra, tehát mi mondhatnám, hogy a jövőben 0-24-re egy közös sportokat kívánunk rajta, és ebből a legtöbbet a magyar. Tehát mondhatom neked azt, hogy mi profi televízió csatornát, profi megjelenéssel próbálunk elkészíteni, de hát ugye, aki ezt nem viszi, járjon utána ott a többi tévécsatornán, nézze meg, hogy milyen tartalmat gyártunk. Uh-huh. Hát ugye sokkal szerényebb költségvetéssel tudunk menni, mint ezek a nagy média szolgáltatók. De én azt gondolom, hogy azért itt a magyar értékek, a médiapluralizmus és a magyar értékek hagyományozás és a magyar értékek bemutatása azért nálunk van, és azt nem árok egy nagy titkot, hogy a forgatásokat kisebb boxtermekben kezdtük, illetve most többi termekben, és elnézést, mindig a boxról beszélünk, hogy a box a központi téma, és pontosan az, hogy nem a box a központi téma, hanem nálunk minden, ami küzdősport. Tehát mi azt szeretnénk, hogy magát ezt a sportágat megfelelően megismertetni, hogy egy gyerek mitől lett küzdősportoló, vagy talán hogy jutott el olimpiai aranyéremig, vagy aranyérmekig, vagy öveket hogy tudott megszerezni. De most elnézést, egy picit a vulgárisat kifejezni, mert az izzasságszagú öltözőket is be fogjuk mutatni. Uh-huh.
0: Nagyon sokba valós. Kerül egy új szolgáltató egyébként, tehát egy ilyen csatorna, és sokba kerül megcsinálni, és működtetni?
1: Hát én azt gondolom, egyetlen egy szerencsék van ebből a szempontból, mi korábbi években, amikor még tudtunk a szolgáltatási kellőképű hasznot realizálni, akkor mi befektettünk szoftverekbe és hardverekben, amiket ugye frissítettünk és újítunk. Ami a szerencsénk, hogy mi rendelkezünk azokkal az alapokkal, amivel televíziócsatornát tudunk nyitni. Itt a tartalom a drága, meg azoknak a tartalom előállítása és azoknak esetleg a tartalom vásárlás. És a tartalom a lényeg, mert bármilyen szép nevű televíziócsatornának lehet ennek a tartalma nullát ér, akkor senki nem fogja nézni. Merünk nagyot álmodni, én azt gondolom, hogy nekünk a terveink az lennének a televíziócsatornák, hogy ezek országos terjesztés és minden kábel műsorelosztó hálózatába bekerülhessük, és megbízhassuk őket a mi díjunk beszedésével, visszatérve kicsit a másik oldalra. Én azt látom, vagy azt gondolom, hogy minden jelenleg az elmúlt évben, és engedjél meg egy kitérőt erre, hogy mit gondolok erről. Tavaly a kínai év az a kígyó éve volt, és azt mondják, hogy a kígyó ugye a megalkuvás, illetve a változásnak a kedve, amikor a kígyó ugye levedli a bőrét, ugye februártól viszont a tűzló éve indul el, amely pedig a siker útjára, illetve a megvalósítás útjára ösztönzi vagy kovácsolja az embereket. Én azt mondom, mi is ebben bízunk, és látjuk a tisztelt médiaszolgáltató, illetve azokat a távközlési szolgáltató partnereket, hogy belátják azt, hogy mi igazából magyar értékeket teremtünk, és a magyar értékeket be tudjuk mutatni a magyar közönségnek. És erre egy példát hozok, még egy nem akarok külföldi, tehát nem akarok senkihez hasonlítani, de egy külföldi televíziós csatornát. Könyörgünk, hogy átvessük a műsorát, és eladhassuk Magyarországon idézőjelben, míg egy magyar tartalmakat örüljünk, hogy egyáltalán viszik. És ahogy mondom neked, a műsorinknak az ára egy egyharmad túrólódíjba se kerül, míg azt gondolom, hogy egy 4-5 ezer forintos, vagy akár még több kábel TV díjból nem hiszem, hogy ebből nem jövünk ki. Engednek egy kiugrott, hogy ugye a saját dicséretem kívül azért megemlítsem azokat a kollégákat, akik 20-30 éve a helyi, illetve a közösségi média szolgáltatásban is dolgoznak, tehát nem mi kilódunk, csak egyedül. Tehát én azt gondolom, hogy ő rájuk is gondolván biztos, hogy szükség lenne arra, hogy újra gondoljuk ezt az egész piacot 2026-ban. És akkor azt gondolom, hogy elsődlegesen a magyar csatornákat mindenképpen tereszteni kéne, hiszen magyar értékek.
0: Elég kevés az időnk, már sajnos két dologról viszont még szeretnék beszélni, de még itt a streamingnél pillanatra, vagy nem is a streamingnél, hanem a Bunyó TV-nél megállva, hogy esetleg nem érdemes-e streamingben csinálni egy ilyet, tehát hogyha indul egy ilyen csatorna, akkor akár egy másik szolgáltató ügyfele is meg tudná nézni, annak ellenére, hogy a kábel szolgáltató nem vásárolja meg tőletek, hanem közvetlenül én, mint fogyasztó, köthetnék előfizetés nálatok mondjuk a Bunyó TV-re. Ilyesmiben nem gondolkodtatok?
1: Nyitott ajtókat döngesztetnek, tehát nem gondolkodunk, hanem már kifejlesztettük. Tehát jelenleg mi egy olyan vegyes műsor csomagot készítünk, amelyben lineáris televíziócsatorna alapot gyártunk, amiben egy szerkesztett ugye műsort továbbítunk, és interneten lekérhető, illetve streamingben több csatornás megoldással hozzáférhetsz, akár a Bunyó TV applikáción keresztül, amelyek most már a tesztelési üzemmódban vannak. A válaszom az, hogy igen, de engedd meg, hogy visszautaljak egy picit röviden, mert az időnk ugye rövid, ahogy említetted, amikor szoktam mondani azt, hogy kétfajta média létezik Magyarországon. Az előrehajló média és a hátrahajló média. Az előrehajló média az, amikor a mobil eszközödön vagy a laptopodon nézed, vagy valamilyen okos eszközödön nézed, hogy a tartalmakat. A hátrahajló média az meg a lineáris televíziócsatorna, ha hazamész és bekapcsolsz valamilyen televíziócsatornát. Szoktam kérdezni a barátom, ha hazamész, akkor te a YouTube-on keresel egy tartalmat, és azt kapcsolod be, vagy a lehető legelső lineáris csatornában bekapcsolod, és azon nézed. Ezzel azt akarom mondani, hogy a lineáris csatornák igenis még van jövője, legalább egy 10-15 éven keresztül, hiszen az emberek, én már középkorú korosztálynak tartozom, de én mindegyiket fogyasztom. Ugye megnézzük a gyerekeket, azok nem nagyon nézik a lineáris tévét, ugye ők megkeresik a tartalmaikat, meg divat azt mondani, hogy nincs otthon tévé. Tehát én azt gondolom, minden módon.
0: Köszönöm szépen, Tamás, itt voltál velünk a Média Egyben, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy végig kitartottak mellettünk. Egy hét múlva jövünk ismét a Média Eggyel, a műsorunk 14 rádióban is hallható, valamint visszahallgatható a Média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, a Webcast.hu-ról. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS-ünkre a media1.hu/RSS-re, és akkor nem maradnak le a következő műsorainkról sem. Köszönöm tehát a megtisztelő figyelmüket, Szalai Dánielt hallották, a vendégem pedig Pataki Tamás volt, az Eurókábel vezetője. Viszont hallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentő hívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen

körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A Haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A nagyberekben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A Haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Wern 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pálya változó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi elmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yacht Club számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yacht Clubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: Aziz.
1: Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

0: balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
1: Yeah! Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jut.

0: repülj el, rabmadár.
1: Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzeg páfrányt és több orchidea félét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

0: hétfőtől egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

hangmérő platformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között tatórendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a

Ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszintkülönbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat.
A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

embereket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütie szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is Keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

0: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
1: Élni tudni kell!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Élj a mának!

1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csak nem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a 2 hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem 2 hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel 2 évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentő hívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösmény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösmény azoknak is jó választás lehet,